meg, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várjuk kedves hallgatóinkat a következő 3 órában. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon. Adásunk első órájában Ludwig van Beethoven művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt keddi keresztény élet felekezett közé rovatunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában hangos könyvtár rovatunk következik, melyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg 2 fejezetet. Utána pedig jazzene szól. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában. A következő közel 1 órában Ludwig van Beethoven rapszódiáit hallhatják.

Istentől szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat homokóra adásunk második órájában, június 17-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük fel. Illetve keresztény élet felekezetközi rovatunkkal várja önöket Szecsődi Árpád kollégám. A következőkben a napáhítatát hallhatják jó magam tolmácsolásában.

A mai áhíta címe: Kinek a véleménye számít? Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe. Péter első levele, 2. fejezetének 9. verse.

A mai állítat szerzője Avivin Balnavé, kanadai testvérünk. Gyermekkoromban Írországban éltünk, és emlékszem egy férfira, aki néhány hetente felkereste a környékünket. Már messziről hallottuk az úton a lópatás dobogását, ahogy közeledett az utcánk felé. Ócska vasat, kiáltása jelezte érkezését. Ószeresnek neveztük, mert olyan dolgokat szedegetett össze, amelyek másnak már nem kellettek, értéktelenségek voltak. Vitt ő mindent, törött vízforralót, edényt vagy használt ruhát, cserébe pedig egy-egy apró tárgyat kaptunk tőle. Ő értékesnek tartotta azt is, amit mások semmire sem becsültek. Hasonló módon Jézus is olyan embereket gyűjtött maga köré, akiket mások lenéztek. Jézus befogadta őket, még ha bírálták is ezért. Akármit is gondoljanak rólunk az emberek, tudhatjuk, hogy Isten annyira szeret minket, hogy elküldte Jézust, hogy értünk éljen és helyettünk meghaljon. Így nyertünk bűnbocsánatot és békéltünk meg az Atyával. Ha mások nem is tartanak minket értékesnek, Isten szeretete által annak tart. Péter első levelének 2. fejezetének 9. verse emlékeztet bennünket arra, hogy Isten tulajdonba vett népe vagyunk. Jézus is erre hívott el minket. Isten is gyakran azt értékeli, amit mások semmibe vesznek, ahogy az ószeres. Isten végtelen szeretetében mindig bízhatunk.

Amit Isten gondol rólam, fontosabbak mások véleményénél. Hangsúlyozza Avivin Balnavej, kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk és higgyük, Isten szeretett gyermekei vagyunk. A napáhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lopozzuk fel Prózsa Lillával.

Június 17-e az év 168. szökő évben 169. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 197 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1799-ben Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. 1885-ben ezen a napon érkezett meg New Yorkba az azóta is egyik leghíresebbé vált látványosság, illetve szimbólum, a szabadságszobor. Az alkotás címe A szabadság megvilágosítja a világot, ismert nevén a szabadságszobor. New York előtt a Liberty Islandon található a Hudson folyó torkolatánál. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Frederick August Bartholdy volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit Gustav Eiffel tervezte. A bal kezében tartott tábla felirata 1776. július 4-e, az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelképezi az elnyert szabadságot. A korona hét ága a hét tengert és a hét kontinenst jelképezi. 1903-ban Henry Ford, aki a köznapi élet részévé tette az autót, megállapította a Ford Motor Company-t. 1940-ben ezen a napon foglalta el a Szovjetunió a három balti államot, Észtországot, Lettországot, illetve Litvániát. 1944-ben pedig Izland kikiáltotta függetlenségét. 1967-ben ezen a napon történt az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás. Mindezek mellett ma van az elsivatagosodás és az aszály elleni világnap.

1239-ben látott napvilágot első Edward angol király, aki bár egyesítette Észak és Nyugat Walest, Skóciát mégsem sikerült meghódítania. 1832-ben született William Crookes, angol fizikus, kémikus, a tallium felfedezője. 1898-ban jött napvilágra Maurits Cornelis Escher, holland festőművész, grafikus, a geometrikus formák mestere. 1927-ben született Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, aki Romániában a mezőségi pusztakamaráson született. Szülei Sütő András és Székely Berta voltak. Az író 1940 őszétől a nagy hagyományú, nagyenyedi református kollégiumban tanult, majd 1945. januárjában beiratkozott a kolozsvári református gimnáziumba, s még ugyanabban az esztendőben 18 éves korában a világosság közölte első írását, Levél egy román barátomhoz címmel. 1945-47-ben internátusa szellemi otthonát a népi írók kultuszát valló Móricz Zsigmond kollégium képezte. 1948 és 49-ben a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola rendező szakos hallgatója volt, majd rövid ideig a bukaresti ifjú munkás munkatársa. Ezt követően tanulmányait megszakítva lapszerkesztést vállalt 1949-től a Falvak népe című hetilap főszerkesztője volt. 1951-ben a szerkesztőség áthelyezésével Bukarestbe költözött. Szüleit kulák listára téve üldözték, így tiltakozásul lemondott a főszerkesztői posztról. Lemondását nem fogadták el, szüleit azonban rehabilitálták. Az osztályharc fokozásával járó sajtókövetelmények miatt 1953-ban újból lemondott, ezúttal elfogadták. A továbbiakban lapjának kulturális rovatában dolgozott. Hajdú Győző meghívására az Igaz Szó című irodalmi havilap munkatársaként 1954 elején Marosvásárhelyre költözött. Hosszú betegség után 2006. szeptember 30-án éjjel Budapesten hunyt el, temetése pedig október 7-én Marosvásárhelyen volt. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, az osztrák PEN Klub dísztagja, illetve a Magyar Örökség diplomatulajdonosa volt. 1960-ban látott napvilágot Adrián Campos, spanyol autóversenyző.

Végül pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon, június 17-én tértek örök nyugalomra. 1843-ban szűnt meg létezni Johann Natterer, osztrák zoológus, természettudós és felfedező. 1883-ban tért örök nyugalomra Vidacs István, az első magyar mezőgazdasági gépgyár alapítója. 1897-ben ezen a napon szűnt meg létezni Sebastian Kneipp, német katolikus pap, természetgyógyász, aki a Kneipp kúraként ismerté vált világhírű vízgyógyászati módszert fejlesztette ki. 1969-ben hunyt el Sinka István magyar író, költő. 1996-ban hunyt el Farkas Gizella, tízszeres világbajnok, asztali teniszező.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel. A következőkben névnaposainkat köszöntjük fel, Ákos, ilyenek voltunk Dalával.
1: Június 17-én Laura, Teréz és Adolf napját ünnepeljük. A Laura latin eredetű női név, a Laurentius Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Azonban lehet a latin Laurus szó származéka is, aminek a jelentése babérfa, babérkoszorú. A Teréz a Terézia női név rövidülése. A Terézia pedig görög eredetű női név, származása és jelentése azonban bizonytalan. Lehet, hogy vagy az égei tengeri Téra szigetnek, vagy a Kréta melletti Terászia szigetnek, vagy a dél-itáliai Tarasz városának a nevéből való. Ebben az esetben a jelentése e helyről származik. Más vélemények szerint a név jelentése arató, szüretelő, vadásznő. Az Adolf germán eredetű név elemeinek jelentése nemes és farkas. Köszöntjük tehát Laura, Teréz, illetve Adolf nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy akár egy fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, június 17-én. Isten éltesse sokáig őket! A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük!

0: Évnaposainkat köszöntöttük fel Ákos Ilyenek voltunk című dalával. Isten éltesse őket. A következőkben keresztény élet felekezetkező műsorunkkal várja önöket Szecsődi Árpád kollégám.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 31-től 39-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Nagy József, a magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően nemrég megújult az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkudói és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a római levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten

Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bízz magadban, de bízz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra. Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által.

0: Isten üzenete után látogassunk el Almásmálomba, nemrég újult meg az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkodói és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél ide az Ágnus Rádió stúdiójába. Nyilván hát azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk két településsel és két településnek a gyülekezetével, az egyik Várkudú, és a másik, hát Almásmálom. És hát mit lehet tudni erről a két gyülekezetről?
1: Békesség Istentől köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és részemről a szerencsés, köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. Hálás szívvel vagyok itt, főleg azért, mert a 30. szolgálati évemben lehetek, és a két gyülekezetről mielőtt beszélnék, hadd mondjam, mert 96 és 2000 között volt egy másik gyülekezet, még ahol kezdtem, Kékes, szintén a Melyes völgyében, és nagyon kedves emlékek maradtak meg az első gyülekezetemről is, mindmáig tartjuk a kapcsolatot, és 2001. január 1-től meghívtak, és kaptam kinevezést Várkudúra. Na hát ez 25 évet eltöltöttem már itt a gyülekezetben, illetve 2017. július 1-én pedig megkértek Almásmálomba, hogy akkor a szolgálatot elvállaljam és betöltsem a megőrzött lelkészi állást, mint helyettesítő lelkész. Úgyhogy 9 éve mindkét helyen, 25 éve Várkudón, illetve mielőtt Málomban szolgáltam, 6 évig még Viccébe is szolgáltam, mint beszolgáló.
0: Hát maradjunk Almásmálomnál.
1: Jó.
0: Mióta érlelődött a gyülekezetben a templom felújítás gondolata, és milyen konkrét események vagy állapotok tették sürgőssé a munkálatok elkezdését? Mert úgy tudom, hogy felújították a templomot most nemrég.
1: Pontosan. Mostani templom 1912 és 13 között épült. Nagyon nehéz volt akkor is megépíteni, és aztán a 113 év alatt, nagyjából 25 évente, szinte mintha időzítve lett volna, 25 évente voltak javítások. Az 50-es években, 77-ben, 2000-es évek elején, és most pedig eljött az idő, és megérett arra, hogy egy általános javításon essen túl. Ugyanis a palattető az több helyen megsérült, a vakolat máladozott, több helyen el is vált a faltól, a nyílászárok meggyengültek, a festés az lekopott, tehát már nagyon rossz állapotban volt. És a gyülekezet már jó ideje készült erre a templomújításra, még az előttem szolgáló lelkész ideje alatt, és akkor, amikor engem meghívtak, akkor már egyértelmű volt a szándék, és közölték is velem, hogy ha vállalom a szolgálatot, akkor tudjam, hogy templomjavításnak fogunk elébe nézni. De azt is elmondták nagyon kedvesen és nagyon őszintén, hogy tudják azt, hogy nekem nem esik nehezemre az építkezés, mert lényegében szinte minden gyülekezetből megfordultam, elég jelentős építkezések mentek végbe. És akkor azt mondtam, hogy tényleg nekem ez mindig örömöt jelent, mikor szépíthetjük, javíthatjuk, újíthatjuk az egyháznak az épületeit is, tehát az egyházközség tulajdonában levő épületeket, és mondtam, hogy szívesen elvállalom, és hogy erőm és lehetőségek szerint a Jóisten segítségével meglátjuk, hogy mit tudunk elvégezni. B-kategóriás műemléktemplomról van szó, tudniillik, és velem közölték, amikor elvállaltam a szolgálatot, hogy van egy dokumentáció a templomjavítás engedélyeztetésére, amire várjuk a jóváhagyást. Eltelt 1-2 év, és nagyon gyanús volt, hogy a jóváhagyás nem érkezik. és utólag derült ki, a sajnálatos módon egy olyan cég lett felkérve erre, akinek sem kapacitása, sem tárgyi tudása nem volt, hogy ezt elvégezze, ezt a tervezési munkálatot, és akkor mindent újra kellett kezdeni. Újra kezdtük a tervezést a szomszédbeli kolozsvári Moszfern céggel, vettük fel a kapcsolatot, akik nagyon kedvesek voltak, nagyon hatékonyak, hamar elkészítették nagyon minőségi szinten a terveket, és ők engedélyeztették is a templomot. Viszont mikor megkaptuk az engedélyt, az már 2021 márciusa volt, március 2, egész jól tudjuk, örventünk neki nagyon, viszont ebben az időben ránk tört a pandémia. Akkor templomainkat bezárták, de azért az élet nem állt meg, csak néhány hétig nem tartottunk istentiszteletet, aztán épp pünköskor megkezdtük előbb a templom előtti téren, majd lassan visszatértünk a templomba, tehát az élet folyt tovább, és a tervezések is. És néztük, a költségvetésünk a templom külső munkálataira 120 ezer euró volt. Nekünk pedig volt 20 ezer eurónk ekkor. Én ezért is nagyon hálás voltam, mert az első olyan gyülekezet, ahol nem minusszal vagy nullával vettem át az egyházkasszát, itt volt 20 ezer euró összegyűlve a templomépítési alapon, ha lehet így mondani, számlán. És viszont nagyon jól tudtuk, hogy ezzel nem kezdhetünk hozzá. Az akkori főtiszteletű püspök úrhoz fordultam, Kató Bélához, és elmondta, hogy sajnos lekéstünk a magyarországi úgymond nagy támogatási alapokról. Az a pénz elfogyott, azoknak ideje lejárt, de szintén ő mondta, hogy még megjelenik most, tudomása van róla, egy BGA pályázat, amit pályázzunk meg, mert ez jó lehetőség lehet, hisz a felső határ 15 millió forint. Megpályáztuk, amúgy Málomnak és Kudunak is megpályáztam mind a kettőnek, és hát tényleg isteni csoda volt, hogy mind a kettő nyertes volt, és mind a kettő maximális támogatásban részesült. Így már volt 15 millió forintunk. Közben a kultuszminisztériumhoz is leadtam támogatási kérelmet, onnan még kaptunk 100 ezer lejt, tehát nagyjából még 20 ezer eurót, szintén Málom is és Kudu is. De most akkor Málomi templomjavítás kapcsán mondom, hogy így már megvolt nagyjából 85 ezer, ezzel hozzákezdhettünk. Hozzá is kezdtünk, Isten segítségével, és nagyjából másfél évig tartott a másfél-két év körül a kinti felújítás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak a palafedél, ami a templom testet fedi, azt is meg volt mondva, csak Ausztriából egy bizonyos eredeti eternit termékeket gyártó gyárból lehetett vásárolni szálcementes palát, csak az került 20 ezer euróba. Akkor újra kellett a templomtornyot javítani, bádoglemezt cserélni rajta, a külső vakolás, csatornák, villámhárító, nyílászárok, minden, ami hozzátartozik. Hál' Istennek sikerült mindet kicserélni, feljavítani, és tényleg nagyon szép lett a templom külső. Viszont mikor meglett, akkor már nagyon erős volt a kontraszt a külső és a belső között. És valahol úgy menet közben megfogalmazódott, de hát megy ez nekünk. Hát miért csüggednénk, vagy miért ne folytatnánk? És akkor szinte ellenhang nélkül, vagy nem is szinte, nem ellenvélemény nélkül egyértelmű volt a gyülekezetben, hogy folytatni akarjuk, és akkor folytattuk a belső munkálatokkal. Teljes belső felújítás következett, a teljes külső felújítás után, olyan értelemben, hogy tehát teljesen kiürítettük a templomot, a régi padlók tönkrementek, azokat is kihortuk, sőt a nyírkos talajból is ki kellett egy fél méternyit hordani, azt újra tölteni. A betonajzat, azt szigeteltük, hőszigetelés, vízszigetelés, masszív padlót tettünk rá, újra vakoltunk, újra festettük, és akkor jött egy egyházhangos, azt mondta, hogy de én új csillárokat szeretnék tervezni. Jó, ki is fizetem őket. Amúgy 5 hatalmas csilláról van szó, és 10 000 euró volt a költsége, csak zárójelben van. Elfogadtuk, megköszöntünk. Jött egy másik egyházam, és azt mondta, én elvégzem a villanyszerelést. Akkor azt mondtuk, hogy hát van is sok olyan munka, amit közmunkával tudunk elvégezni. Például rengeteg földmunka, kihordás, behordás, kavics, egyebek, azt is elvég, a padoknak az elvitele. a javítása, a festése, a felújítása, tehát rengeteg olyan munka, az árkok kiásása a villámhárítónak, a csatornának, a csatornázás, akkor itt egy szerelő azt mondta, én össze tudom rakni ezeket, és akkor így elvégeztük a teljes belső felújítást is, és akkor valaki azt mondta, legyen új kihangosítás, az azt mondja, legyenek új terítők, és lényegében teljesen felújult a templom belső is, és ez az idén volt, közben tavaly össze már egyeztettük a háladó istentisztelet, a templomszentelés időpontját május 10-ére, és akkor, mikor templom kívül belül megvolt, azt mondták, de hát a templomtér az nagyon nem illik ehhez a templomhoz. A járdák is már nagyon régiek, a korlátok, a támfalak már, van két támfal a templom előtt, omladoznak, ezeket is fel kéne újítani. És akkor viszont már fölmerült a kérdés, de miből? Mert a templom belső munkálatait többnyire adalkozók és közmunkákból és adományokból végeztük, és közös hozzáállással, de erre a kinti térre már tényleg nem volt pénz. És akkor hozott a presbitőr mely határozatot, hogy kirovatal által történjék, és fejenként eldönthették, hogy 300, 500 vagy 0, mi az, amit kirovatalként még, miután több évig rengeteget adományoztak, hogy és a közgyűlés nagy büszkeségem, és mindenhol elmondom, 100%-osan az 500 lehet szavazta meg. De így meg összegyűlt az az összeg, hogy tehát teljesen új járdák épültek, gránitlappal lettek beborítva, új támfalak, új korlátok, és a templom külső is gyönyörűen megújult. És amikor a végén így számot vetettünk, és vonalat húztunk, ahogy mondani szokás, és összeszámoltuk, hogy majdnem 1000 közmunkát dolgozott a gyülekezet ez az 5 év alatt, hogy azoknak a munkáknak az értéke, amit a mi híveink, vagy faluból elszármazottak végeztek díjazás nélkül, vagy azok az adományok, mind a nyillázzárok, vagy csillárok, vagy egyebek, amiket szintén adakozásba kaptunk, akkor az összmunkálatoknak az értéke, ami megítélésünkben megközelíti a 300 ezer eurót. És a büszkeségünk ebben a történetben az, hogy milyen erő lakozik bennünk a gyülekezeteinkben, hogyha közös akarat van, közös összefogás van, ha mindenki magáinak érzi azt, amit épp végzünk, vagy ahogy Málomban megfogalmaztuk, és én is megfogalmazom, hogy a templom és mindaz, ami az egyház, az az almásmálom identitásnak a része. Tehát számukra épp olyan kedvesek az egyháznak az épületei, mint a saját házuk, és hogyha szép házakban laknak, akkor számukra az a természetes állapot, hogy az Isten háza is ugyanilyen szép legyen, és ennek a közös összefogásnak a része az a büszkeségünk, az a templom, amelyben tényleg csodálatosan érezzük magunkat, amit nagyon szerettünk, ami úgy gondoljuk nagyon szép lesz, ezúttal hívjuk is azokat, akik kíváncsiak, hogy jöjjenek, nézzék meg, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy megsegített bennünket.
0: Miben különbözik a Várkodói és az almásmálomi gyülekezet lelkisége, és hogyan tudja a lelkipásztorként megtalálni az egyensúlyt a két közösség igényei között?
1: Várkodó a főúton fekszik, város közelben, sőt, Betlennek a negyede. Ilyen értelemben már inkább felismerhetők, talán így nevezhetném a városias életformák, vagy megnyilvánulások. A fiataljaink nagy része Kolozsváron él, viszont ők már nem kapcsolódnak annyira a faluhoz és az egyházhoz. Ők már ritkábban jönnek haza. Egyháztagjaink ünnepekkor bármiban számíthatunk rájuk, de nem állandó ez a jelenlét. Almásmálomban a fiataljaink, ők is 90%-ban szinte azt mondhatnám, egy-két kivétele, Kolozsvár, megint csak Kolozsvár, élnek, tanulnak, dolgoznak. Saját ingatlanon is rendelkeznek itt sokan közülük, de számukra természetes állapot az, hogy minden hétvégén, kivétel nélkül minden hétvégén visszatérnek, hazatérnek a faluba, ők Kolozsvárra csak aludni jönnek, szinte, vagy dolgozni jönnek, vagy szinte ezt mondhatnám, vagy egy jobb megélhetési lehetőséget látnak ebbe, de számukra a közösségnek az alapja az mindig ott van. Tehát ez az egyik jelentős különbség. Ugyanakkor mondok egy különbséget, mondok egy közöst, és talán utána még mondok egy másik különbséget is. Mind a két gyülekezetben nagyon erős az egyházi identitás és a vallásos identitás, és fontos a közösség, és fontos az egyház, ennek tagjai legyenek és részei legyenek, csak másképp nyilvánul meg ez a két gyülekezetben. Másik Almásmálomban én azt látom, és úgy fogalmaztam meg magamnak, lévén, hogy zsákfalu. A rokonsági, a vérségi kapcsolatok talán, most nem mondhatom azt, hogy erősebbek, de talán nagyobbak a rokonságok, talán kevesebb család alkotja olyan értelemben, hogy családnevek talán, és ők valahol kapcsolódnak. Egyik presbiterünk mondta, hát 30-valány unokatestvér vagyunk. Na most ez sok mindent elárul arról, hogy a közösségi szellem azért is tud annyira intenzív lenni, mert ők lényegében a gyülekezetbe is azt a rokonságot, vagy azt a családi kapcsolatot, vagy hangulatot élik meg, és viszik tovább, amit azon kívül is. És talán ez a másik olyan különbség. És az, hogy a zsákfalu, és nem annyira a város mellett, én úgy gondolom, itt is van egy olyan különbség, ami felfedezhető.
0: Hogyan ünnepelték meg a templom felújítását? Kik voltak jelen? Hogyan készültek a gyülekezettel?
1: Csodálatos nap volt, hát nagyon készültünk és nagyon vártuk, és ebbe is meglátszott a gyülekezetnek az ereje. Azt mondjam el, hogy előző napokban 50-en voltak, akik tudták, hogy rengeteg dolog van még intézni, és jöttek, segítettek közmunkára, tehát naponta, ilyen, hogy 50-en, de az, hogy 10, az természetes volt szinte minden nap, és mindenki, amit lehetett, hozzátett. És ami hát ne gondolom, nem csak almásmálomi jellegzetesség, hogy minden elszármazottat hazahívtunk, és hazahívtak a családok, de nem csak hazahívtak és hívtunk, hanem haza is jöttek nagyon sokan, és elképzelhetetlen volt sokak számára, hogy ne legyenek jelen. Ugyanakkor barátok, nagycsaládok, ismerősök, tehát mintegy 5-600 lélek között voltunk együtt a szentelésen. Nagy öröm volt számunkra, hogy a főtiszteletű püspök úr bár előtte való napon Budapesten volt, és ott voltak teendői, de vállalt azt, hogy rögtön utána hazautazott, és másnap eljöhetett, és megtisztelt jelenlétével, és ő hirdett az igét elsőként a felújított templomba. Nagyon hálásak vagyunk, és ezúttal is köszönetet mondok neki. Jelen volt az Esperes úr, a főgondnok urak, megyei és kerületi, a polgármester, az ortodox egyház képviselői, a megyei Alispán, aki magyar, szintén megtisztelt bennünket, lelkész kollégák, elszármazottak, falu szülöttjei. Gyönyörű nap volt, és nagyon szép idő is volt, gyönyörű napsütéssel. Tehát csodálatos volt részt venni az Isten tiszteleten, és csodálatos volt utána is együtt lenni, mert az én ötletem volt, és én azt tapasztaltam nagyon sok helyen, hasonló alkalmakkor, hogy vége van az istentiszteletnek, a gyülekezet, mindenki hazamegy, illetve a vendégek elmennek valahol és ebédelnek. Ami amúgy érthető dolog, mert akár anyagi lehetőségeket nézzük, akár logisztikát, hogy ez lehet már legtöbbek szerint ez a természetes módja. Én azt mondtam, hogy fordítva legyen, a helyiek legyenek jelen, aki csak akar, aki dolgozott évekig, illetve a vendégek is természetesen, akik bejelentkeznek, és akik részt akarnak venni, szívesen látottak, és akkor egy közös ünnepséget rendezzünk a helyi kultúrotthonban. Hát így összeírtuk, listákat készítettünk, felmérést készítettünk, amit nem lehet természetesen megsatszolni, vagy pontosan kiszámítani, de így összegyűlt olyan 330-350 szám, és akkor ennyire készültünk, és végül 330 körül voltunk együtt, és ünnepelt a falu, és ünnepeltek, akik hazajöttek, és ez is csodálatos volt, ez az együttlét, úgyhogy egész késő estig elhúzódott, és nagyon jó volt így együtt ünnepelni.
0: Befejezésképpen mi az, amit üzennél a hallgatóknak? Ugye az időnk az nagyon eltelt, lejárt, és hát gondoltam, hogy akkor esetleg most befejezésképpen biztos van valami a tarsolyodban, amit szívesen átadnál a minden hallgatónak.
1: Amit most fogok mondani, az tényleg nagyon mély belső meggyőződés, amit én 30 éve élek, hiszek és gyakorolok, és ami soha nem vallott csődöt. Megpróbálom röviden összefoglalni, de azzal kell kezdjem, hogy amikor Kékesre kerültem, a templomon kívül semmilyen más közösségi tere nem volt a gyülekezetnek, bár erre igény volt. A lelkészi konyhába tartottuk a presbiteri gyűléseket, a családonként a bibliaórákat, és akkor mondtam, kéne gyülekezeti ház. És azt mondták, igen, kéne. Mondtam, építsük meg. Na most tudni kell, hogy az akkori gyülekezet szinte 90%-ban, mintha az én nagyszüleim lehettek volna. Én 23 éves voltam, ők legtöbben már ilyen nyugdíjasok, akik többnyire TS nyugdíjasok, szerény jövedelmű. És akkor azt mondtam, de építsünk egyet. Mikor lesz, megkérdezték. Mondtam, egy éven belül. És néztek rám, hát fiatal, ész, bolond, ész, vagy látszik, hogy zöldfülű, mit tud ez. És azt mondták, de hogy legyen? És azt mondtam, fogjunk hozzá. Fogjunk hozzá, és a Jóisten megsegít. És én azóta is azt mondom, és 30 év tapasztalatával tudom igazolni, hogy fogjunk hozzá, és hogyha az, aminek mi hozzákezdünk, és hogyha ez a Jóisten dicsőségét szolgálja természetesen, illetve még van egy nagyon fontos tényező, úgy gondolom, hogyha a gyülekezet támogatását élvezi, tehát nem csak a lelkész, hanem közösen a gyülekezet, akkor én úgy gondolom, hogy lehetetlen, hogy a körülmények elő ne álljanak. Sokkal később találtam meg az igét, ami ez nekem vezérigém lett. Az 1 Kronika 28:20-ban olvassuk, légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit se félj, és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem, veled lészen, téged el nem hagy, tőled el nem távozik, míg nem elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. És ma, amikor algoritmusokat keresünk, mikor titkokat keresünk, mikor örök igazságokat keresünk, én úgy gondolom, itt van előttünk, fogjunk hozzá. És akkor hadd mondjam el azt, hogy amikor Kékesen hozzákezdtünk, szinte semmi pénzünk nem volt. Tehát tényleg lehetetlenség volt. Mondjuk a közgazdasági egyetemeken épp azt tanítanák, hogy ne így kezdjünk hozzá bármihez, hogyha csak a világi szempontból nézzük. Néhány nap vagy hét elteltével jött valaki, egy szomszéd faluból, és azt mondták, hogy egy holland gyülekezetet gyűjtött egy betegnek egy veseműtétre. Sajnos meghalt, akinek gyűjtöttek, de maradt 10 000 márka, óriási pénz volt akkor. Szeretnének valami nemes célt támogatni. Van ilyen ötletetek? Fogadnátok a támogatást? Akkor azt mondtam, hát ilyen nincs, hogy ilyen egybeesések, vagy emberileg nem nevezhetjük véletlennek, vagy szerencsének, ez csak gondviselés lehet. És akkor azt mondtuk, természetesen már elő volt készítve, a terv volt ott a fejünkben, minden tetszett is neki, egy kis egyeztetés után rögtön elfogadták, sőt, annyira tetszett, nem csak ezt a kezdeti tőkét adták, hanem további szállítmányokkal segítettek, aminek akkor szintén nagy értéke volt, és egy év múlva megvolt. Utána 2001-ben átköltöztem Várkudura, ahol nagyon rossz állapotban volt a lelkészi lakás, és akkor azt mondtuk, hogy ezt meg kell javítani. Kudaiak is nagyon szeretnek ünnepelni, nagyon szeretik a közösségi alkalmakat, élményeket, és azt mondták, jól van, de majd, ha meg lesz a lakás, akkor ennek is legyen egy ilyen ünnepies háttere, hívjuk meg a püspök urat, nevezzünk egy napot, mikor nagy falu ünnepség legyen, összekapcsolva lelkésziktatással, hősök tábláival, Sós Ferenc néhány püspökünknek emléktábla, egyebek, tartsunk egy ilyen nagy falu ünnepet. Jól van, én beleegyeztem, szintén zöldfülüként, eltelt néhány hónap, mi még neki se kezdtünk, már szinte 2001 nyarához közeledtünk, és 2001 novemberére már ki volt tűzve, mint az egészért való hálaadó Isten tisztelt, és úgy megmozdult a falu az utolsó néhány száz méterre, hogy végül utolsó pillanatra minden meglett. És Pap Géza püspök úr, Isten nyugtassa, amikor ment egy visszanézés, azt mondta, azért ott figyelj oda, miért vizes ott az a fal, ott van valami gond, valami átállás. Mondtam neki, a főtiszteletű püspök úr, a tegnap meszeltük le, ez november 24-én volt, ha jól emlékszem, és akkor így csendesen azt mondta, így akkor már érthető. És Almásmálomban is, de Kuduban még templomjavítások alkalmából, úgyhogy már szálló ige is lett, például Árkudun a gyülekezetben, akik már régebb óta tudnak, és ismernek, azt mondták, mindig csak a kezdet a nehéz, amíg elhisszük, hogy sikerülni fog, amíg hozzákezdtünk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért az építő munkáért, ami a végbe ment itt az egyházkerületünkbe, és tényleg 400 templom körül van a felújítások. Természetesen most beszélhettünk volna, de talán külön alkalom lenne az, hogy a lelképítkezések és minden más belmissziós munkáról, de most ez volt a téma, erről beszéltünk, nem azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az igazán fontos, és én magam is nem tudom, és azt tartom mindenek előtte célkitűzésnek, hogy a gyülekezetek lelki életének az ápolása, az épülése belsőleg, ez a legfontosabb. De most a téma az a külső adott volt, és a külső építkezésekről beszéltünk. Viszont én úgy gondolom, hogy ténylegesen, hogy 50 lélek, vagy 100 lélek, vagy 200, vagy 2000 lélek, hatalmas erő van bennünk akkor, hogyha mi egy irányba haladunk. És az életemből rengeteg példát tudnék még sorolni, amikor gyülekezettel elindultunk egy irányba, és nem azt néztük, hogy most megéri, vagy nem éri, vagy honnan, vagy miből, hanem hogy mit akarunk. És pillanatok alatt, tehát nem éveket kellett válni, pillanatok alatt mindig a külső körülmények, a munkatársak, azok, akik szimpatizáltak, akik érezték, hogy a talentumaikkal segíthetnek, és csodálatos dolgokról tudunk beszámolni, és úgy tudunk beszámolni, hogy hozzátesz rögtön, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. És én hiszem, hogy ez így történik mindenhol, és ezért kívánom a lelkész kollégáimnak, társaimnak azt, hogy bátran előre, nem a külső körülményeket, a célra tekintve, előre nézve, és a gyülekezeti tagnak pedig kívánom azt, hogy tudjanak mindig olyan áldott munkatársak lenni, mint ahogy nekem is munkatársaim voltak. Most Almásmálomban először, előtte számos alkalommal, Várkudó, majd Kékesen, vagy bárhol máshol, és tényleg csodálatos dolgok születnek így, és lehetünk tanúi annak, hogy a Jóisten milyen csodásan munkálkodik közöttünk.
0: Az elmúlt percekben az Almásmálomi Református Egyházközséggel ismerkedtünk. Segítségünkre volt Lapuhus Attila, aki a várkudui és almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztyén élet felekezetközi műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
2: My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music.
3: I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth.

0: Jai című regényéből hallgatunk meg két fejezetet, utána pedig jazzzene szól. Ha tehetik, maradjanak velem az utolsó órában.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

6. fejezet. Az öreg pipitér. Ahogy a két gyerek leért az utcára, Ádámka kétségbe esetten fordult az idősebb testvérhez. Hová legyünk most, édesbátyám? Van-e még miránk gondja a jó Istennek? S ne felejts szemét, búsan emelte fel az égre, mintha a jó Istent keresné vele. Vastag, lomha októberi felhők ereszkedtek ott, biztató kékség nem nevetett le a deres földre egy tenyérnyi se. Tamás oda se figyelt, bizonyára nem is hallotta a kérdést. Némán merett maga elé, s néha megrándult az ajka, mintha valami láthatatlan utitársával beszélgetne. Pedig csak magával viaskodott, s mikor megindult a szava, látszott rajta, milyen nehezére esik neki a beszéd. Édesvérem, nekünk el kell válnunk egymástól. Ádámka sírva fakadt, Tamás gyöngéden átölelte. Nézd, öcsém, nekem meg kell szabadítanom az apánkat. Ki kell hoznom a rabságból, hogy maga tisztázhassa ki a nevét abból a mocsokból, amibe belekeverték. Nehéz munka lesz az, erős kar kell hozzá, és erős szív. Nem neked való az. Ádámka nem tudott szólni, csak a karját nyújtogatta előre merevül. Van bizony abban erő? Tudom, öcsém, tudom, hogy nem te vagy az utolsó legény. Vesszük is hasznodat, neked is, ne félj. Te itthon maradsz a Cseperke utcában. Rendben tartod a házat, gondot viselsz a gazdaságra, igazgatod a cselédeket, egész kis gazda leszel. Nem örülsz-e neki, Ádámka? Nem lehet mondani, hogy Ádámka örült volna. Úgy zokogott szegény, hogy keserves volt hallani. Sose látsz többet sírni, édes jó Tamásom. Azt akarta mondani szegényke, de nem bírta. Legalább utoljára kísírja magát Isten igazában, gondolta magában. De a Tamás kemény szívét meg nem lágyították a könnyek. Már ő csak egyedül megy neki a világnak, bizonygatta Váltig. Már pedig ő úgy is utána szökik, erősítgette Ádámka. S ahogy a nagy osztozás közben befordulnak a Cseperke utcába, egyszerre csak eléjük gurul egy cifra suba, amiből csak egy nagy lobogó bajusz látszik ki, s a fölött egy nagy báránybőr sapka. Hova, hova, úrfiak? Kérdezte őket a cifra suba. A két gyerek csodálkozva vette szemügyre a guruló subát, s Ádámka szólalt meg előbb. Elnye, te vagy az öreg pipitér. Éppen hazaigyekszünk. Az öreg pipitér volt a Cseperke utcai ház gondviselője. Régi hűséges cselédje a szitáriaknak, udvarhelyi székely különben származása szerint. Haza-e? Dörmögte kelletlenül. Hol van az a haza? Ne bomolj, pipitér, szólt oda neki Tamás. Nincs most tréfára való idő. Csak tudottán, hogy melyik a szitári ház. Bizony nem tudom én, szolgám. Ha csak nem az apafi Mihály uramét akarád mondani. Mit beszélsz, te ember? Te megzavart az a nagy szerencsétlenség szegény öreg pipitér. No, azt sokért nem adnám, ha valami olyat érhetnék, ami engem megzavarna, mondta nyugodtan az öreg. Olyan friss az én elmém, úrfi, mint a forrás vize. Csak azért az udvari tányérnyalóé volna olyan, akit az elébb nyakon legyintettem. Tudom, hálát adna az Istennek. Micsoda udvari tányérnyalóé te? Hát azé, aki ezt a pecsétes levelet hozzá az eléb. De jól tevé, hogy hozzá. Legalább takarék belé egy kis füstölt szalonnát. Azzal előhúzott a suba alól egy hosszú papírost, amiről a fejedelem pecsétje lógott. Ezt hozzá az az udvari ember. Mi van abban, atyám fia? Kérdezém tőle. Tán légyvesztő papíros. Nem kell már az ilyenkor, elhullott már a légy a maga jó szántából. Nagy legyek vesznek ettől el, mondá ő. Arról szól az írás, hogy a hazaáruló szitári Kristófnak

0: minden javait lefoglalta a fejedelem ő nagysága. Mondom én, egyéb baja nincs a fejedelem ő nagyságának. Tisztelem ő kegyelmét a neve napján, nekem ugyan nem kell gazdának. Csit, azt mondja a tányérnyaló, jobb lesz, ha átadod a kulcsokat. Kútba hányám, mondom én. Ne bolondozz, öreg, azt mondja a tányérnyaló, mert utána szalad a fejed. Hó-hó, mondom én, mikor őrzöttél én velem birkát, te tintásújjú? Erre ő kirántja vala a kardját, én pedig kapék vala a kezembe egy cséphadarót, hogy üres gabonát csépelék vele, arról én nem tehetek. Tamás megértette ebből, hogy nincs se országuk, se hazájuk. A födelet is elvette a fejük fölül a fejedelem. Most már mehetnek oda, ahol a part szakad. Ádámka is megértette, hogy most már ő belőle se lesz házpásztor a Cseperke utcában. Nem kell elmaradni a kis bátyjától. Mehet vele a rab apát kiszabadítani. A nyakába is ugrott örömében. Lát, bátyám, a jó Isten se akarja, hogy elmaradjunk egymástól. Jó, öcsém, mosolygott szomorúan Tamás. De ki mondja azt meg most már nekünk, hogy merre menjünk? Ej, úrfi, rázta meg a vállán a subát az öreg pipitér. Jó lesz, ha beabroncsoltatod a fejed, hogy szétnevesse a nagy bölcsesség. Hát azt gondolod te, hogy most már nincs gondja ránk a jó Istennek, mert másfelé néz egy kicsi nyég? Ne félj, szemmel tart az Isten azért minket. Én is mindig előre nézek birkanyíráskor, de azért meglátom, ha a hátam meget megdésmálja a gyapjút a juhász. Ez az okoskodás nem nyugtatta ugyan meg egészen Tamást, de legalább földerítette egy kicsit. Lehet, hogy igazad van, öreg pipitér. De most már mondd meg azt is, hogy mit tegyünk. Hát mit tennénk, szolgám? Tenyerünkbe vesszük a lábunkat, s meg sem állunk Nagyváradig. A két gyerek mindjárt neki is iramodott, de az öreg cseléd vállon ragadta őket. Hát aztán hogy mennétek így neki a világnak? Hiszen mire Váradra érünk, megvesz bennünket az Isten hidege. Azzal rázott egyet magán az öreg, s ráborította a cifrasubát Tamásra. Mert a cifrasuba alatt még egy kis festett suba volt az öregen, abba meg Ádámkát csavargatta bele. Ő maga egy szál ködmönben maradt, de az olyan volt, hogy tán a puskagójó is visszapattant volna róla, mint a kinizsi pál sírkövéről. No, most már mehetünk mind a vízig szárazon. Olyan takaros juhászlegények vagytok, hogy akár meg se álljatok a túri vásárig. Mikor kiértek a városból, Ádámka odasúgott Tamásnak. Valakitől el kellene búcsúznunk. Tamás elborult tekintettel nézett rá az öccsére, s azzal lefordultak az országútról arra a kis gyalogösvényre, amely az Isten kertjébe vezet, a temetőbe. Ott megkeresték az édesanyjuk sírját, s átölelték a diófa keresztet. Sokáig térdeltek ott, hallgatva az őszi bogár szomorú pirregését a száraz nyárfa levelek alatt, meg az őszi rózsák zizegését, ahogy a szél játszadozott velük. Ádámka kigyomlálta a virág közül a hosszú muhart, Tamás pedig, mikor senki se nézett oda, a zsebébe csúsztatott egy marék földet az édesanyjuk sírjáról. Ki tudja, nem jó lesz-e arra feküdni valamikor, ha a jó Isten keze valahol idegenben veti meg síri ágyukat. Tamás azt gondolta, senki se látta meg, mikor a hantot markolázta. De az öreg pipitér alig, ha nem észrevette, mert szürke kis szemet telefutott könnyel. Nézd, törülgette a ködmöne ujjával, majd kiveri a szememet ez a sok szúnyog. Hogy mennének inkább udvari muzsikásnak apa fiúramhoz? Eszébe se jutott az öregnek, hogy tél elején aranyért se lehet már szúnyogot találni. Hetedik fejezet. Török becsület. Nem telt bele egy jó hét, már a váradi határban jártak a mi rabszabadítóink. A vándorlás egy kicsit elcsigázta őket, máskülönben egész úton nem történt velük semmi nevezetes. Mindenki láthatta rajtuk, hogy bujdosó szegény emberek, s éppen ezért senki se vette őket szemügyre. Olyan mindennapos dolog volt akkoriban hazátlan bújdosó csapatokat látni, mint varjú sereget a búzavetésben, vagy verebeket a sövényen. Az volt akkor az egész magyar föld, bújdosók országa. Egész Váradig senki meg nem kérdezte tőlük, hogy kik vagytok, mi áradban vagytok. Ők sem mondták senkinek. Egyszer akarták, akkor is pórul jártak vele. Hidalmáson Ádámka nagyon szeretett volna beköszönni a piszlicár kastélyba, elpanaszolni nagy keservüket a becsületes piszlicárnak, vigasztalást kérni rája a tündérkert legszebb liliomától, a fehér orcájú Ilucitól. De a kastély olyan csendes volt, mintha el volna hagyatva. Ajtó, kapu zárva, az ablaktáblák becsukdosva, még csak a környéken sincs senki. A kerítésen kilátszottak a ciprusok fekete csúcsai, még csak azok se bólintgattak Isten hozottat. Ádámka mégis elszánta magát, s jól belekapaszkodott az ezüsttel futtatott ajtókopogtatóba. De hiába várta, senki sem mutatkozott.
1: Itt bizonyosan nincsenek itthon, de talán még a kulcsot is elvitték, vélekedett az öreg pipitér.
0: Hát, ha én tennék próbát, ajánlkozott Tamás, s akkorát rántott az ajtókopogtatón, hogy beleroppant a feje az érckalapácsnak. Ennek aztán lett is foganatja. Az emeleten kinyílt egy ablak, s megjelent benne piszlicár uram füstös képe. De még a kezét is kinyújtotta. Csak hogy nem a kapukulcsot forgatta benne, hanem egy hajlós, mogyorófa vesszőt. S hogy kétség ne férjen a szándékához, azt is megmondta, hogy mire való az a mogyorófa vessző.
1: Elebb lábú innen túl, te három csavárgú, mert ha én kilépik, leszom második futamlása tataruknak. Csend abban a rossz gúnyában, a jó uram, vette föl a szót pipitér, mert ha én kirántom kelmedet abból a cserzett bűréből, nem tudom, hogy búvik bele vissza.
0: Ádámka nagyon elszégyelte magát, Tamás azonban mindjárt kitalálta, mi a hiba. Hát az, hogy piszlicár uram nem ismert rájuk ebben az ágról szakadt gúnyába, amit még csak rossz néven se lehet neki venni. Fölkiáltott hát neki magyarázatképpen.
1: Nem vagyunk mi csavargok, piszlicár bátyám, hanem igenis vagyunk a Szitári Kristóf gyerekei, akik múltkoriban itt virrattunk föl a kelmet barátságos födele alatt.
0: No, egyéb se kellett a görögnek. Akkor átkúrjantott, mintha azt akarta volna, hogy Kolozsváron is meghallják.
1: Mi csuda! A Szitári orfiuk, a Kristóf orfiai, azi az úrszak háborítóé! Azi a sólyon koppasztúé.
0: Mit?
1: Az enyém fedil alatt vernyát zattatuk? Soha nem láttultalak titeket. Nevetek se nem hallottam. Ájjáj, Ádámku. Ájjáj, Tamásku. Eltisztulkodjatok innen, mert ha kieriszelem murmucot, fületek leharapolja. Hajatuk megrangatulja. Szemeteket kikaparulja.
0: Ebben a percben a másik ablakon csak ugyan kidugta fejét a murmuc. Valami pirosat szorongatott a markában, azzal integetett kifelé, s rettentő jókedvvel vigyorgott mellé.
2: Teremtő Isten, de förtelmes úriember! Szörnyűködött el pipitér. Bátyja vagy öccse annak a cserzett képű úrnak?
0: Azzal ugyancsak elhordta a ködmönt. Alig érték utol a fiúk.
1: Ennye öreg, de rád ijesztett az a jámbor majom, pirongatta Tamás.
2: Micsoda? Hát majom volt az az úr.
1: Nem hiszem én, szolgám. Ember az, csak teteti magát, mintha majom volna, hogy ne kelljen neki dolgozni.
0: Pipitér ezen töprengett egész úton. Tamás meg azon törte a fejét, hogy tudta meg piszlicár olyan hamar, mivel vádolják Szitári Kristófot. Ádámka bizonyozott, hogy akármilyen haszontalan ember piszlicár uram, Iluci nem oka semminek se. Látta ő, mikor visszatekintett, hogy valami fehérség lobog ki a kastélypadlás szelelőjén. Nem lehetett az egyéb csak sejemkeszkenő. Nem lengethette azt egyéb csak az Iluci kis keze. Nem akart az egyebet jelenteni, mint azt, hogy segítsen meg az Isten benneteket, rabember fiai.
1: No most rátok férne Isten ő felsége segedelme, mondta nekik pipitér, ahogy a váradi vártövébe értek. Mert én ugyan nem segíthetlek most benneteket. Én be nem mehetek a várba, mert ha engem meglát a basa, úgy belém szeret, hogy sose ereszt többet vissza.
0: A fenesi csatában három fogát kiütém ő kegyelmének, s attól tartok, hogyha rám ösmer, a lábam elé téteti a fejemet.
1: Ádámka ilyetten tekintett körül, hát ha jön is már az a rettenetes basa a pipitér fejéért, de az öreg elnevette magát.
0: Ne félts engem, fiam! Száz lelke legyen annak, aki idekint el akar én velem bánni, s azon is keresztül gázolok mind a százon. Csak éppen az oroszlán torkába nem akarom szánt szándékkal beledugni a fejemet.
1: Majd elhúzódom itt a nyíresbe valahová. Ti csak menjetek bátran, és járjatok szerencsével. Kinek volna lelke bántani két ilyen ártatlan madárfiókát?
0: Hanem azért akárhogy bátorítgatta őket, öreg szíve majd megszakadt értük, mikor látta, hogy a nagy száz szerecsen katona beeresztette őket a várkapun. Süveglevéve sóhajtott föl az égre. Én, uram, én istenem, hármukat hozd vissza, ha lehet, de kettejüket minden ok vetetlen.
1: A két szitári pedig az alatt a várudvaron mindenfelé azt leste, nem látná-e meg valahol a harmadikat. Hát, ha abban a toronyban epeszti magát, hát, ha itt a lábuk alatt csörgeti a láncát valami sötét veremben, hát, ha az ő lehelete csapja meg az arcukat annál a fordulónál. Mindegy az akárhol van, de itt van valahol az ő közelükben, s ez a gondolat meg-megdobogtatta a rabember fiainak szívét. A két gyönge gyerekét, akik rongyosan, sanyarogva, fegyver nélkül, puszta kézzel akartak egy nehéz rabot elvinni a hatalmas váradi basától.
0: Azám, de hogy fogjanak hozzá?
1: Be kell mennünk a basához, gondoltam valamit, mondta Tamás. Ádámka helyben hagyta. Keressük meg, én is gondoltam valamit. Keresnék ám, ha tudnák, hol keresni, de akármerre kóvályogtak a nagy üres várudvaron, senki sem akart szóba állni a két kis koldussal. A török nem valami beszédes nép. Egy órában egyet haszol, azt is magának mondja. Az is csak annyi, hogy jújúj, mert szétálni kezdett a hó, s azt nem állhatja a török katona, aki a maga napsugaras hazájában hírből se ismeri a telet. A csukott ajtók előtt les feljárkáltak a hosszú lándzsás őrök, a bőköpenyegükkel még az orrukat is eltakarták a fehér és hideg égi pihék elől. Szomorú kép volt ez nagyon, s mentül tovább nézelődött rajta a két gyerek, annál elhagyatottabbnak érezte magát. Egyszerre azonban Ádámka vígan mutatott oda egy kerek ablakra, amelyiknek kristályüvegén egy nagy piros virág integetett ki.
2: Nini, basarózsa!
1: Tamás haragosan vállat vont. Bánja is ő, hogy basarózsának hívják azt a nagy piros virágot, amelyikből egy szál is egész bokréta, s amit úgy szeretnek a török urak, hogy még tére is nyílatják melegházban. Hiszen szép virág, de mit segít ő rajtuk a nagy szépségivel? Ugyan, Ádámka, hogy járhat ilyenkor is ilyen hiába valóságokon az eszed?
2: Várj csak, bátya, ugyan ne haragudj meg mindjárt a te gyámoltalan öcsédre.
1: Azt gondoltam, hogy ahol virág van, ott emberek is vannak. Zörgessünk rájuk, Tamás bátyám.
0: Azzal se szó, se beszéd, odaugrott az ablak alá, s elkezdett dalolni halkan, bánatosan.
1: Holló madár, miért jársz talpik feketében? Azt kérdezem tőled. Mi bánatod neked, sötét holló madár? Azt kérdezem tőled. Holló madár, vesd le fekete gyászruhád, nem illet az téged. Erdők hűvös árnyán, ahová hazaszállj, van te neked fészked. Talpik fekete gyászt kereke világon, csak mi hordozhatjuk, hazátlan bujdosok, akik anyánk sírján, rabapánk siratjuk, rabapánk siratjuk. A basarózsás ablakban megjelent egy hosszú fehér szakállas arc. Ádámka reménykedve másik dalba fogott. Olyan volt az, mint a gerlice zokogás. Te kevés asmadár, száltodban röptödbe, láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se, én csak arra járok, ahol jó vitézek, éles kardja csattog. Nem láttam sehol se. Sebes szárnyú fecske, száltodban röptödbe, láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se, én csak arra járok, ahol jó emberek vadszőlős tornácon vígan nevetgélnek. Nem láttam sehol se.
0: Hát te, sántavarjú, merre elbicegtél? Láttad-e valahol a mi jó apánkat?
3: Láttam jó apátok Basa udvarában, talpig nehéz vasban, titeket siratgat. Láttam jó apátok.
0: A szakállas fej visszahúzódott az ablakból, s kisvártatva csikorogva nyílt ki egy részkilincses ajtó, s kivigyorgott rajta egy hasított fülű szerecsen.
1: Gyerszün, oglán, gyerszün!
0: Abban a világban divat volt az ilyen felemás magyarság, s ha a szó nem lett volna világos, az a hangos mosolygás, amivel mind a 32 fogát kimutatta a fekete legény, nem jelenthetett más, csak azt, hogy gyertek, gyertek, gyertek! A két testvér belépett, és egyszerre szembe találta magát Hajdár Basával. Violaszín selyempalástja, villogó tekintete, drága köves kardja mutatta, hogy ez a veresképű ember nem lehet más, mint a Basa. Nyájasan intett a két gyereknek. Énekeljetek még valami szépet, ti kis emberek! Kellemes az orcátok, mint a tubafa virágja, és édes a szavatok, mint a bülbül madáré. Ádámka lehajtotta szöszke fejét, státogatta a száját, de torkán akadt a szó. Egyszerre aztán megcsuklott a térde, leborult a Basa előtt. Tamás is melléje térdepelt, akármilyen nehezére esett, s ő vette át a szót. Kegyelmes urunk, nem kenyerünk nekünk az éneklés, nem vagyunk mi vándordalnokok, hanem vagyunk a Szitári Kristóf bújdosó fiai, akit te ártatlanul láncra verettél. Nagy urunk, add vissza nékünk az édesapánkat.
3: Bajos lesz az, fiam, csóválta a fejét Hajdár Basa.
1: Nem olyan tücskihajcsi ember a ti apátok, hogy így fügyszóra megajándékozhatnám a szabadságával.
0: Tamás fölegyenesedett és szemébe nézett a Basának.
3: Kegyelmes urunk, aranyunk, ezüstünk nekünk nincsen, amivel kiválthatnánk az apánkat. Amink volt is, elszedte a fejedelem. Még ez a testi gúnyák se a miénk, hanem egy hű öreg cselédünké. De nekem van izmos két karom. Az öcsémnek van szép szava, könnyű kedve, játékos elméje. Ha beéred a cserével, eresz szabadon az apánkat. Fogj itt helyette mi kettőnket. Veres engem láncra. Küldj követ vágni. Küldj a legmélyebb tömlőcbe, ha hasznom nem akarod venni. Tedd az öcsémet udvari mulattatóddá, rabszolgáddá, legutolsó inasoddá. Vagy vedd el mindkettőnk életét. Csak az apánkat eresz szabadon.
0: A Basa ámulva sodorgatta a szakállát, aztán vállára ütött a gyereknek.
3: Ember vagy, öcsém, kár, hogy nem török vagy. Ne beszéljünk most a rabemberről.
0: Mást mondok én nektek. Legyetek az én kis apródjaim, külön gazdátok leszek én, mint a régi volt. Mind a két gyerek egyszerre akart felelni, de Hajdár leintette őket a fülemelt ujjával.
3: Csitt, gyerekek!
0: Először nézzetek körül a Hajdár Basa portáján, de jól kinyissátok a szemeteket. A Basa tapsolt, s mély meghajlással két piros köntösű tatár katona lépett a szobába. Nagy ezüst fülönfüggőjük volt, az apafi palotájában az órakörte nincs akkora.
3: Majd ez a két szolga keresztül vezet a kincses házon. Választatok, ami jól esik, amit megkívántok, a tietek.
0: Foglalóba. 9 szobán vezette keresztül a két tatára rabember fiait. Mennyi volt ott, a szem nem látta, fül nem hallotta a drágaság, nem lehet azt kimondani. Garmadával a sok ékkő, mázsa számra az arany, ezüst csecsebecse. Borsónyi karbunkulusok, mogyorónyi rubintok, galamtojásnyi gránátok, drága kövekkel és elefántcsonttal kirakott fegyverek, amikre ha ránézett, káprázott a szem. Végszámra a drága bársony és sejmek, kazallal a belőlük készült ékes művük köntösök. Ilyenekbe járatja a kegyelmes Basa azokat, akiket a kegyébe fogad. Innen halmozza el drágaságokkal, akiket szeret. Innen fegyverzi föl a kegyelt apródjait.
1: Könnyű neki, 3 világrészből rabolta össze ő kegyelme ezt a töménytelen drágaságot. Bizony hírből se ismerne ilyes dolgokat, ha kapával keresné a kenyerét. Bizonyosra vehetjük, hogy ezt mondta volna az öreg pipitér.
0: A két fiú azonban nem szólt semmit.
1: Hogy is szólt volna, mikor nem láttak ők semmit abból a vakító pompából?
0: Búsan,
3: Lehajtott fejjel ballagtak át a kincses termek hosszú során. Nincs az itt úgyse, akit ők keresnek. Azután bevezették őket az istállókba. Noha vétek istállónak mondani ezt a márványpalotát, amelyikben a hajdárba saméneselegelt. Észín fekete paripák, kényes arabmének, kisázsia füves mezeiről került hófehér csikók, szélnél sebesebb berber lovak nyihároztak a részveretű jászlak előtt. Innen válogatnak maguknak paripát, akikre a basa rásüttetik kegyelme napját. Bizony nem bánta a két gyerek azt sem. Csak olyan elszontyolodott képpel került a két testvér hajdár elé, mint amilyennel távoztak tőle. No, mézes ajkú fülemüléim, mit választottatok magatoknak hajdárbasa kincseiből? Mit választottunk volna, ó nagy úr, rázta meg Tamás a fejét, hiszen nem vezettek el bennünket az édesapánk tömlöcébe. Arra is ráérünk még, intett vissza a basa. Majd vacsora után beszéljünk arról. Meg kell azt nekem gondolni kétszer is. Belépett a hasított fülű szerecsen, s megint rávigyorgott a két gyerekre. Gyerszűn, oglán! Amit most mutatott nekik a szerecsen, az bizonyosan többet ért még a hajdárbasa kincseinél is. Arancsíkos abrosszal beterített hosszú asztalokon incsiklandoztató ételek nagy sokasága, pecsenyék, pástétomok, mindenféle csemegével koronázva, nádmézes édességek, déli gyümölcsök, torták, marcipánok, csak úgy kínálták magukat az embernek. Hát még olyan kiéhezett két kis legénynek, aki hetek óta avasszalonnán élt kukoricakenyérrel. Egyél, gyermek! Kínálkozott a szerecsen is nagynyájasan, s ő is előhúzta lebernyege alul a vacsoráját. Akkora darab fekete kenyeret, hogyha a lábára ejti, eljajdul bele. Adsza csak, jó ember, mondta neki Tamás, s elvette tőle a nagy karé fekete kenyeret. Két felét törte, s a felét odaadta Ádámkának. Nekünk ez is jó, éhes embernek kalács a zab kenyér is. De még azt se ette meg, hanem becsúsztatta a zsebébe. Ádámka beleharapott a magáéba, de mindjárt elerett a könnye. Hát a mi szegény rabapánk mit eszik most? Nem is nyúltak többet semmihez. Elbámészkodtak a szagúsítókkal kevert fáklyák lobogó lángjába. Öreg este volt már, mikor a basa megint magához hivatta őket, s elküldte aludni. Álmodjatok szépet, szegény kis bujdosók a hajdárbasa födele alatt. Ne féljetek, jóra fordul most már a sorsotok. Ej, de egymás nyakába borult ám a két testvér, amikor elvezették őket szobájukba. Még Tamás is táncolt örömében. Holnap meglátjuk az apánkat, megmondta a basa, hogy jóra fordul most már a sorunk. Ej, mégiscsak derék ember ez a hajdárbasa. Megjött most már az étvágyuk is, megették a fekete kenyeret az utolsó falatig, s éppen a morzsáit szedegették össze a drága perzsa szőnyekről, mikor hogy se, besuhant hozzájuk valami fekete köpönyeges alak. Ki volt, mi volt, nem tudhatták, mert a köpönyek csukjája úgy a fejére volt húzva, hogy az orra se látszott ki belőle. Halkan súgta oda a két megrettent gyereknek. Szaladjatok innen, ifjú szarvasok! Ha ma nem mentek, holnap már nem ereszt a basa, mert nagyon megkedvelt benneteket. De még ha küld sem megyünk el az apánk nélkül, felelt neki Tamás magához ölelve a reszkető Ádámkát. Az éjszakai vendég egy kicsit följebb tolta az arcán a csukját. Szitári Kristóf nincs már váradon. Ma délután jártak itt apafi követei, 500 aranyat hoztak a basának engesztelésképpen. A basa megengesztelődött, s elküldte az apátokat apafi Mihálynak, tegyen vele, amit akar. Akkor vitték el, mikor nektek a kincseket mutogatták. A két gyereknek még a szíve dobogása is elállt, de a csukjás ember karon fogta őket, siessetek, ifjú solymok, míg meg nincs kötve a szárnyatok. Keskeny lépcsőkön, csavargós folyosókon vezette le őket a várudvarra, annak a legelhagyatottabb részén kinyitott nekik egy kis ajtót, s gyöngéden kitaszította őket. Menjetek, amerre láttok, most már szabadok vagytok. Jó ember, fordult vissza Tamás, legalább azt mondd meg, kinek köszönhetjük a szabadságunkat. Ki vagy te? Az ember egészen kibújt a csukjából. Az öreg Cselebi bég volt. Kopasz feje búbjára odasütött a holt sugár. Éppen oda, ahová a kis Mihály célzott a labdájával, amikor Szitári Tamás megfogta a kezét. Ne bánst azt az öregembert, hercegem! Ő se bánt minket. Amire azt mondta akkor a vén török. Ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi. Úristen, micsoda rég volt már ez. Elmúlt már annak egy hete is. De a rabember fiainak úgy tetszett, mintha 700 esztendő telt volna el azóta.
4: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
5: Hangos könyvtár rovatunkat hallották, melyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgattunk meg két fejezetet. A következő percekben Grencsó István jazzzeneművét hallhatják.

Kerencsó István jazzzeneművét hallhatták. Ezzel adásunk a végéhez ér, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket az ébresztő reggeli műsorunkkal. Sütő András, erdélyi magyar író gondolatával búcsúzom mindazoktól, akik nem tartanak velem a reggeli műsorba. Így szól. Ha csak lehet, játszik a gyermek, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 17-én szerda reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek.

0: Ben. A 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Adrián Vestel miniszterelnök jelölt szerint nincs kifogása a Románok Egyesülésért Szövetség támogatása ellen, és nem mond le a kormányalakítási megbízatásáról annak ellenére sem, hogy a liberális párt a Mentsétek meg Romániát, és az RMDS egyelőre nem támogatja. A politikus közölte, valamennyi parlamenti párttal kész tárgyalni a kormányalakítás érdekében. A politikus úgy fogalmazott, nincs fenntartása az EU-ral való egyeztetésekkel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy tárgyalna-e a párttal, azt válaszolta, semmilyen fenntartásom nincs. Vestel szerint nem jelent problémát számára, ha az EU képviselői támogatják a jelöltségét. Egyáltalán nem zavar, hogy EU-ros parlamenti képviselők is rám fognak szavazni hazafias meggyőződésből, mondta. A kijelentések annak fényében figyelemre méltóak, hogy Nikos Ordán államfő korábban többször is azt hangoztatta, nem támogat olyan miniszterelnököt, aki az EU-r szavazataira támaszkodik. Az államfő az EU-t korábban nyugatellenes pártnak nevezte. Vestel hangsúlyozta, hogy valamennyi parlamenti erővel kész párbeszédet folytatni. Indoklása szerint Románia válsághelyzetben van, ezért mielőbb működőképes kormányra van szükség. Sürgőségi eljárással fogadtatná el a parlamentben az RMDS azt az új törvénycsomagot, amely konkrét anyagi támogatást nyújtana a válságban lévő sertés és szarvasmarha tenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDS. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarha tartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspest is ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznó állomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. Elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDS tegnapi közleményében. A sertéstartók támogatásáról szóló program hízú sertések esetében mintegy 12 euró per férőhely, anyasertések és süldők esetében pedig mintegy 14 euró per férőhely támogatást ér elő. Kiemelik, hogy ezt azok az állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepek igényelhetik, ahol 2026. március 1-e és 2026. december 31-e között a sertéstenyészeti és vagy szaporítási tevékenységet végeznek a telep kapacitásának legalább 30%-át kitévő átlagos állománnyal. Mihály Dimián ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Egy másik fontos újdonsága, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen a szakirányoktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudomány és vallás. A humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. További újdonság, hogy a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy. A technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáciu Kozmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta 70%-os küszöböt. Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron, amely a projekt egyik legfontosabb építménye. Horáció Kozmá közölte, hogy naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületekre. Körülbelül 300 méter talfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Az első vágányon már teljes egészében felszerelték a sineket az egész szakaszon, a második vágányon pedig eddig körülbelül 17 kilométernyi talfa és 10 kilométernyi sín került a helyére. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található állomásokon, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, ami elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. A Kolozsvár és Egeres közötti 30 kilométeres szakaszon végzett munkálatok értéke körülbelül 2 milliárd lej. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 50 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól ma hozzánk Isten igéje, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Időhiány miatt című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is? Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja a megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élő víz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszaráncson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre, akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták, vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten hozzánk intézett üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szólt hozzánk Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. Időhiány miatt című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Időhiány miatt. Anthony DeMello nyomán. Amikor áhítatra hívta az amerikai gyülekezet a kormányzót, azt a választ kapta, hogy a politikus időhiány miatt sajnos nem jöhet el. Erről, mondta valaki, olyan ember jut eszembe, aki a dzsungelben jár és elfelejti szeméről levenni a kendőt. Egy másik meg hozzátette. Volt egyszer egy favágó, munkája teljesen kimerítette. Akadozó lélegzettel mondogatta. Még arra sincs időm, hogy kiköszörüljem a fejszémet. Ezt olvassuk a Máté evangéliuma 22. részének 36. versében. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Máté evangéliuma 22. részének 36. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Időhiány miatt című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Sütő András, erdélyi magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Ha csak lehet, játszik a gyermek, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Ebben az órában hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunkba várom Önöket. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Az végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A következőkben rövid híreinket hallják.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Vestel nem mond le a kormányalakítási megbízatásról. Az AUR támogatását nem utasítja el. Törvénycsomagot nyújtott be az RMDS a húságazat megsegítésére és a sertéspestés megelőzésére. Rövidesen megjelenik a hivatalos közlönyben a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Adrián Vestel miniszterelnök jelölt szerint nincs kifogása a Románok Egyesülésért Szövetség támogatása ellen, és nem mond le a kormányalakítási megbízatásáról annak ellenére sem, hogy a liberális párt a Mentsétek meg Romániát, és az RMDS egyelőre nem támogatja. A politikus közölte, valamennyi parlamenti párttal kész tárgyalni a kormányalakítás érdekében. A politikus úgy fogalmazott, nincs fenntartása az AUR-ral való egyeztetésekkel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy tárgyalna-e a párttal, azt válaszolta, semmilyen fenntartásom nincs. Vestel szerint nem jelent problémát számára, ha az AUR képviselői támogatják a jelöltségét. Egyáltalán nem zavar, hogy AUR-os parlamenti képviselők is rám fognak szavazni hazafias meggyőződésből, mondta. A kijelentések annak fényében figyelemre méltóak, hogy Nikos Ordán államfő korábban többször is azt hangoztatta, nem támogat olyan miniszterelnököt, aki az AUR szavazataira támaszkodik. Az államfő az AUR-t korábban nyugatellenes pártnak nevezte. Sürgőségi eljárással fogadtatnál a parlamentben az RMDS azt az új törvénycsomagot, amely konkrét anyagi támogatást nyújtana a válságban lévő sertés és szarvasmarha tenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspestés megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDS. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarha tartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspestis ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznó állomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDS tegnapi közleményében. Mihály Dimján ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáciu Kozmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta a 70%-os küszöböt. Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron, amely a projekt egyik legfontosabb építménye. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Prózsa Lillával.

Június 17-e az év 168. szökő évben 169. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 197 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1799-ben Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. 1885-ben ezen a napon érkezett meg New Yorkba az azóta is egyik leghíresebbé vált látványosság, illetve szimbólum, a szabadságszobor. Az alkotás címe A szabadság megvilágosítja a világot, ismert nevén a szabadságszobor. New York előtt a Liberty Islandon található a Hudson folyó torkolatánál. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Frederick August Bartholdy volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit Gustav Eiffel tervezte. A bal kezében tartott tábla felirata 1776. július 4-e, az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelképezi az elnyert szabadságot. A korona hét ága a hét tengert és a hét kontinenst jelképezi. 1903-ban Henry Ford, aki a köznapi élet részévé tette az autót, megállapította a Ford Motor Company-t. 1940-ben ezen a napon foglalta el a Szovjetunió a három balti államot, Észtországot, Lettországot, illetve Litvániát. 1944-ben pedig Izland kikiáltotta függetlenségét. 1967-ben ezen a napon történt az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás. Mindezek mellett ma van az elsivatagosodás és az aszály elleni világnap.

1239-ben látott napvilágot első Edward angol király, aki bár egyesítette Észak- és Nyugat-Walest, Skóciát mégsem sikerült meghódítania. 1832-ben született William Crookes, angol fizikus, kémikus, a tallium felfedezője. 1898-ban jött napvilágra Maurits Cornelis Escher, holland festőművész, grafikus, a geometrikus formák mestere. 1927-ben született Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, aki Romániában a mezőségi pusztakamaráson született. Szülei Sütő András és Székely Berta voltak. Az író 1940 őszétől a nagy hagyományú nagyenyedi református kollégiumban tanult, majd 1945. januárjában beiratkozott a kolozsvári református gimnáziumba, s még ugyanabban az esztendőben 18 éves korában a világosság közölte első írását, Levél egy román barátomhoz címmel. 1945-47-ben internátusa szellemi otthonát a népi írók kultuszát valló Móricz Zsigmond kollégium képezte. 1948 és 49-ben a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola rendező szakos hallgatója volt, majd rövid ideig a bukaresti ifjú munkás munkatársa. Ezt követően tanulmányait megszakítva lapszerkesztést vállalt 1949-től a Falvak népe című hetilap főszerkesztője volt. 1951-ben a szerkesztőség áthelyezésével Bukarestbe költözött. Szüleit kulák listára téve üldözték, így tiltakozásul lemondott a főszerkesztői posztról. Lemondását nem fogadták el, szüleit azonban rehabilitálták. Az osztályharc fokozásával járó sajtókövetelmények miatt 1953-ban újból lemondott, ezúttal elfogadták. A továbbiakban lapjának kulturális rovatában dolgozott. Hajdú Győző meghívására az Igaz Szó című irodalmi havilap munkatársaként 1954 elején Marosvásárhelyre költözött. Hosszú betegség után 2006. szeptember 30-án éjjel Budapesten hunyt el, temetése pedig október 7-én Marosvásárhelyen volt. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, az osztrák PEN Klub dísztagja, illetve a Magyar Örökség diplomatulajdonosa volt. 1960-ban látott napvilágot Adrián Campos, spanyol autóversenyző.

Végül pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon, június 17-én tértek örök nyugalomra. 1843-ban szűnt meg létezni Johann Natterer, osztrák zoológus, természettudós és felfedező. 1883-ban tért örök nyugalomra Vidacs István, az első magyar mezőgazdasági gépgyár alapítója. 1897-ben ezen a napon szűnt meg létezni Sebastian Kneipp, német katolikus pap, természetgyógyász, aki a Kneipp kúraként ismerté vált világhírű vízgyógyászati módszert fejlesztette ki. 1969-ben hunyt el Sinka István magyar író, költő. 1996-ban hunyt el Farkas Gizella, tízszeres világbajnok, asztali teniszező.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Prózsa Lillával. A következőkben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A faganál kopogjon ne a szemünk.
0: A mai kukta rovatunkban az egy tepsis paradicsomleves receptjét hoztam el Önöknek.

Most lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Két darab fürdős paradicsom, két darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktél paradicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom, 2 teáskanál szárított oregano, alaplé vagy víz.

Mossuk meg és daraboljuk fel a zöldségeket, de a koktél paradicsomokat hagyjuk egészben. A fokhagyma fejek tetejét vágjuk le, hogy látszódjanak a gerezdek. Tegyük az egészet egy tepsire, locsoljuk meg bőségesen olívaolajjal, és szórjuk meg sóval, borssal és a fűszerekkel. Süssük 200 fokra előmelegített sütőben, körülbelül 40 percig. Ezután kanalazzuk az egészet egy lábasba, nyomjuk ki a sült fokhagymát, öntsünk hozzá egy kevés vizet vagy alaplevet, és botmixerrel pürésítsük krémre. Utána forraljuk össze, és adjunk hozzá annyi vizet vagy alaplevet, hogy elérjük a kívánt krémes állagot.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek az egytepsis paradicsomleves elkészítéséhez, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Két darab fürtős paradicsom, két darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktél paradicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom és szárított oregano, alaplé vagy víz.

Hogyha a délután folyamán ezt a receptet szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következőkben névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Június 17-én Laura, Teréz és Adolf napját ünnepeljük. A Laura latin eredetű női név, a Laurentius Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Azonban lehet a latin Laurus szó származéka is, aminek a jelentése babérfa, babérkoszorú. A Teréz a Terézia női név rövidülése. A Terézia pedig görög eredetű női név, származása és jelentése azonban bizonytalan. Lehet, hogy vagy az égei tengeri Téra szigetnek, vagy a Kréta melletti Terászia szigetnek, vagy a dél-itáliai Tarasz városának a nevéből való. Ebben az esetben a jelentése e helyről származik. Más vélemények szerint a név jelentése arató, szüretelő, vadásznő. Az Adolf germán eredetű név elemeinek jelentése nemes és farkas. Köszöntjük tehát Laura, Teréz, illetve Adolf nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy akár egy fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, június 17-én. Isten éltesse sokáig őket! A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Ahogy az LGT is énekelte az előbb, szól a rádió, pontosabban az Agnus Rádió. Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Vestel nem mond le a kormány alakítási megbízatásról. Az AUR támogatását nem utasítja el. Törvénycsomagot nyújtott be az RMDS a húságazat megsegítésére és a sertéspestés megelőzésére. Rövidesen megjelenik a hivatalos közlönyben a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással.

E kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy tárgyalna-e a párttal, azt válaszolta, semmilyen fenntartásom nincs. Vestiel szerint nem jelent problémát számára, ha az AUR képviselői támogatják a jelöltségét. Egyáltalán nem zavar, hogy AUR-os parlamenti képviselők is rám fognak szavazni hazafias meggyőződésből, mondta. A kijelentések annak fényében figyelemre méltóak, hogy Nikos Ordán államfő korábban többször is azt hangoztatta, nem támogat olyan miniszterelnököt, aki az AUR szavazataira támaszkodik. Az államfő az AUR-t korábban nyugatellenes pártnak nevezte. Veste elhangsúlyozta, hogy valamennyi parlamenti erővel kész párbeszédet folytatni. Indoklása szerint Románia válsághelyzetben van, ezért mielőbb működőképes kormányra van szükség. Sürgőségi eljárással fogadtatná el a parlamentben az RMDS azt az új törvénycsomagot, amely konkrét anyagi támogatást nyújtana a válságban lévő sertés és szarvasmarha tenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDS. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarha tartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspest is ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznóállomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. Elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDS tegnapi közleményében. A sertéstartók támogatásáról szóló program hízú sertések esetében mintegy 12 euró per férőhely, anyasertések és süldők esetében pedig mintegy 14 euró per férőhely támogatást ér elő. Kiemelik, hogy ezt azok az állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepek igényelhetik, ahol 2026. március 1-e és 2026. december 31-e között a sertéstenyészeti és vagy szaporítási tevékenységet végeznek, a telep kapacitásának legalább 30%-át kitévő átlagos állománnyal. Mihály Dimján ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Egy másik fontos újdonsága, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen a szakirányoktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudomány és vallás. A humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. További újdonság, hogy a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy. A technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáciu Koszmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta 70%-os küszöböt.
Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron.

0: mely a projekt egyik legfontosabb építménye. Horácio Kozmá közölte, hogy naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületekre. Körülbelül 300 méter talfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Az első vágányon már teljes egészében felszerelték a sineket az egész szakaszon, a második vágányon pedig eddig körülbelül 17 kilométernyi talfa és 10 kilométernyi sín került a helyére. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található állomásokon, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, ami elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. A Kolozsvár és Egeres közötti 30 kilométeres szakaszon végzett munkálatok értéke körülbelül 2 milliárd lej. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 50 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Krédó hitépítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól ma hozzánk Isten igéje, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából. Időhiány miatt című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szentté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is. Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élő víz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét, mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszarántson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre, akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták, vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten hozzánk intézett üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szólt hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Időhiány miatt című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Időhiány miatt. Anthony de Mello nyomán. Amikor áhítatra hívta az amerikai gyülekezet a kormányzót, azt a választ kapta, hogy a politikus időhiány miatt sajnos nem jöhet el. Erről, mondta valaki, olyan ember jut eszembe, aki a dzsungelben jár és elfelejti szeméről levenni a kendőt. Egy másik meg hozzátette. Volt egyszer egy favágó, munkája teljesen kimerítette. Akadozó lélegzettel mondogatta. Még arra sincs időm, hogy kiköszörüljem a fejszémet. Ezt olvassuk a Máté evangéliuma 22. részének 36. versében. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Máté evangéliuma 22. részének 36. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Időhiány miatt című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A következőkben hír összefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Vestián nem mond le a kormányalakítási megbízatásról. Az AUR támogatását nem utasítja el. Törvénycsomagot nyújtott be az RMDS a húságazat megsegítésére és a sertéspestés megelőzésére. Rövidesen megjelenik a hivatalos közlönyben a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Adrián Vestel miniszterelnök jelölt szerint nincs kifogása a Románok Egyesülésért Szövetség támogatása ellen, és nem mond le a kormányalakítási megbízatásáról annak ellenére sem, hogy a liberális párt a Mentsétek meg Romániát, és az RMDS egyelőre nem támogatja. A politikus közölte, valamennyi parlamenti párttal kész tárgyalni a kormányalakítás érdekében. A politikus úgy fogalmazott, nincs fenntartása az AUR-ral való egyeztetésekkel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy tárgyalna-e a párttal, azt válaszolta, semmilyen fenntartásom nincs. Vestia szerint nem jelent problémát számára, ha az AUR képviselői támogatják a jelöltségét. Egyáltalán nem zavar, hogy AUR-os parlamenti képviselők is rám fognak szavazni hazafias meggyőződésből, mondta. A kijelentések annak fényében figyelemre méltóak, hogy Nikos Ordán államfő korábban többször is azt hangoztatta, nem támogat olyan miniszterelnököt, aki az AUR szavazataira támaszkodik. Az államfő az AUR-t korábban nyugatellenes pártnak nevezte. Sürgőségi eljárással fogadtatnál a parlamentben az RMDS azt az új törvénycsomagot, amely konkrét anyagi támogatást nyújtana a válságban lévő sertés és szarvasmarha tenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspestés megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDS. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarha tartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspestis ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznóállomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. Elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDS tegnapi közleményében. Mihály Dimián ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyet két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáciu Koszmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta a 70%-os küszöböt. Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron, amely a projekt egyik legfontosabb építménye. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Pápai Natáliának. Az elkövetkező percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásairól és jövőbeli terveiről. Riporter Bálint Enikő.
0: Sok szeretettel köszöntelek a rádiónk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
4: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így eltala az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
0: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
4: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépéstartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba, ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
0: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült bele pillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
4: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen Fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, ami szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteri dolgozatomat is Püspök Sarolta tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezető tanár is tud segíteni ebben, tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első, másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem, az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
0: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
4: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
0: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
4: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy ez sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen a jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyenlőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
0: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
4: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a löketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
0: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
4: Hát ezek szerint.
0: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
4: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam, és nyilván ezt úgy említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy 1/2 évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár 1 hónapra vagy 2 hónapra, hogyha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
0: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Az elmúlt percekben Kovács Pápai Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. Riporter Bálint Enikő. Most a Hanna projektől a Lámpás című dal csendül fel.

A mai áhíta címe: Kinek a véleménye számít? Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe. Péter első levele, 2. fejezetének 9. verse.

A mai állítat szerzője Avivin Balnavé, kanadai testvérünk. Gyermekkoromban Írországban éltünk, és emlékszem egy férfira, aki néhány hetente felkereste a környékünket. Már messziről hallottuk az úton a lópatás dobogását, ahogy közeledett az utcánk felé. Ócska vasat, kiáltása jelezte érkezését. Ószeresnek neveztük, mert olyan dolgokat szedegetett össze, amelyek másnak már nem kellettek, értéktelenségek voltak. Vitt ő mindent, törött vízforralót, edényt vagy használt ruhát, cserébe pedig egy-egy apró tárgyat kaptunk tőle. Ő értékesnek tartotta azt is, amit mások semmire sem becsültek. Hasonló módon Jézus is olyan embereket gyűjtött maga köré, akiket mások lenéztek. Jézus befogadta őket, még ha bírálták is ezért. Akármit is gondoljanak rólunk az emberek, tudhatjuk, hogy Isten annyira szeret minket, hogy elküldte Jézust, hogy értünk éljen és helyettünk meghaljon. Így nyertünk bűnbocsánatot és békéltünk meg az Atyával. Ha mások nem is tartanak minket értékesnek, Isten szeretete által annak tart. Péter első levelének 2. fejezetének 9. verse emlékeztet bennünket arra, hogy Isten tulajdonba vett népe vagyunk. Jézus is erre hívott el minket. Isten is gyakran azt értékeli, amit mások semmibe vesznek, ahogy az ószeres. Isten végtelen szeretetében mindig bízhatunk.

amit Isten gondol rólam, fontosabbak mások véleményénél. Hangsúlyozza Avivin Balnavej, kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk és higgyük, Isten szeretett gyermekei vagyunk.

A nap áhítata csendült fel. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián. De továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon. Vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. Személyesen pedig felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Sütő András, erdélyi magyar író gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Ha csak lehet, játszik a gyermek, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja valamikori játék hangulatát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Vestján nem mond le a kormány alakítási megbízatásról. Az AUR támogatását nem utasítja el. Törvénycsomagot nyújtott be az RMDS a húságazat megsegítésére és a sertéspestés megelőzésére. Rövidesen megjelenik a hivatalos közlönyben a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Adrián Vestel miniszterelnök jelölt szerint nincs kifogása a Románok Egyesülésért Szövetség támogatása ellen, és nem mond le a kormányalakítási megbízatásáról annak ellenére sem, hogy a liberális párt a Mentsétek meg Romániát, és az RMDS egyelőre nem támogatja. A politikus közölte, valamennyi parlamenti párttal kész tárgyalni a kormányalakítás érdekében. A politikus úgy fogalmazott, nincs fenntartása az AUR-ral való egyeztetésekkel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy tárgyalna-e a párttal, azt válaszolta, semmilyen fenntartásom nincs. Vestia szerint nem jelent problémát számára, ha az AUR képviselői támogatják a jelöltségét. Egyáltalán nem zavar, hogy AUR-os parlamenti képviselők is rám fognak szavazni hazafias meggyőződésből, mondta. A kijelentések annak fényében figyelemre méltóak, hogy Nikus Ordán államfő korábban többször is azt hangoztatta, nem támogat olyan minisztérium,

marhatenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDS. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarhatartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspest is ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznóállomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. Elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDS tegnapi közleményében. A sertéstartók támogatásáról szóló program hízú sertések esetében mintegy 12 euró per férőhely, anyasertések és süldők esetében pedig mintegy 14 euró per férőhely támogatást ér elő. Kiemelik, hogy ezt azok az állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepek igényelhetik, ahol 2026. március 1-e és 2026. december 31-e között a sertéstenyészeti és vagy szaporítási tevékenységet végeznek, a telep kapacitásának legalább 30%-át kitévő átlagos állománnyal. Mihály Dimján ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Egy másik fontos újdonsága, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen a szakirányoktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudomány és vallás. A humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. További újdonság, hogy a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy. A technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáciu Koszmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta a 70%-os küszöböt. Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron, amely a projekt egyik legfontosabb építménye. Horáció Koszmá közölte, hogy naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületekre. Körülbelül 300 méter talfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Az első vágányon már teljes egészében felszerelték a sineket az egész szakaszon, a második vágányon pedig eddig körülbelül 17 kilométernyi talfa és 10 kilométernyi sín került a helyére. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található állomásokon, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, ami elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. A Kolozsvár és Egeres közötti 30 kilométeres szakaszon végzett munkálatok értéke körülbelül 2 milliárd lej.
A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23-ban, 1 amerikai dollár 4 lei

0: 50 bani, 100 magyar forint pedig egy lej 50 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ágyel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
10: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
9: A cigányok pasztorizációjának teológiája.
11: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is.
9: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
12: A Károli Gáspár Református Egyetemen megalakult egy Big Data analitikus csoport, akik céljául azt tűztük ki, hogy megszerezzük lényegében a felelhető református prédikációkat, amik így az online térben jelen vannak. Kezdetnek a 2016-tól máig meglévő YouTube-on felelhető református prédikációkat, de nem állunk meg itt, hanem folytatjuk az evangélikus prédikációkkal, és elég nagy terv, hogy a katolikus prédikációkból is szemezgessünk, illetve amennyit csak lehet elérjünk, és még nem is térünk rá az elemzésre, önmagában ez egy nagyon erős értékmegőrzési folyamat, hogy lényegében százezres nagyságrendben szeretnénk megmenteni prédikációkat az utókornak.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok

0: Sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs Biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: Mi az idei tábornak a tematikája?
2: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az életével, Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
1: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
2: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
1: Itt kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
2: Hál' az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást, ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hál' az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen éppen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
1: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
2: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztállyal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. Tehát tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten tiszteletre is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel. Ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
1: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni.
2: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magamének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket úgy megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladat, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
1: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az ilyen jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
2: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
1: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, kiteremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifölg rengeteg választ adok az ő kérdésében.
2: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életébe előkerül, akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre az legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
0: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit, református lelkipásztort hallhatták.

0: az anyaország. Balogh Róbert lelkipásztor volt az egyik szerzőtársa Káli Horváth Kálmánnak, aki tavaly jelentette meg a Cigányok pasztorizációjának teológiája című könyvét. Balogh Róbert jelenleg a Pest vármegyében található Vácharttyáni Református Missziói Egyházközség lelkésze, de szolgál a budapesti református roma szakkollégiumban is. Ő maga is szakkollégista volt, egykor a debreceni Váli István református cigány szakkollégiumban. Teológiai diplomáját a debreceni református hittudomány egyetemen szerezte. A kötet jelentőségéről és a cigányság körében végzett missziós munkáról beszélgettünk Balogh Róbert lelkipásztorral. A riporter Buzás Bori.
1: Engem az érdekelne elsősorban ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy mennyire gondoljátok a szerzőkkel, szerzőtársakkal együtt hiánypótlónak?
2: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma, cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek között. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló a kötet.
1: Hallgattam egy beszélgetést a kötetet összefoglaló szerzővel, Kállai Horváth Kálmánnal, aki ugye kifejti, hogy már azért a jelenünkben vannak törekvések arra, hogy tényleg az egyház olyan módon nyisson a cigányok, romák felé, ami teljesen hozzájuk passzol, mert nyilván van ennek egyfajta talán kulturális különbsége, hogy hogyan imádkozunk, vagy egy-egy Isten tiszteletnek a felépítése hogyan működjön. Te hogy látod egyébként, hogy hol tartunk most ebben az egyházakban? Mennyire vagyunk még az elején? Mennyi mindent kellene még tanulnunk?
2: Bizonyos szempontból nagyon sok évszázada folyik. Tulajdonképpen a református, magyarországi református egyház kezdetétől, történetétől kezdve jelen van a cigány misszió életében. Nem mindig így definiáltan, de Istennek hála volt és van törekvés mindig a cigány misszió területén, és az elmúlt évtizedekben, most már nyugodtan mondhatom így, de különösen is a bő évtizedben, az országos református cigány misszió hihetetlen nagy munkát végez. Most abban az áldott állapotban vagyok, beszélhetek, hogy én vezetem a lelkészi szolgálatot az országos református cigány misszióban is, mint helyettes lelkipásztor, mint megbízott helyettes lelkipásztor is. És látom azt, hogy mennyire sokrétű munkát végzünk a kicsi gyerekektől a felnőtt emberig, az ország teljes területén, sőt, a Kárpát-medencében nyugodtan fogalmazhatok így. Kontextustól függően igyekszünk mindig a lehető legtöbbet és a legjobbat adni, mind szakmailag, mind teológiailag, szociális értelemben, közösségi szervezés, közösségépítés szempontjából. Tehát egy nagyon komplex problémakörre egy nagyon komplex választ igyekszünk adni, és én végtelenül büszke vagyok a magyarországi református cigány misszióra, és nem csak a reformátusra, hanem minden felekezetre, hiszen Istennek hála közösen is tudunk együtt szolgálni, dolgozni, vannak is ennek megnyilvánulási formái, vannak nagyországos programjaink, akár csak a református, akár közösen ökumenikus módon, amelyek jelzik is azt, hogy nagy munka folyik, és hálás vagyok a munkatársakért, akik helytállnak ezeken a területeken.
1: Hogy épült fel a kötet egyébként? Te például melyik részt emelted ki a cigányok lelki gondozása, lelki támogatása és Istenhez való közelebb hozatala szempontjából a kötetben?
2: A kötet úgy épül fel, hogy Káli Horváth Kálmán barátom írta a fő részt, tehát ő írta meg azt a részt, amelyet Isten rábízott, és aztán minket a különböző felekezetekhez tartozó cigány papokat, lelkészeket, teológusokat és nem teológusokat is kért föl a második résznek a megírásához, ami tulajdonképpen megjelent egy tanulmánykötetként, önálló kötetként is, egy néhány példány számban, tényleg néhány darab készült belőle. Én azt emeltem ki, hogy a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyre mélyebben látom azt, hogy az egymásra utaltságnak a jeleit próbálja kiemelni a Szentírás, hogy mind egymásra vagyunk utalva, és ennek a közös eredője, vagy a közös pontja az az, hogy Krisztusra vagyunk utalva. Tehát azért lehetünk egymásra utalva is olyan szempontból, hogy számíthatunk egymásra, és kell, hogy számítsunk egymásra, mert Jézus Krisztusra vagyunk utalva. Tehát az egymásra utaltságnak, az is a címe, az egymásra utaltság Krisztusi horizontján értelmezendő a cigány misszió, ez is a címe az írásomnak, mert ezt így látom és így gondolom.
1: Kinek szól szerinted a kötet? Elsősorban lelkipásztor, paptestvéreknek, akik szolgálnak cigányok között cigány misszióban, vagy a gyülekezetükben vannak roma családok, vagy azoknak is, akik csak egyáltalán szeretnék megérteni tényleg ennek a pasztorációját?
2: Szerintem mindkét csoportnak, hiszen ha valaki aktívan benne van a cigány misszióban, és aktívan végzi ezt, elkerülhetetlen, hogy lesznek majd kérdései, és nyilván egy kötet képtelen megválaszolni minden jellegű kérdést, de talán egyfajta igazodást adhat, vagy szemlélet formálódást, illetve azoknak is, akik nem vesznek részt aktívan a cigány misszióban, de érdeklődnek a téma iránt, ők is nagy haszonnal forgathatják, hiszen olyan érdekességeket fognak látni mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ami talán segít abban, hogy csiszolja az álláspontját, vagy egyáltalán a téma iránt elkezdjen érdeklődni, és ennek okán akár beleássa magát a témába, és elővegyen más jellegű szakirodalmat, vagy csak elmenjem egy ilyen gyülekezeti közösségbe, felekezettől függetlenül mondom, és hogy látni akarja azt, ami van mondjuk egy cigánymissziós közösségben.
1: Ugye említette te is, hogy mi mindig így beszélünk róla, hogy cigánymisszió. De például ugye te roma származásuként most jelenleg egy olyan gyülekezetben vagy lelkipásztor, hogyha jól tudom, ahol többségében nem roma származásúak a gyülekezeti tagok, de vannak roma származásúak is, hogy szerinted mikor juthat el odáig mindennek a tudása, és ez a kötet mennyiben segíthet abban, hogy valóban megtörténjen az a fajta integrálódás, amikor már nem külön beszélünk cigány misszióról, hanem egységesíteni tudunk mindent egy gyülekezeten belül, pro és kontra elfogadva az igényeket vagy a kulturális különbségeket.
2: Én azt gondolom, hogy a magyarországi református egyház történetét látva rengeteg-rengeteg jó példa van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez velünk kezdődött és velünk ér véget, hiszen évszázadokkal ezelőtt már látunk arra példákat, hogy ez jól működött. Az én esetemben is teljesen jól működik. Szerintem az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti közösségben, és akkor visszautalok az egymásra utaltságra, azt lássuk elsősorban, hogy mi Krisztusra vagyunk utalva. És lehetnek természetesen kulturális különbségek, de a lényeg nem ott van. Tehát a hangsúlyokat kell a megfelelő helyre rakni, én azt gondolom, ahhoz, hogy az emberek belássák azt, hogy az együvé tartozás, a közösség, a nagybetűs közösség, amelyről a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség szól, az felette áll annak, amit mi kulturális különbségeknek hívunk. És természetesen ez nem húzható rá sablonosan bármilyen közösségre, az adott helyi kontextust, társadalmi és gyülekezeti kontextust, gazdasági helyzetet, tehát ez egy nagyon komplex látásmód, missziológiai szempontból, gyülekezetépítési, gyülekezetvezetési szempontból is. Egyben kell látni, hiszen nem mindegy, hogy az adott gyülekezet hogyan él, hol van jelen, társadalmi, gazdasági, szociológiai szempontból, és mindig oda kell a helyszínre igazítani. Tehát egy ilyen kötet segít abban, hogy az ember kapja egy általános képet, de azt mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell tudni applikálni, alkalmazni. Ez a kulcsa szerintem. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha valami működik egyfajta helyen, egyfajta közegben, egyfajta típusú gyülekezetben, akkor az működni fog máshol is. De én a gyülekezetemben 6 éve vagyok itt, ahol tényleg nagyon-nagyon kevés roma származású ember él a faluban. Soha egyetlen egyszer nem éreztem semmit, semmilyen negatív felhangot, visszhangot, tekintetet. És végtelenül büszke vagyok a gyülekezetre, hogy ez, és jól, ahogy mondom, soha definiáltan erről nem tanítottam őket, egyszerűen csak az igét hirdetem. És szerintem ez a legfontosabb, hogy az ige hirdetése, annak meghallása és megtartása, a gyakorlatban való megélése, az, ami képes arra, hogy embereket közös platformra hozzon, közös templom tető alá hozzon, közös gyülekezeti tető alá hozzon, anélkül, hogy ennek bármilyen definiáltatását is adnánk. Ez nagyon fontos, egy ilyen közegre vonatkozik, amiben én lelkipásztorként szolgálhatok, természetesen máshol szükség lehet más jellegű programokra vagy tanítások bevonására is.
0: Az elmúlt percekben Balogh Róbert lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a valláskortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Györgyovics Miklóssal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgettünk, aki csapatával a 2016 és 2025 között elhangzott prédikációkat egy új típusú indikátorbázisként vizsgálták a mesterséges intelligenciát bevonva, a riporter Pilbák Kincső.
1: Sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel szervezett vallástudományi konferenciát május utolsó hetén a Valláskutató Intézet. A Vallásszabadság házában tartott értekezleten Györgyovics Miklóssal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgettünk a kutatásáról, amelyben a prédikációt, mint egy új típusú indikátorbázist vizsgálta. Az előadás egy új típusú indikátorbázist.

0: adatorbázist mutatott be. Az online elérhető ige hirdetésanyagok és a beszédfelismerő technológiák gyors fejlődése lehetővé tette, hogy a prédikáció a kutatás tárgyává váljon. Ez lenne egy gondolattal összefoglalva, de megkérem, foglalja össze bővebben az előadásának tárgyát, hogyan született meg ennek a témája, hogyan fogott neki a kutatásnak, illetve hogyan segítette a mesterséges intelligencia a kutatást.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A kutatás egy pályázat keretében indult el, és valósult meg, vagy valósul meg folyamatában, ez most is zajlik. A Károli Gáspár Református Egyetemen megalakult egy Big Data analitikus csoport, akik céljául azt tűztük ki, hogy megszerezzük lényegében a felelhető református prédikációkat, amik így az online térben jelen vannak. Kezdetnek a 2016-tól máig meglévő YouTube-on felelhető református prédikációkat, de nem állunk meg itt, hanem folytatjuk az evangélikus prédikációkkal, és elég nagy terv, hogy a katolikus prédikációkból is szemezgessünk, illetve amennyit csak lehet elérjünk, és még nem is térünk rá az elemzésre, önmagában ez egy nagyon erős értékmegőrzési folyamat, hogy lényegében százezres nagyságrendben szeretnénk megmenteni prédikációkat az utókornak, és hogyha még nem is tesszük őket elemzés tárgyába önmagában, hogy ezek megvannak, visszakereshetők akár időpontra, parókiára, gyülekezetre, egyházközségre, papra, lelkészre vonatkozóan, ez már önmagában egy rendkívül értékes kincs lesz. De az, hogy 2019-20 környékén a Covid megjelent a világban, ez ugye a templomokat is arra kényszerítette, hogy vagy berekesszék a istentiszteleteket, szentmiséket, vagy valamiféleképpen alternatív utakat keressenek, például az online térbe vigyék át ezeket, és ekkor nagyon sok plébánia gyülekezet indított YouTube csatornát, és kezdte föltölteni az egész istentiszteletet és szentmisét, lehetett ugye online nézni, és ezek máig megmaradtak, sőt, egy csomó máig folytatja is ezt a tevékenységet, és mint egy jó gyakorlat, hiszen vannak mozgássérültek, vannak, akik valamiért nem tudnak elmenni, eljutni szentmisére vagy istentiszteletre, nekik ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ha másképp nem, akkor így módon kapcsolódjanak. Ez viszont már azt eredményezte, hogy több tízezer prédikáció érhető el magyar nyelven, csak ebből a legutóbbi időszakból. Már most dolgozunk azon egyébként, hogy régi kazettákra, vagy más, még régebbi szalagos technológiákra felvett prédikációkat is digitalizáljunk, mert ma már nem kézi leiratozást alkalmazunk, hogy felkérünk erre nagyon sok pénzért egyébként embereket, vagy megbízunk önkénteseket, hogy írják le, ami, hát bocsánat, ebben a nagyságrendben éves, vagy több éves folyamat lenne, de teljesen irreális ezt így elképzelni is. Ma már olyan leiratozó technikák vannak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, amik ezt annyira kontextus érzékenyen képesek megtenni, hogy nem csak magát az elhangzott szöveget írják le, hanem így értelmezik azt is, hogy hirtelen valaki más szólalt meg mondjuk a prédikáció során, vagy bármilyen más háttérzaj ott van, és azt is képes kiszűrni, és kifejezetten csak a prédikációt így megtartani. Ezt egyébként még tisztítani kell, tehát folyamatosan fejlesztjük ezt a technikát, tehát nem vagyunk készen, tehát nem arról van szó, hogy most ez egy kész technológia, meg vagyunk, és most már csak fel kell tölteni tartalommal, és akkor nekiállunk az elemzésnek, és minden rendben van, hanem ez egy folyamat. Mi is most tanuljuk ezt, hogy kell ezt csinálni. Innen született az ötlet, hogy először csak a református prédikációkat, de aztán nagyon hamar jöttek a javaslatok is, meg a felajánlások is, és az ötletek, hogy még mit lehetne másokkal kezdeni. És a református prédikációkkal eleinte még csak annyit akartunk elérni, amikor már volt 3400 leíratunk, hogy egy úgynevezett exploratív statisztikai eljárással, tehát nem az történik, hogy nekem van egy ötletem, hogy milyen mintázatokat keressünk a prédikációkban, hanem hagyjam a statisztik eljárásnak, hogy végigvigye a folyamatot, és azonosítson mondjuk tematikákat, és csak így önmagában, így, mint egy játék, így eljátszottunk a 3400 prédikációval, és nagyon érdekes mintázatok rajzolódtak ki, hogy milyen önálló tematikákat lehet így felfedezni a református prédikációban. Vannak az adott csomagok, mint a karácsony, nagyböjt, a zsoltárok, a páli levelek például, de ami nekem különösen is izgalmas volt, hogy megjelent egy Jónás tematika. A számítógép önmagában felfedezett egy önálló Jónás klasztert a prédikációkba. Szóval olyan dolgokra lehet ezt így használni, és olyan dolgokat lehet kihozni vele, amire így nem is gondolunk, nem is sejtjük. Erre jó például az exploratív statisztikai eljárások. De például most azt csináltuk, ez a legutóbbi projekt, amivel erre a konferenciára is eljöttem, hogy megvizsgáltuk, hiszen van egy olyan sztereotípia, meg rengeteg ilyen anekdóta, hogy a lelkész, a pap arról prédikál, hogy hova kéne szavazni egy országgyűlési választáson. Ebből fakadólag a március 1 és az április 12, ugye az magyarországi országgyűlési választások napja volt ez, megnéztük, ez csak szűk másfél hónapról van szó, így is találtunk 547 református és 200 és 300 közötti evangélikus prédikációt, amiket így kifejezetten ennek a témának alávetve vizsgáltunk, nagyon-nagyon sok dimenzió szerint. Egyrészt azt, hogy megjelenik ebben az országgyűlési választás, mint tematika, másfelől azt, hogy ezek milyen kontextusban, milyen érzelmi dimenziók, retorikai dimenziók mentén jelennek meg. És önmagában egy nagyon érdekes eredmény, hogy az a sztereotípia legalábbis ezekben az általunk elért református és evangélikus prédikációkban, hogy arra buzdítanak, hogy valamelyik pártot vagy képviselőt válasszuk, egyáltalán nem jelenik meg. Tudatosan próbáltam keresni, hogy egyik párt, másik párt nevét beírva, a miniszterelnök jelöltek nevét beírva, a képviselők neveit beírva, influencerek neveit beírva, egyáltalán nem jelenik meg. Mindazonáltal a református korpusznak 2,3%-a, az evangélikus korpusznak kicsit nagyobb 6,3%-a, most ezt fejből mondom, nem biztos, hogy pont ezek a nagyon tűpontos adatok, de e környéki százalékában megjelenik a politikai tematika, az országgyűlési választási tematika, tehát nem arról van szó, hogy teljesen semlegesek lennének, de ami nagyon fontos, hogy egyikben sem jelenik meg, hogy hova kell szavazni. Maximum áthallások szintjén igazából arra utalnak, az a legkonkrétabb eredmény, amit én ki tudtam bányászni, hogy a imádságos szívvel, a bibliai értékeket alapul véve, kereszténységünk alapértékét alapul véve, hozzuk meg szabad akaratunkból azt a döntést, amit a legjobbnak tartunk. Tehát ez volt a szinte legerősebb motiváló tényezők az április 12-i vasárnapra esett, és az aznapi prédikációkban például ezek megjelentek, hogy ma választani megyünk. De legalábbis az általunk felhasznált szövegkorpuszokban nem jelenik meg a tudatos, céltudatos utasítás, hogy hova kéne húzni az X-et.
0: Miért tekinthető a prédikáció különösen érzékeny indikátornak a társadalmi és vallási változások vizsgálatában?
1: Ugye az a helyzet, hogy az, hogy az egyház mire hogy reagál, vagy az egyház tagok, tehát a hívők adott esetben esetleg kérdőves technikákkal, különböző standard kérdőívek, amik zajlanak European Value Study, Európai Értékrend Vizsgálatnak a magyarországi adatbázisai szolgálnak például, vagy egyházi megnyilatkozások, akár írásos megnyilatkozások, vagy akár az, hogy egy püspök kiáll és elmondja az egyház álláspontját adott társadalmi kérdésekben. Ugyanakkor ezek egyrészt sporadikusak, másrészt a hívőknek a megkérdezése az meg ritka, illetve nem pont az egyháznak a véleménynyilvánítását látjuk benne, hanem a hívőknek az attitűdjeit. A prédikáció viszont azért nagyszerű lehetőség erre, mert nagyon sűrű, tehát legritkábban is heti szinten, de úgy, hogy meg is jelennek a YouTube-on, vagy bárhogy más digitális felületeken. És azért alkalmas erre a prédikáció, mert egy nagyon jó lokális variancia jelenik meg benne. Lokálisan tudjuk értelmezni, hogy adott helyszínen, tehát például ugyanazt a teológiát tanulta, ugyanabban a társadalomban él a debreceni és egy budapesti prédikátor, mégis adott esetben a társadalmi kontextus, amiben él, és amiben ugyanazt a helyzetet elemzi, ugyanazt az ige szakaszt fogja alapul venni, hogy akkor is adott esetben másképp értelmezi az adott ige szakaszt, és ezt is tudjuk így módon regisztrálni, meg önmagában az, hogy ilyen mennyiségben áll rendelkezésre, ezért nagyon cizelláltan lehet a tematikák között eltéréseket felfedezni, és akár nagyon gyors léptékű társadalmi változásokat is regisztrálni lehet abban, hogy erre kitérnek-e a prédikátorok. Ha kitérnek, akkor hogyan térnek ki? Mennyire tartják magukat az ige szakaszhoz, mennyire ehhez kötik, vagy éppen teljesen eltérnek ettől. Ezt a választáshoz kapcsolódó mondani valót tudják értelmezni, tudják hozzákötni, és nem sérül magának az ige szakasznak a magyarázata, vagy a vallási része a prédikációnak. Tehát nem az van, hogy a vallási magyarázat terhére beszél arról, hogy most választások jönnek, és mit kéne csinálni, hanem teljesen hozzá tudja kapcsolni. És ebből sejtjük azt, hogy igazából mondjuk egy Covid, vagy háború, vagy gazdasági válság, és vissza lehet majd menni, nem tudom, hogy majd amikor elérünk oda a prédikációk feldolgozása, mondjuk a 2008 körüli ugye gazdasági világválság, hogy akkor annak az értelmezése és annak a helyre rakása az emberek gondolkodásában, hogyan történik ezeket a próbálkozás a prédikációval. Szóval, hogy ilyen még számunkra is felfedezendő területről van szó, ami viszont rettentő értékes és részletes lehetőségekkel kecsegtet. Meg ami jó ebben a technológiában, hogy igazából bármilyen nagy szövegkorpuszt ebbe bele lehet tenni, fel lehet tanítani, és egy úgynevezett Python nevű programozási nyelvvel, és ezt összehangolva az internettel, és összekapcsolva a különböző mesterséges intelligencia eljárásokkal nagyon jól lehet elemezni. Például ilyen biztonsági szűrőket teszünk bele, hogy a régi módszer szerint, hogy különböző kutatók megkapják a szövegeket, és különböző indikátorok mentén elkezdik kódolni ezeket. És ekkora szövegkorpusznál ez majd, hogy nem lehetetlen, vagy így nagyon sok időt venne igénybe, és akkor azt csináljuk, hogy nem egy mesterséges intelligencia motornak, hanem csak a református és evangélikus választások előtti prédikációkat 10 különböző motornak adtuk oda, amik kódolták, utána a különböző statisztikai eljárásokkal megnéztük, hogy ezek mennyire voltak koherensek, próbaszerűen újra kódoltattuk ugyanazzal a motorral adott esetben, és megnéztük, hogy hasonlóképpen kódol-e 96%-ban hasonlóan kódol, tehát hogy ez is egy ilyen elég önmagához koherens, és ez fontos. Statisztikailag is elég jól bebiztosítottuk, hogy ezek valid eredmények legyenek, és utána persze szúrópróbaszerűen ezeket nem csak egyet-kettőt, hanem elég sokat ellenőrzünk is, hogy valóban jól értette, úgy értette, hogy mi akartuk, hogy értse, illetve nem csak mi, hanem a szakirodalom akarta, hogy értse ezt az adott dimenziót, ami szerint kódoltuk.
0: Esetleg helyileg tervezik-e bővíteni, hogy mondjuk Erdélyre is áttérjenek?
1: Nagyon friss ez a dolog, nagyon friss a kutatás, tehát még a magyarországi adatok is még bőven hátra vannak, de valóban az előadásom után többen megkerestek. Itt helyben, mert itt elég sok lelkész jelen van ezen a konferencián, és megkeresett az Unitárius Egyháztól is most valaki, hogy ez hogyan lehetne akár, meg hogy segítsünk abban, hogy akár mutassuk meg, hogy hogyan tudja leiratoztatni, kódolni ezeket az interjúkat, és igen, még felajánlást is kaptam, hogy valakinek viszont kéznél van már szabad keresztény egyházak részéről rengeteg szöveg, prédikáció, hogy akkor azt szívesen felajánlja. Szeretnénk, hogy ez egy nagy magyar adatbázis legyen, és Erdélynek a magyar vonatkozású, vagy magyar nyelvű prédikációira természetesen nyitottak leszünk. Csak tárhely kell hozzá, és irgalmatlan mennyiségű processzor és memória kapacitás, illetve sajnos pénz is, ilyen tokeneket kell vásárolni a mesterséges intelligenciától, hogy ekkora szövegkorpuszt elemezzen. Tehát, hogyha csak elő is fizetek egy mesterséges intelligencia motorra, akkor is az történik, hogy ha ekkora szövegkorpuszt feltöltök, ha egyáltalán enged, nem is enged ekkora szövegmennyiséget feltölteni, de ha mégis engedné, ez akkora nagy mennyiség, hogy rendelkezésre álló tokenekből ezt nem tudja leelemezni, hanem akkor elkezd mintát venni. Ami arra jó, hogy nagyjáboli képet kapjak, de nekünk az kell, hogy végigolvassa szisztematikusan a több, most még csak több ezer, nem sokára több tízezer. Bízunk benne, hogy közép-hosszú távon pedig több százezer prédikációt, és egyébként szerencsére a mesterséges intelligencia is fejlődik, tehát most látjuk már például, hogy éppen meg fog jelenni egy olyan motor, ami pont a mi célunkra fog megjelenni, nem beszéltünk össze velük, de hogy képes lesz arra, hogy sokkal kevesebb pénzből sokkal nagyobb szövegkorpuszokat elemezzen. Mostan már így jeleztük, hogy érdeklődünk iránta, majd értesítenek, hogyha piacra kerül ez az új motor, akkor abba investálni fogunk. Szerencsére nem milliárdokat vagy milliókat kell, de azért több tízezer vagy százezer forintba ezekbe kerülnek sajnos, hogy ezeket használni tudjuk, de azt gondolom, hogy megéri. Tehát, hogy az egyházaknak mindenképpen megéri szerintem ebbe investálni, hogy akár visszamenőleg, történelmi időkre visszamenőleg megnézzük, hogy mikor és hogy alakultak. És az a jó tényleg benne, hogy időrendbe tudjuk ezeket tenni, időpontokhoz tudjuk rendelni, íveket tudunk érzékelni, regisztrálni, amikre az eddigi lehetőségek, módszertani lehetőségek erre abszolút nem adtak lehetőséget. Legfeljebb mintát tudtunk venni, legfeljebb 10-20-30 prédikációt tudtunk egyszer elemezni, vagy egy adott gyülekezetnek a prédikációit tudtuk elemezni. Ebből készültek ilyen szakdolgozatok, meg is a disszertációk is, de most hirtelen nem, hogy egy vagy kettő, nem hatalmas léptéket váltottunk.
2: Az elmúlt percekben Gyorgyovics Miklóssal a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Vestján nem mond le a kormányalakítási megbízatásról. Az AUR támogatását nem utasítja el. Törvénycsomagot nyújtott be az RMDS a húságazat megsegítésére és a sertéspestés megelőzésére. Rövidesen megjelenik a hivatalos közlönyben a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Adrián Vestel miniszterelnök jelölt szerint nincs kifogása a Románok Egyesülésért Szövetség támogatása ellen, és nem mond le a kormányalakítási megbízatásáról annak ellenére sem, hogy a liberális párt a Mentsétek meg Romániát, és az RMDS egyelőre nem támogatja. A politikus közölte, valamennyi parlamenti párttal kész tárgyalni a kormányalakítás érdekében. A politikus úgy fogalmazott, nincs fenntartása az AUR-ral való egyeztetésekkel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy tárgyalna-e a párttal, azt válaszolta, semmilyen fenntartásom nincs. Vestia szerint nem jelent problémát számára, ha az AUR képviselői támogatják a jelöltségét. Egyáltalán nem zavar, hogy AUR-os parlamenti képviselői

működőképes kormányra van szükség. Sürgőségi eljárással fogadtatná el a parlamentben az RMDS azt az új törvénycsomagot, amely konkrét anyagi támogatást nyújtana a válságban lévő sertés és szarvasmarha tenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDS. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarha tartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspestis ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznó állomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. Elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDS tegnapi közleményében. A sertéstartók támogatásáról szóló program hízú sertések esetében mintegy 12 euró per férőhely, anyasertések és süldők esetében pedig mintegy 14 euró per férőhely támogatást ér elő. Kiemelik, hogy ezt azok az állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepek igényelhetik, ahol 2026. március 1-e és 2026. december 31-e között a sertéstenyészeti és vagy szaporítási tevékenységet végeznek, a telep kapacitásának legalább 30%-át kitévő átlagos állománnyal. Mihály Dimján ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Egy másik fontos újdonsága, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen a szakirányoktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudomány és vallás. A humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. További újdonság, hogy a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy. A technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáciu Kozmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta a 70%-os küszöböt. Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron, amely a projekt egyik legfontosabb építménye. Horáció Kozmá közölte, hogy naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületekre. Körülbelül 300 méter talfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Az első vágányon már teljes egészében felszerelték a sineket az egész szakaszon, a második vágányon pedig eddig körülbelül 17 kilométernyi talfa és 10 kilométernyi sín került a helyére. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található állomásokon, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, ami elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. A Kolozsvár és Egeres közötti 30 km

0: Ezre szakaszon végzett munkálatok értéke körülbelül 2 milliárd lej. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 50 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amazol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

aranyszalagtár.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Keresztény élet felekezetközi magazinunkat hallgatják a 88,3 MHz-en. A mikrofonnál Kis Gábor. Június 10-i keresztény életünkben folytatjuk Gyökösi Endre írásainak a felolvasását. Ezúttal az Isten öreg bojtárjainak vallomásaiból a harmadik részt fogjuk közvetíteni. Ennek címe a család. Fajsmit Mária szerkesztésében hallgathatják meg ezt a hanganyagot.

család. Ímé szép vagy én, mátkám, ímé szép vagy. Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem. Megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintetével. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Énekek éneke, 4. fejezetének 1. és 9. verse, valamint a 8. fejezet 6. verse. Visszatérve Svájcra, itt nem csak tudásom nagyobbik felét szereztem meg, hanem itt is

Ismertem meg a feleségemet, és innen hoztam haza a háború kellős közepén 1941-ben. A bázeli egyetem éppen ezért többszörösen sokat jelentett nekem. Leendő apósom ott volt professzor. Könyvekért járogattam hozzá, aztán végül nem a könyveit hoztam el, hanem a lányát. Bár nehezen engedte el, na persze nem miattam, hanem mert nagyon jól tudta, hogy mi lesz Európában, hiszen államjogász professzor volt. Én akkor persze még nem hittem el, hogy világháború lesz ebből, és annak szörnyű söprése végig fog csapni rajtunk is. Aposom óvatos volt, nem akarta lányát rábízni egy valahonnan Magyarországról jött fiatalemberre, akiről annyit tudott, amennyit ő mesélt el magáról. Így írt egy levelet püspökömnek, Ravasz Lászlónak. Áldott emlékű püspök úr táviratban válaszolt. Nekem 3 lányom van. Bármelyiküket gondolkodás nélkül Bandihoz adnám. Aposom csöndes humorral csak ennyit jegyzett meg. Ha 3 lányom lenne, én is. Szóval az elejétől kezdve mondom, voltak kisdiák szerelmeim, diákrajongásaim nekem is. Rendszerint a nálam idősebb hölgyek ragadták meg figyelmemet, fantáziámat. Ácsingóztam is egyik-másik után, de igazán szerelmes csak akkor lettem, amikor Svájcban megismertem a későbbi feleségemet. Volt egy ikertestvére, 2 petélyű ikrek voltak, az alacsony, barnás, fekete hölgy volt. Nekem viszont a kis, sudár, vékony, szőke lányon akadt meg a szemem. Nekem az akkor bogár fekete hajú magyar fiúnak olyan megkapó volt a szinte majdnem ősz módon szőke, hosszú copfos leány szelítsége, kedvessége. Nyakig beleestem. Próbáltam megközelíteni, de nehéz volt. Egyszer leült kávét inni, mellé ültem. Hazakísérgettem, és egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Sosem felejtem el, hogy egyszer meghívta a Garden Partyra egy több emeletes, szép nagy villába. Meghökkentem, húha, hová kerültem? Akkor szaladt elém a választottam. Buta fejjel kérdeztem, hát maga is itt van? Akkor derült ki, hogy ők hívtak meg, és hogy ő nem vendég, hanem a házi kisasszony. Akkor én fölkérezkedtem az aposom szobájába, bekopogtam, ő leültetett, és egyszerűen megkértem a lánya kezét. Püspököm információja után meg is kaptam, azóta is fogjuk egymás kezét, 54 éve. Ne unszólj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Rút könyve 1:16-17. De sok zűrön, bajon mentünk át, Istenem. 6 vagy 7 év alatt 5 gyermeket adott nekem az Isten, feleségemet megáldva. A református papi családok arról nevezetesek, hogy sok a gyerek. Van olyan kollégám, akiknek 11 van. Nem is tudom, hány unokája, dédunokája van. Ha összejönnek, egy kis gyülekezet az a csapat. Hát nálunk ennyi nincs, de azért, ha összejön a család, a nagy ebédlő megtelik. 12-14-en ülünk az asztalnál. Vagyunk szép számmal. A feleségemben egy kicsit visszakaptam édesanyám meleg szeretetét. Még ma is kényeztet. Tessék tudomásul venni, hogy én egy elkényeztetett ember vagyok. De nem ez a mi jó házasságunk alapja, hanem az, hogy kölcsönösen szeretjük, de legfőképpen becsüljük egymást. Ez az agapé, a mégis szeretet.
Ha ma éppen nem vagy szeretetre méltó, akkor is szeretlek. Amikor morcos vagyok, ha nem ízlik az ebéd, látom szomorú az arca, de tudom, hogy ő akkor is szeret. És ez így igaz fordítva is. Egy dolog nagyon lényeges, és sok helyen ez hiányzik, hogy a másik másságát tolerálni kell. El kell viselni. Mi két nemzet gyermekei vagyunk, nekem meg kell tanulnom egy kicsit svájcivá lenni, hogy ő megértse a magyar gondolkozás kacifántosságát, fafejűségét. Feleségem így szíve gyökeréig magyar asszony lett. Én pedig sok mindent átvettem a svájci kultúrából. Hely, de nehezen értette meg az első időben, hogy milyen pukkancs emberek vagyunk mi magyarok. Felrobbanunk, mérgelődünk. Amikor én éppen pukkadtam, valamiért rám csodálkozott. Bandikám, beteg vagy? Nem beteg, csak mérges. Ja? És akkor szépen lassan megjavultam. Feleségemtől sokat tanultam fegyelmezettségből, higgadtságból. Más szóval mondva, nem hisztizik, nem nyelvel, nem szájjal, hanem nyugodt, céltudatos. Mondhatom úgy, szinte férfias. Nincs is kedvesebb egy férfi lelkű nőnél. Azt mondja a lélektan, hogy minden férfiban ott van az anima, a női lélek rész. A nőkben pedig az animus, a férfi lélek rész. Én azt hiszem, feleségemben van egy adag szép animus, bennem pedig talán még nagyobb anima. Van bennem bizonyos érzelmi nőiesség, gyakran meghatódom. Talán ezért lettem lelki gondozó. Beleérzőbb vagyok, másokat jobban megértő. Jó Isten, hogy ilyenek vagyunk, mert nehéz életünkben gyermekek születtek, gyermekek meghaltak. Bölcsők és koporsók közt telt az életünk. És a háború, a bombázások, amikor apró meg apróbb gyermekekkel lenn a pincében kuksoltunk, és körös körül robbantak a bombák. Felejthetetlen, hogy egyszer a pince ablakon láttuk, ahogy a szomszédház tetejébe vág bele egy bomba. Annak a recsegése, ropogása, azt hiszem, míg élek, mindig a fülemben, szívemben fog zajongani. Míg a gyermek élt, addig bőjtöltem és sírtam, mert ezt mondottam, ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon miért bőjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jő ide vissza én hozzám. 2 Sámuel 12, 22, 24. Az egyik fiam korán meghalt. 15-16 éves volt, amikor szövődményes, nagy influenza járvány tombolt. Kapott egy fertőzést, ami miatt eljött a gyökösi alapbetegség, a szívgyengeség. Nekem is volt már 2 infarktusom, apám is, nagyapám is abban halt meg. Úgy látszik, hogy nekünk ez jutott. Egy kislányom pedig szívműtét alatt halt meg. Nyitott szívkamrával született. Feleségem úgy hordta ki, hogy mivel német állampolgárnak számított, a padláson kellett elbújnia, ha becsöngettek hozzánk. Annyi sok stressznek, szorongásnak volt kitéve, hogy amikor megszülte ezt a kisgyereket, itt, Magyarországon nem is tudták megoperálni. Egyedül Svájcban volt egy professzor. Apósom kivitette ezt a kisunokáját, 2 hétig erősítették, de a műtétből már nem ébredt fel. Sose felejtem el, amikor megjött a távirat. Éppen indultunk Balatonszemesre egy konferenciára. Az ajtóban adta át a postás a táviratot. Megrendülve néztünk egymásra, de mennünk kellett, szolgálni kellett.
Az volt a megrázó, hogy egy asszonyot egyfolytában sírt, zokogott, mert nem tudom hány évvel azelőtt meghalt egy gyermeke. Egyszer csak megszólalt a lelkész. Asszonyom, ne sírjon! Gyökösi nének ma halt meg a gyermeke, és itt van. Az asszony meghökkent, és abba hagyta a sírást. Ilyen élményeink is voltak. Én a feleségemet csodáltam. Más asszony már azt mondta volna, hogy ő nem megy sehova. Lefekszik, vagy orvost kell hívni hozzá. Az én feleségem azt mondta, elvállaltuk, eleget kell tenni a szolgálatnak. Nekünk sosem volt időnk gyászolni. Gyászolókat vigasztaltunk akkor is, amikor nekünk kellett volna gyászolni. Különös munka protestáns lelkészé. Gyermekei vannak, és azok meg is halhatnak. Amikor olyan házaspárral kerülök szembe, akik csak egy gyereket akarnának, bizony kiszalad a számon. Nézzék, nekem két gyermekem halt meg. Mi lenne, ha csak összesen az a kettő lett volna, és nem öt? Megdöbbennek. Látják, ezért kell több gyerek. És akkor az az érzésem, hogy elgondolkodnak rajta. Pedig Istenem, de riasztó volt nekem először, hogy nem tudok aludni, ott bűg a kiskosárban a gyerek. Azt se tudtam, hogy mérgelődjek, vagy szó nélkül bedugjam vattával a fülem. De amikor már a negyedik, ötödik gyerek jött, megszoktam. Minden szokás kérdése, de bizony meg kellett szoknom. Nagyon szerettem a piciket, és ahogy nőttek, hordoztam őket ide-oda. Visszatekintve az életemre, talán több jutott a gyülekezet gyerekeinek, mint a sajátjaimnak, akiket tulajdonképpen a feleségem nevelt föl. Én ott voltam a háttérben, és szerettem. De a feleségem maga volt a csoda. A legnehezebb időkben is tudott a semmiből valamit csinálni. Cukorrépából, amit a károlyi grófok elhagyott földjén szedegettünk, tudott salátát csinálni. A gyerekeknek lereszelte, kinyomta a levét, és azt itták, mert nem volt más vitamin. Mindig feltalálta magát, tele volt jobbnál jobb ötletekkel. Én csak ámultam, hogy svájci létére, ahol aztán a nyomort, a szegénységet nem ismerték, mégis tudta, hogy miből mit lehet csinálni. Itt, egy ostrom alatti városban. Nagyon sokra becsülöm őt. Nem csak mint feleségemet, hanem mint embert. Megvallom őszintén, különb embernek tartom őt magamnál. Ma is, 54 év után. Csodálom személyiségét. Ő rajta múlt talán, hogy gyerekeink a testvéreik halálát olyan egyszerűen fogadták. Egyszer-egyszer kérdezték, hol van a Bandika, vagy hol van az Imola? Azt mondtuk, Jézusnál, és ezt tudomásul vették. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a kis gyerekek. Mindig vittük a gyerekeinket ölben, a nyakunkban, meg ahogy tudtuk a templomba. Hol jöttek szívesen, hol nem. Volt, hogy elbújtak, szívesebben játszottak, mert még nem is nagyon értették. Később a drága Bárdos Lenke bibliai meséket írt és mondott, azt jobban élvezték. Öt gyermek és két szülő. Nem volt könnyű megélnünk. Sok mindent el kellett vállalnom, hogy elő tudjam teremteni a pénzt. Feleségem is munkába ment, a svájci nagykövetségen dolgozott. Így hát ki segített viselni a hétköznapok terhét? A nagymama, az édesanyám, amíg élt. Itt volt ez a nagy lakás. Kellett, mert sokan voltunk. Akkoriban rendszerint együtt ültük meg az ünnepeket. Még nem telepítették ki édesapámat, édesanyámat.
Egy-egy karácsonykor szüleimmel és a növekvő családdal csodálatosak voltak az együttlétek. A kitelepítésben pedig, amikor csak tehettem, meglátogattam szüleimet egy kofferrel, ami tele volt élelemmel és minden szükségessel. Nagyon nehéz volt, az állomástól pedig gyalog vittem, mert messze laktak. Egyszer lezökkentem megpihenni az egyik ház előtti kis padra. Az idős paraszt ember már ott ült. Amikor pár perc múlva nyögve, sóhajtozva újra felemeltem a terhem, ő utánam szólt. Vegye a vállára, úgy könnyebb. Valóban a vállamon könnyebb volt. Azóta számtalanszor eszembe jutott már ez Jézus szavaival. Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Máté 11:29-30. És ha megkíséreljük terhünket a vállunkon vinni keresztként, nem pedig teherként, akkor könnyebb lesz az élet. A svájci nagyszülőknek sem lehetett könnyű az élet mellettünk, hiába éltek oly távol. Néha kaptak egy táviratot, hogy született egy unokájuk. Aztán kaptak egy táviratot, hogy meghalt egy unokájuk. Később anyósom még nem volt olyan idős, tán 60 éves, amikor rákban meghalt. Apósom egyedül maradt. Feleségem ikertestvére meg az ő húga vigyáztak rá. 92 éves koráig élt, szegényke, süket is volt, meg többé-kevésbé vak is. Ott a gyönyörű kertjében, a Lago Maggiore tópartján kis pottyával csak tapogatott. Nincs szomorúbb látvány, mint ez. Európa legszebb vidékén lakik az apósom, és nem lát belőle semmit. Majd megszakadt néha a szívem. Arra azonban, hogy a kerítés babérfákból volt, mindig nevetve emlékszem. Mielőtt onnan hazaindultunk, jó marékkal szedtem, hogy legyen itthon a bablevesbe. Ott a babér úgy nőtt, mint itthon a muskátlé vagy a parlagfű. Bizony a betegséggel nekem is szembe kellett néznem, még fiatalon. Egyszer pedig már a halál szélére is sodródtam, amikor a Károlyi kórházban feküdtem. Sajnos, épp úgy tudok latinul, mint az orvosok, akik mindent latinul mondtak a fejem fölött. Arról beszéltek, hogy ők megtették, amit kell és lehet, most már vagy kibírom, vagy nem. Lemondtak az életemről. És akkor 2 nap és 2 éjjel étlen szomjan, lefekvés nélkül ott ült az én kedves feleségem az ágyam szélén. Egyik kezével a kezemet fogta, másik kezét pedig a fejemen tartotta. Tudtam, hogy imádkozik. Közben nem egyszer mondogatta. Bandikám, engem ne hagyj el, ha már idehoztál Magyarországra. Olyan aranyosan mondta. Tisztességes dolog az, hogy most engem itt hagy egyedül. És rádöbbentem, ott szinte a halál peremén, hogy na hát, ez tényleg nem tisztességes. Annyira nem tartottam tisztességesnek, hogy életben maradtam. Mondhatom, visszahozott a halálból. Orvosaim tették, amit lehetett, feleségem imádkozott. Nagy dolog volt. És tudom, hogy 2 asszony szült meg engem. Először az édesanyám, másodszor a feleségem. Elég gyakran voltam kórházban, több műtéten estem át, nem vidám dolog. Feleségem lényegében sosem volt beteg. Ha kórházban volt, egy gyermeket hozott haza. Nagyon egészséges, igazi, jó svájci szellemén is látszik. Ő viselte el még az én nyafogásomat is. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással,
tornáncaiba dicséretekkel. Adjatok hálát néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. 100. Zsoltár, 3., 4. és 5. verse. Felnőtt gyerekeink nagyon jók. Unokáink aranyosak. A legnagyobb lányom Stuttgartban él. Különös jelet látok abban, hogy elloptam egy lányt nyugatról, most pedig törlesztek, mert visszaadtam egyet, sőt kettőt, mert neki is lánya lett. Férje német szociológus, aki az elmaradt országok kutatásával foglalkozik. Majdnem 40 éves volt ez a lányom, amikor először áldott állapotba került. Már nem is remélte, de megszülte, és legnagyobb örömünkre gyönyörű kislány unokánk lett. Lányom néha elszontyolodik, mert az utcán dicsérik, hogy milyen aranyos az unokája. Hát az is lehetne, de fő, hogy van. Ma fölhívtam őket, és kérdem, hogy hogy van az unokám. Nevetve válaszolta, édesapa, szerelmes. Hát bizony olyan korú, már itt az ideje. Lányom csak nevet rajta, nem hisztizik, nem csapja össze a kezét. Érzi ő is a dolog kedvességét. Hajjaj, voltak lányaim, jól tudom, mit jelent ez. Kisebbik lányomra is büszke vagyok, mert alpolgármester Budapesten a 8. kerületben. Nagyon szeretik őt. Karitatív munkát végez, olyat, amit egy lelkész végezhet. Ha nem is lett egy gyermekem se lelkész, lelkileg ő az. Mindig hallgatag, szerény kislány volt, nagyon szorgalmas és szerette az embereket. De azt, hogy alpolgármester lesz, sose néztem volna ki belőle. Szerettem volna, ha fiam akadémiát vagy egyetemet végez, de nem volt hozzá kedve. Most egy kis üzletet nyitott, és azt vezeti. Menyem az önkormányzatnál dolgozik. Ők élnek itt velünk a másik szinten. Nagyon jó, hogy együtt lakunk. Ők vigyáznak ránk, öregekre. Jól jártunk mi a vőinkkel és a menyünkkel. Egyik vőnk német, a másik magyar, de aranyosak nagyon hozzánk. Menyünket pedig rajongva szeretjük. Így igazán mondhatom, hogy boldog családi életben élhetek. Így tudtam eddig örömben élni és a munkámat végezni. Áldjátok az Urat mind ti szolgái az Úrnak, akik az Úr házában álltok éjjelente. 134. Zsoltár, 1. verse.

0: Ezennel június 10-i keresztjén életünk végéhez érkeztünk. A mikrofonnál Kis Gábort hallották, aki Istentől áldott, kellemes. Aki Istentől áldott, további kellemes délutánt kíván az Agnus Rádió minden hallgatójának. Békesség Istentől, a viszonthallásra.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
0: Aranyszalagtár.

Megjelenik a hivatalos közlönyben. A 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Adrián Vestel miniszterelnök jelölt szerint nincs kifogás a Románok Egyesülésért Szövetség támogatása ellen, és nem mond le a kormányalakítási megbízatásáról annak ellenére sem, hogy a liberális párt a Mentsétek meg Romániát, és az RMDSZ egyelőre nem támogatja. A politikus közölte, valamennyi parlamenti párttal kész tárgyalni a kormányalakítás érdekében. A politikus úgy fogalmazott, nincs fenntartása az EU-ral való egyeztetésekkel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy tárgyalna-e a párttal, azt válaszolta, semmilyen fenntartásom nincs. Vestel szerint nem jelent problémát számára, ha az EU képviselői támogatják a jelöltségét. Egyáltalán nem zavar, hogy EU-ros parlamenti képviselők is rám fognak szavazni hazafias meggyőződésből, mondta. A kijelentések annak fényében figyelemre méltóak, hogy Nikos Ordán államfő korábban többször is azt hangoztatta, nem támogat olyan miniszterelnököt, aki az EU-r szavazataira támaszkodik. Az államfő az EU-t korábban nyugatellenes pártnak nevezte. Vestel hangsúlyozta, hogy valamennyi parlamenti erővel kész párbeszédet folytatni. Indoklása szerint Románia válsághelyzetben van, ezért mielőbb működőképes kormányra van szükség. Sürgőségi eljárással fogadtatnál a parlamentben az RMDSZ azt az új törvénycsomagot, amely konkrét anyagi támogatást nyújtana a válságban lévő sertés és szarvasmarha tenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDSZ. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarhatartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspest is ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznó állomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. Elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDSZ tegnapi közleményében. A sertéstartók támogatásáról szóló program hízú sertések esetében mintegy 12 euró per férőhely, anyasertések és süldők esetében pedig mintegy 14 euró per férőhely támogatást ér elő. Kiemelik, hogy ezt azok az állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepek igényelhetik, ahol 2026. március 1-e és 2026. december 31-e között a sertéstenyészeti és vagy szaporítási tevékenységet végeznek a telep kapacitásának legalább 30%-át kitévő átlagos állománnyal. Mihály Dimián ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Egy másik fontos újdonsága, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen a szakirányoktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudomány és vallás. A humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk.

0: További újdonság, hogy a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy. A technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáció Kozmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta a 70%-os küszöböt. Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron, amely a projekt egyik legfontosabb építménye. Horáció Kozmá közölte, hogy naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületekre. Körülbelül 300 méter talfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Az első vágányon már teljes egészében felszerelték a sineket az egész szakaszon, a második vágányon pedig eddig körülbelül 17 kilométernyi talfa és 10 kilométernyi sin került a helyére. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található állomásokon, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, ami elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. A Kolozsvár és Egeres közötti 30 kilométeres szakaszon végzett munkálatok értéke körülbelül 2 milliárd lej. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 50 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol a rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének az első, második és a 13. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunkban, mai műsorában egy különleges szellemi és lelki utazásra hívjuk Önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a nagy sikerű Kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első, 2. és 13. verséből eképpen.

Isten. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azért a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó, képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van, vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent, mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre.
bennünk megjelenő forrás képes túlbuzogni a mi életünkön? Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg, értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól romabeliekhez írott levele 15. fejezetének 1., 2. és 13. verse alapján.

Műsorunk folytatásában tovább folytatjuk a Hitmozsák című sorozatunkat. Mai műsorunkban egy különleges szellemi és lelki utazásra hívom Önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a Nagy sikerű kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. Mai műsorunkban a színház és az irodalom világa mögé tekintünk, oda, ahol a személyes hit és a családi örökség gyökerei erednek. Viski András val az otthonról hozott mindennapokban megélt hitvalóságáról, a fogságból 8 éves korában visszatért édesapjához fűződő mély és illúziómentes kapcsolatáról, valamint a sokat forgatott kávéfoltos családi bibliák illatáról és üzenetéről, és színházi emberként arra is keressük a választ nála, miként lehet bibliai történeteket élővé, drámaivá és átélhetővé tenni a mai fiatal nemzedék számára, megszólítva a mindannyiunkban ott élő gyermeket. Tartsanak velünk, hallgassuk meg Pilbát Kincső beszélgetését Viski Andrással.

0: A Hitlenyomatok sorozatunk következő vendége Viski András író, dramaturg, egyetemi tanár. Köszöntjük. Ön hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez vagy a hithez kapcsolódik?
1: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
0: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
1: Ez már egy nehezebb kérdés, mert felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban, vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent a mi számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
0: Az édesapjával való kapcsolatát az arról így a műven keresztül is, hogyha jól tudom, olvashatunk, hallhatunk. Ebben gondolom nagy szerepe volt a hitnek, vagy egy olyan hitnek, hogy akkor újra láthatja őt, miután kiengedik. Ez így hogyan nyilvánul meg a munkássága terén?
1: Én meglehetősen későn ismertem meg az édesapámat, amiképpen korábban már szóba hoztam, 8 éves voltam majdnem, ami egy fiúgyermek számára egy egészen sajátos viszonyt, apa-fiú viszonyt alakít ki, hiszen 8 éves korára egy gyermek, a lánygyermek is egyébként, és a fiúgyermek is, én úgy látom, hogy szinte már teljesen készen van. Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt, ige hirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztassággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az milyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan ige hirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle, azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek még mindig megvannak a gyümölcsei, élő gyümölcsei, és hát meglehetősen lenyűgöző, olykor nagy-nagy meglepetés, mikor találkozom különböző fellépéseim folyamán emberekkel, most már külföldön is, és szóba hozzák azt, ez megtörtént például Dresdában nem olyan régen, hogy olvasták édesanyámnak az emlékiratait németül. Találkoztam olyanokkal, akik személyesen ismerték az édesapámat, mert meglátogatták őket, a szüleimet a nagyon sötét 80-as évek idején. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
0: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
1: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes Bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. Kiemel tulajdonképpen a szenvedés, okozás, halálokozásnak a láncolatából, és a feltámadást kínálja, mint lehetőséget. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámson. aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyeket tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
0: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
1: Én leggyakrabban így viszonyulok ahhoz a hittapasztalathoz, aminek a részévé lett. Tehát nem csak mentális eszközök révén. Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik, és amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimét, a gyermekeimét, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszembe. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű-gyönyörű tárgy. Még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, amit nem olyan régen bemutattam a tévényilvánossága előtt, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintés nyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt, kávé, teja, sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomait.
0: Ha beülhetne az iskolapadba ma a tizenévesek közé, mit mondana nekik, miért érdemes figyelni vallásórán?
1: Biztos, hogy nem szavakkal kezdeném, az ki van zárva, színházi ember vagyok, 10 évesen nem a szavakkal közelítünk meg, főként ebben a kortárs kultúrában, amiben élünk, amelyik éppen kilépőben van a szavakból, és valami más irányt vett fel, a mozgóképek irányát vette fel. Nos, semmiképpen sem a szavak kezdeném, hanem jelenetekkel és szituációkkal, a Szentírás különböző történeteinek az eljátszásával, annak a felismerésével, hogy ezek a szereplők mi magunk vagyunk. Mi magunk lehettünk volna, de mi magunk is lehetünk. Akkor, amikor az ember ezt felismeri, egyébként felnőtt ember is, amikor ezt felismeri, újra játszván a jeleneteket, a dialógusokat, akkor megtörténhet valami nagyon mély megszólítottság. Ez az, amit a színházban igenis megtanulhatunk. Vannak doktoranduszaim, akik bibliodrámával foglalkoznak például, mert ez sokkal mélyebben megszólítja az emberi lelket. Abban biztos vagyok, hogy felhagynék azzal, hogy dogmatikát tanítsak a gyermekeknek. A dogmatika nem csak a gyermekeknek unalmas, a felnőtteknek is unalmas. Nagyon ritka az a pillanat, amikor a dogmatika költészeti tud válni, és valóságos meg szólításban tud részesíteni. Én az evangéliumokat egy elképesztően izgalmas és töreményesen, izgalmasan, szépen, nagy fordulatokkal megírt írásműveknek látom. Tehát ott van az apostolok cselekedetei, tele van jobbnál jobb jelenetekkel, de hát ott vannak az Ószövetség nagy-nagy történetei. Most éppen a Bírák könyvét említettem, de hát a Bírák könyve nem egyéb, mint ezeknek az igazán jól megírt és csodával átszőtt láncolata. De ott van a Mózes második könyve, amit annyira-annyira szeretek, ez a kivonulás Egyiptomból. Mennyi elképesztő dolog történik Isten választott népével a pusztai vándorlás során, és mi más a mi életünk, mint a pusztai vándorlás, csak hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ezek a történetek tele vannak gyermekekkel. Azzal vannak tele, ahogyan a gyermekek bizalommal néznek a szüleikre, és vállalják, és csinálják a maguk játékos módján, sőt, a maguk szembenálló, vagy olykor erősen kritikus módján ezeket a napi szakaszokat, Kánaánig, ami nagyon messze levőnek látszik lenni. Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.

0: Keresztény élet rovatunkban az elmúlt percekben a Hitmozsák című sorozatunkban Viski András íróval, dramaturggal Pilbát Kincső beszélgetett. Hallhattuk, hogyan válik a gyermekkorban kapott gazdag örökség és a hagyomány tisztelete valódi élő hit ajándéká egy személyes damaszkuszi találkozás révén. Megidéztük a lelkipásztor édesapa Sámsonról szóló reményt adó igehirdetéseit, és bepillantást nyerhettünk abba is, hogy a Szentírás hangos olvasása vagy a bibliodráma miként képes egy tágabb, láthatatlan közösségbe kapcsolni és megszólítani a mai tizenéveseket is. Köszönjük Viski Andrásnak a mély és elgondolkodható szavait, és köszönjük Pilbát Kincsőnek a beszélgetést. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra, békesség Istentől!
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Vestján nem mond le a kormányalakítási megbízatásról. Az AUR támogatását nem utasítja el. Törvénycsomagot nyújtott be az RMDS a húságazat megsegítésére és a sertéspestés megelőzésére. Rövidesen megjelenik a hivatalos közlönyben a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendelet. A Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal egyik szakaszán már 70%-ban elkészültek a felújítással. Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Adrián Vestel miniszterelnök jelölt szerint nincs kifogása a Románok Egyesülésért Szövetség támogatása ellen, és nem mond le a kormányalakítási megbízatásáról annak ellenére sem, hogy a liberális

elhangsúlyozta, hogy valamennyi parlamenti erővel kész párbeszédet folytatni. Indoklása szerint Románia válsághelyzetben van, ezért mielőbb működőképes kormányra van szükség. Sürgőségi eljárással fogadtatná el a parlamentben az RMDS azt az új törvénycsomagot, amely konkrét anyagi támogatást nyújtana a válságban lévő sertés és szarvasmarha tenyésztőknek, valamint az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében vezetne be új intézkedéseket, közölte az RMDS. A frissen benyújtott tervezet szerint a szarvasmarhatartók állatonként 68 eurós, míg a sertéstenyésztők férőhelyenként 12-14 eurós uniós kompenzációt kaphatnának. A sertéspestis ellen járványvédelem szigorításként bírságokat, az állatok és szállítójárművek elkobzásának lehetőségét javasolják, valamint fertőzés esetén a vaddisznóállomány kilövését is elrendelhetnék, a helyi hatóságok a tervezet szerint. A parlamentben benyújtott törvénycsomag két olyan állami támogatási programot tartalmaz, amely az Európai Unió a közel-keleti válság miatt létrehozott ideiglenes támogatási keretrendszerre tesz lehetővé. Elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálása érdekében, áll az RMDS tegnapi közleményében. A sertéstartók támogatásáról szóló program hízú sertések esetében mintegy 12 euró per férőhely, anyasertések és süldők esetében pedig mintegy 14 euró per férőhely támogatást ér elő. Kiemelik, hogy ezt azok az állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepek igényelhetik, ahol 2026. március 1-e és 2026. december 31-e között a sertéstenyészeti és vagy szaporítási tevékenységet végeznek, a telep kapacitásának legalább 30%-át kitévő átlagos állománnyal. Mihály Dimján ügyvívő oktatási miniszter tegnap közölte, hogy elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet. Az új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel a végzősök nyelvi kompetenciáját. Egy másik fontos újdonsága, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat. Ezen a szakirányoktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudomány és vallás. A humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. További újdonság, hogy a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy. A technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Jól haladnak a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal Egeres és Kolozsvár közötti szakaszán a felújítással. A munkálatok több mint 70%-a elkészült, közölte Horáciu Kozmá, közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium illetékese tegnapi bejegyzésében kiváló előrehaladásról beszélt a Nagyvárad-Kolozsvár vasútállomás első szakaszán. Elmondása szerint a munkálatok készültségi foka meghaladta a 70%-os küszöböt. Kiemelte, hogy fontos mértföldkő a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron, amely a projekt egyik legfontosabb építménye. Horáció Kozmá közölte, hogy naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületekre. Körülbelül 300 méter talfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Az első vágányon már teljes egészében felszerelték a sineket az egész szakaszon, a második vágányon pedig eddig körülbelül 17 kilométernyi talfa és 10 kilométernyi sín került a helyére.
Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található állomásokon, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében.

0: népülő, új karbantartó csarnokon, ami elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. A Kolozsvár és Egeres közötti 30 kilométeres szakaszon végzett munkálatok értéke körülbelül 2 milliárd lej. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 50 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős, esős idő várható Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amazol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Most pedig tekintsük át déli műsorunk kínálatát, nézzük, hogy mire számíthatnak itt. A 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzott online műsorunkban egészen 3 óráig. Hamarosan a mai áhítatot hallgatjuk meg, amelyet Ungvári Szende tolmácsol, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük. 12 óra 30 perckor kezdődő zöld percek rovatunkban Nagy Renáta a gyertya készítés rejtelmeibe vezet be. 13 óra akkor híreket mondunk. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal a legfiatalabb hallgatóinkat is a rádió közelbe várjuk. Ma Gál Halász Anna a Kis Japi című meséjét mondjuk el. Ezt követően 13 óra 30 perctől vasárnapi zenélőköntös rovatunkat ismételjük meg Nagy Ibolya szerkesztésében. A zenélőköntös Mozart kóstoló sorozatának harmadik része a Fényes Édurban és a Bánatos Émolban írt művekhez kapcsolódó epizódokat villant fel a zeneszerző életéből. 14 órakor majd újra hírekkel jelentkezünk. Ezt követően mai versrovatunkban Szabó Lőrinc első vers című költeményét hallhatjuk. 14 óra 20 perctől pedig Keresztény Élet felekezetközi műsorunkkal várja önöket a rádió közelbe Szecsődi Árpád munkatársunk. Ma Ottenberger Balázs a református lelkipásztor áhítatát hallhatjuk, ezt követően pedig Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt olvassa fel rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik és kedvük tartja, akkor tartsanak velünk!

Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy várjuk üzeneteiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, de megtalálnak minket a közösségi médiában is, illetve ha személyesen keresnének fel, akkor jöjjenek a Konstanca utca 1-3 szám alá. Visszahallgathatják még műsorainkat, interjúinkat Spotify csatornánkon is, itt keressék az Agnus Rádiót, illetve SoundCloudon is, valamint természetesen a megújult weboldalunkon is, úgyhogy keressék fel azt is, és hallgassanak minket ott is.

A mai áhíta címe: Kinek a véleménye számít? Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe. Péter első levele, 2. fejezetének 9. verse.

A mai áhítat szerzője Avivin Balnavé, kanadai testvérünk. Gyermekkoromban Írországban éltünk, és emlékszem egy férfira, aki néhány hetente felkereste a környékünket. Már messziről hallottuk az úton a lópatás dobogását, ahogy közeledett az utcánk felé. Ócska vasat, kiáltása jelezte érkezését. Ószeresnek neveztük, mert olyan dolgokat szedegetett össze, amelyek másnak már nem kellettek, értéktelenségek voltak. Vitt ő mindent, törött vízforralót, edényt vagy használt ruhát, cserébe pedig egy-egy apró tárgyat kaptunk tőle. Ő értékesnek tartotta azt is, amit mások semmire sem becsültek. Hasonló módon Jézus is olyan embereket gyűjtött maga köré, akiket mások lenéztek,

Jézus befogadta őket, még ha bírálták is ezért. Akármit is gondoljanak rólunk az emberek, tudhatjuk, hogy Isten annyira szeret minket, hogy elküldte Jézust, hogy értünk éljen és helyettünk meghaljon. Így nyertünk bűnbocsánatot és békéltünk meg az Atyával. Ha mások nem is tartanak minket értékesnek, Isten szeretete által annak tart. Péter első levelének 2. fejezetének 9. verse emlékeztet bennünket arra, hogy Isten tulajdonba vett népe vagyunk. Jézus is erre hívott el minket. Isten is gyakran azt értékeli, amit mások semmibe vesznek, ahogy az ószeres. Isten végtelen szeretetében mindig bízhatunk.

Amit Isten gondol rólam, fontosabbak mások véleményénél. Hangsúlyozza Avivin Balnavej, kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk és higgyük, Isten szeretett gyermekei vagyunk.

A mai áhítatot Ungvári Szendétől hallottuk, utána pedig a Volner Gész együttes Mivel én vagyok című dalát hallgattuk. A következőkben nézzük, hogy milyen évfordulók, események kapcsolódnak a mai naphoz, június 17-éhez. Erről beszél nekünk a következőkben Prózsa Lilla.

Június 17-e az év 168. szökő évben 169. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 197 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat.

Kezdjük a történelmi eseményekkel. 1799-ben Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. 1885-ben ezen a napon érkezett meg New Yorkba az azóta is egyik leghíresebbé vált látványosság, illetve szimbólum, a szabadságszobor. Az alkotás címe A szabadság megvilágosítja a világot, ismert nevén a szabadságszobor. New York előtt a Liberty Islandon található a Hudson folyó torkolatánál. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Frederick August Bartholdy volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit Gustav Eiffel tervezte. A bal kezében tartott tábla felirata 1776. július 4-e, az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelképezi az elnyert szabadságot. A korona 7 ága a 7 tengert és a 7 kontinenst jelképezi. 1903-ban Henry Ford, aki a köznapi élet részévé tette az autót, megállapította a Ford Motor Company-t. 1940-ben ezen a napon foglalta el a Szovjetunió a három balti államot, Észtországot, Lettországot, illetve Litvániát. 1944-ben pedig Izland kikiáltotta függetlenségét. 1967-ben ezen a napon történt az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás. Mindezek mellett ma van az elsivatagosodás és az aszály elleni világnap.

1239-ben látott napvilágot első Edward angol király, aki bár egyesítette Észak- és Nyugat-Walest, Skóciát mégsem sikerült meghódítania. 1832-ben született William Crookes, angol fizikus, kémikus, a tallium felfedezője. 1898-ban jött napvilágra Maurits Cornelis Escher, holland festőművész, grafikus, a geometrikus formák mestere. 1927-ben született Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, aki Romániában a mezőségi pusztakamaráson született. Szülei Sütő András és Székely Berta voltak. Az író 1940 őszétől a nagy hagyományú nagyenyedi református kollégiumban tanult, majd 1945. januárjában beiratkozott a kolozsvári református gimnáziumba, s még ugyanabban az esztendőben 18 éves korában a Világosság közölte első írását, Levél egy román barátomhoz címmel. 1945-47-ben internátusa szellemi otthonát a népi írók kultuszát valló Móricz Zsigmond kollégium képezte. 1948 és 49-ben a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola rendező szakos hallgatója volt, majd rövid ideig a bukaresti ifjú munkás munkatársa. Ezt követően tanulmányait megszakítva lapszerkesztést vállalt 1949-től a Falvak népe című hetilap főszerkesztője volt. 1951-ben a szerkesztőség áthelyezésével Bukarestbe költözött. Szüleit kulák listára téve üldözték, így tiltakozásul lemondott a főszerkesztői posztról. Lemondását nem fogadták el, szüleit azonban rehabilitálták. Az osztályharc fokozásával járó sajtókövetelmények miatt 1953-ban újból lemondott, ezúttal elfogadták. A továbbiakban lapjának kulturális rovatában dolgozott. Hajdú Győző meghívására az Igaz Szó című irodalmi havilap munkatársaként 1954 elején Marosvásárhelyre költözött. Hosszú betegség után 2006. szeptember 30-án éjjel Budapesten hunyt el, temetése pedig október 7-én Marosvásárhelyen volt. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, az osztrák PEN Klub dísztagja, illetve a Magyar Örökség diplomatulajdonosa volt. 1960-ban látott napvilágot Adrián Campos, spanyol autóversenyző.

Végül pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon, június 17-én tértek örök nyugalomra. 1843-ban szűnt meg létezni Johann Natterer, osztrák zoológus, természettudós és felfedező. 1883-ban tért örök nyugalomra Vidacs István, az első magyar mezőgazdasági gépgyár alapítója. 1897-ben ezen a napon szűnt meg létezni Sebastian Kneipp, német katolikus pap, természetgyógyász, aki a Kneipp kúraként ismerté vált világhírű vízgyógyászati módszert fejlesztette ki. 1969-ben hunyt el Sinka István magyar író, költő. 1996-ban hunyt el Farkas Gizella, tízszeres világbajnok, asztali teniszező.

0: Ahogy hallhattuk az elmúlt percekben, Prózsa Lillától a mai nap is bővelkedik évfordulókban. Számos esemény történt ezen a napon is az évszázadok folyamán. Most pedig nézzük azt, hogy kiket köszönhetünk a mai napon, ebben szintén Prózsa Lilla lesz segítségünkre.
1: Június 17-én Laura, Teréz és Adolf napját ünnepeljük. A Laura latin eredetű női név, a Laurentius Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Azonban lehet a latin laurus szó származéka is, aminek a jelentése babérfa, babérkoszorú. A Teréz a Terézia női név rövidülése. A Terézia pedig görög eredetű női név, származása és jelentése azonban bizonytalan. Lehet, hogy vagy az égei tengeri Téra szigetnek, vagy a Kréta melletti Terászia szigetnek, vagy a dél-itáliai Tarasz városának a nevéből való. Ebben az esetben a jelentése e helyről származik. Más vélemények szerint a név jelentése arató, szüretelő, vadásznő. Az Adolf germán eredetű név elemeinek jelentése nemes és farkas. Köszöntjük tehát Laura, Teréz, illetve Adolf nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy akár egy fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, június 17-én. Isten éltesse sokáig őket! A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük!

A Grál együttes énekelt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket. Az Atyám két kezedben című dallal köszöntöttük ma az ünnepelteket. A következő percekben pedig Varga Katica énekel.

0: Marka Katica dalát hallgattuk, most pedig zöld percek rovatunkkal folytatjuk, amelyben a gyertya készítéssel ismerkedünk meg Nagy Renáta segítségével. A 2023. június 14-i rovatot ismételjük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai részünkben a gyertyakészítésről fogunk többet megtudni. De először környezetvédelmi híreket mondok.

És most környezetvédelmi híreink, tények következnek. Egy gigantikus felmérésből kiderült, a legsúlyosabb csapást a madárvilág számára az intenzív mezőgazdaság jelenti. Az ipari mezőgazdasági módszereket a 70-es évektől támogatja az Európai Unió, és bár régóta látszik, hogy az intenzív művelés és az ezzel járó óriás mértékű vegyszer és műtrágya használat ökológiai katasztrófával felérő következményekkel jár, továbbra is ezt a vonalat követi a közös agrárpolitika. Sürgős változásra van szükség, ha meg akarjuk fordítani ezt a trendet, kongatják a vészharangot az ornitológusok. Egy példátlan nagy felmérés eredményeit közölték a Mindennapi Madarak Monitoringja elnevezésű program szervezői, melyben azt követték nyomon, miként változik a leggyakoribb madárfajok populációinak mérete Európában. A kontinens nyugati felén 37 éve folyik a kutatás, a keleti országok később csatlakoztak, Romániában például 18 éve dolgoznak a madarászok, jó részt önkéntesként azért, hogy meglegyenek ezek a fontos adatok. Összesen 20 000 helyszínen vizsgálták rendszeresen 170 faj jelenlétét. Az összesítésből elkeserítő kép rajzolódik ki. A legrosszabb helyzetben a mezőgazdasági területeken élő fajok vannak, ezek populációja átlagosan 60%-kal esett vissza 1980 és 2016 között. Valamivel jobb helyzetben vannak az erdei madarak, ezek esetén 17,7%-os visszaesést mértek. A városi területeken élő fajok populációja ugyanakkor 28%-kal csökkent. Ennek a felmérésnek az erőssége az, hogy nagy adatsor állt a rendelkezésünkre, így lehetőségünk volt ok-okozati összefüggéseket is kimutatni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a mezőgazdasági területeken használt sok vegyszer és a műtrágya hátrányosan érinti a madarakat, elsősorban a rovarevő fajukat. Összegzett Szabó Dísz Zoltán biológus, a tanulmány egyik szerzője. Az erdők esetén még viszonylag jól állunk, de a klímaváltozás és az urbanizáció hatása is erőteljesen érződik, tette hozzá. A leglátványosabb a mezei pacsirta esete. Ott énekelt minden gabonatábla a szántó mező fölött korábban, de drasztikusan lecsökkent az állománya az utóbbi 10-15 évben Romániában is. Jelezték nekünk régebben a nyugat-európai kollégák, hogy ez következik be nálunk is, de nem tudtuk elhinni, hogy a mezei pacsirta az a faj, ami az egyik leggyakoribbnak számított, bajba kerülhet, fejtegette az ornitológus. Körülbelül 7 éve csatlakoztam egy ismerősömhöz, aki biológia szakos tanár, és több mint 10 éve vesz részt önkéntesen a Mindennapi Madarak Monitoringja programban. A feladat az, hogy évente két alkalommal, tavasszal és koranyáron ki kell menni fixpontokra és feljegyezni, hogy 5 perc alatt milyen fajokat látunk és mekkora egyedszámban. Ez azt jelenti, hogy kora hajnalban kell kelni, hogy reggel 6-ra kint legyünk és 10-ig meglegyen a 10 pont felmérése. Osztotta meg tapasztalatait az amatőr madarász. A 10-ből 9 helyszín szántóföldön van, ez attól függően, hogy épp mit vetettek, sokszor derékig a vizes repcében, búzában vagy térbigas sárban jutottak el a pontokra. Szabó Dísz Zoltán a szántóföldi madarak megritkulásának okairól elmondta, az adatokból az is egyértelműen látszik, hogy az összeomlással felérő egyedszám visszaesés az EU közös agrárpolitikájához, kaphoz kötődik. Az első kapot a 70-es években ültették gyakorlatba, mellyel nagy gépek vásárlását és nagy arányú vegyszer és műtrágya használattal járó ipari mezőgazdaságra való áttérést támogatták. És innen datálódik a mezőgazdasági területekhez kötődő fajok állományainak visszaesése, a helyzet azóta pedig egyre csak romlik. És bár lehet tudni, hogy hasonló folyamatok várhatók a később csatlakozott országokban is, a mai napig nem változtattak az uniós agrárpolitika irányvonalán.

Mi az a Rovar Hotel? Miért jó a kertünknek? A Rovar Hotel régebben Darázs Garázs néven futott, de talán a legpontosabb a méhecske hotel kifejezés. A házi méheken kívül ugyanis számtalan más fajta méh, lepke és darázs is él magányosan, akiknek a beporzó munkája ugyanolyan fontos, sőt a beporzás jó részét ők végzik el. Akárhol lakunk, kitehetünk a lakóterünk közelébe Rovar Hoteleket, hogy segítsünk a hasznos jószágoknak élőhelyet biztosítani. Mindezt anélkül, hogy félnünk kellene attól, hogy megcsípnek. Néhány egyszerű, maradékanyagból is lehetséges kis kreativitással, vagy akár anélkül szó szerint gyümölcsöző Rovar Hotelt készíteni. De mi is az a Rovar Hotel? A Rovar Hotel egy olyan ember által készített élőhely rovarok számára, amelyben a beporzó rovarok leginkább a magányos méhfajták meg tudnak telepedni, és nyugalomban tudnak szaporodni és táplálkozni. Általában fából, nádból vagy egyéb természetes anyagból áll össze, és számtalan változatos nagyságú és átmérőjű lyukat, hosszúkás üreget tartalmaz. Általában fedett helyen van, melyet azért süt a nap. Lehet stílusos vagy szigorúan funkcionális. A Rovar Hotel egy, a kertünk biodiverzitását növelő egyszerű eszköz. Milyen haszna van a Rovar Hotelnek? A Rovar Hotel fő haszna, hogy a kertünkbe vagy a közelünkbe vonza azokat a rovarokat, méheket, amelyek beporozzák a gyümölcsfákat, zöldségeket. Ennek következtében, ha zöldségünk, gyümölcsünk van, bőséges lesz a termés, hiszen van mi beporozza. Azt talán nem kell ecsetelni, hogy az életünk gyakorlatilag megállna a méhek és más beporzók nélkül. Sajnos a műtrágya és a vegyszerek, valamint például a célzott szúnyogírtás, amelyek a nagyipari növénytermesztésben használatban vannak, valamint a rengeteg lebetonozott terület városban a méheket veszélybe sodorja. A Rovar Hotellel azonban, ha nincs is saját kertünk, a városi környezetben segíthetjük az ökoszisztéma megerősítését azzal, hogy élőhelyet teremtünk a rovaroknak. Ha pedig van kertünk, akkor annál nagyobb szükségünk van a méhekre, lepkékre és a többi beporzó rovarra, ha életerős, változatos növény- és állatvilágú kertet szeretnénk. Márpedig miért ne szeretnénk egy paradicsomkertet klasszikus gyeptúja ökológia sivataga helyett? A permakultúra és az a fajta rendszer szintű gondolkodás, amely egyenrangúnak látja az adott élőhelyben élő növényeket, állatokat és embert, sokkal gazdagabb környezetet tud teremteni, mind a rovaroknak, mind a növényeknek, mind az embernek, mind a klasszikus előkertek. Minél gazdagabb és változatosabb egy ökoszisztéma, annál stabilabb és kevesebb a kibillenés. Például elszaporodó kártevők, és annál kevesebb dolga van az embernek benne, hiszen a kártevők természetes ellenségei is jelen vannak, és így egy természetes egyensúly alakul ki. Milyen anyagból érdemes rovarhotelt készíteni? Mint minden kerti építménynél, egy rovarhotel esetében is érdemes alapvetően természetes anyagokkal körülvenni magunkat, de lehet bármiből, ami kéznél van. Az a lényeg, hogy hosszú és keskeny, üreges cső legyen a rovarok számára valami védett helyen. Egy darab hulladékfa is megteszi, vagy egy kugli, amelynek a vágási felületébe 3-10 cm-es lyukakat fúrunk. A különböző méretű lyukak különböző fajú rovaroknak, méheknek fognak élőhelyet biztosítani, de nátkötekből, összekötözött bambuszrudakból vagy bármilyen más csőszerű alapanyagból készíthetünk rovarhotelt. A közönség nem fogja őket zavarni, vígan megvannak egymás mellett a különböző fajuk, hiszen mindegyik a maga petéivel foglalkozik. Használhatunk lyukacsos téglát, kötözhetünk össze ágakat vagy kiásott gyökereket, de még a tobozok is alkalmasak lehetnek arra, hogy különböző rovarfajok otthonra találjanak benne. Mire is kell odafigyelni a rovarhotel építése során? Érdemes odafigyelni, hogy az üregek tiszták, beköltözhetőek legyenek, de a továbbiakban nem szükséges karban tartani. A rovarok kitisztítják maguknak. Nem baj, ha néhány órát napsüti a rovarhotelt, az viszont igen lényeges, hogy védve legyen a csapadéktól és a talajból szivárgó nedvességtől. Okos dolog eresz alá vagy zsúdra tenni, ahol nem éri nedvesség sem fölülről, sem alulról. Fontos még odafigyelni a változatosságra. Nem csupán a méhek fogják felkeresni, hanem számtalan más rovar is, amelyeknek mindegyike hasznos a kertbe. Lehet kifejezetten pillangóknak készíteni pillangóhotelt, hiszen nem csak a magányos méhek és dongók beporzók, hanem a pillangók is. Ez esetben és egyébként is kifejezetten érdemes gondoskodni virágokról, ami az otthon mellett vonza őket és táplálékot is nyújt számukra.
Nem veszélyes a rovarhotel, hiszen nem a házi méhek költöznek be, akik egyébként is családban élnek, se nem a darazsak, akik fészket építenek maguknak. A rovarhotelekbe a magányos méhek, posztméhek, darazsak költöznek, akik nem sokat foglalkoznak az emberrel, még ha az a szállásuk közelében van is, és nem csípnek. Híreinkhez a transtelex.ro és az xforest.hu értesüléseit használtam fel.

0: A következő percekben Nagy Renátával fogok beszélgetni, aki a Jugendkendall megálmodója. Sok szeretettel köszöntelek műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatóságát. Örülök, köszönöm szépen a megkeresést.
0: Nem titok, hogy ma a gyertyakészítésről fogunk beszélgetni, és az lenne az első kérdésem, hogy te hogyan és mikor kezdtél el gyertyát készíteni, illetve hogy miből is készíted.
1: Ez elég régre visszanyúl. Valamikor a 2015-16-os években fogalmazódott meg először bennem, hogy a szójaviaszból készítsek gyertyát. Mi nagy-nagy gyertya szeretők vagyunk, én is, de különösen a férjem az, aki amint hazaérünk, egy több helyen is gyertyát gyújt a lakásban. Én pedig imádom az itt-ott megjelenő kicsi fényüket. Azonban nem szerettem az illatos gyertyákat. Ezt viszonylag hamar ki is tudtuk iktatni, mert igaz, vannak illatmentes gyertyák. De tudtam, hogy a paraffinból készült gyertyák károsak a környezetünkre, illetve ránk is, mert a levegőbe kerülő anyagok azokat belélegezzük. És ezért kerestem erre egy megoldást, főleg, hogy a lakás több pontján is égnek a gyertyák. Angliában éltünk akkor is, ott már elterjedt volt a szója, a viaszból készült gyertya. Ott próbáltam ki először, aztán pedig, hogy minél környezetkímélőbb legyen, elkezdtem önteni magunknak különböző tégelyekbe. Ezután hazaköltöztünk, és nagyon sokáig pihent a gyertyaöntés a polcon újra. Aztán itthon is megfogalmazódott ez az igény bennünk, és akkor újra kezdtem önteni. Úgyhogy elsősorban így saját igény volt ez.
0: Sokan amúgy az illatukért gyújtanak gyertyát. Hogy ti pont azt nem szeretitek?
1: Nem szerettem az erős, szintetikus illatokat sosem, és legfőképp azután, miután az első gyermekem megszületett, akkor úgy el sem tudtam viselni. Úgyhogy ezért alakult úgy, hogy egy ideig illatmenteset vásároltunk. Aztán, amikor a szójaviasz gyertyákat elkezdtem önteni, akkor kerestem erre is a megoldást, hogy hogyan illatosíthatom, és illóolajakkal illatosítottam, tehát visszakerültek az illatok, amiket én is nagyon-nagyon szeretek amúgy, de hogy minél természetesebbet kívánok.
0: Mi a szójaviasznak a különlegessége? Persze amellett, hogy natúr, és nem olyan káros.
1: Hát igen, ez az elsődleges szempont, hogy ez egy natúr növényi viasz. A szójababból vonják ki, nem káros a környezetre és az egészségünkre sem, és amellett pedig egyik jellemzője, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy nem hagy nyomot. Ha belefolyik véletlenül az abroszba, vagy a ruhánkra folyik, ki lehet mosni, forró vízzel kijön, akkor az, amit úgy szintén nagyon-nagyon szeretek, hogy krémes állagú, nagyon-nagyon szépen olvad, amikor meggyújtjuk a tégelyről, nem marad a tégelyen rajta, olyan szépen leolvad, ha megfelelő tégelybe van öntve. Ez ilyen nagyon megnyugtató tud lenni, ilyen krémes állaga van. Sokszor csak nézem, ahogyan meggyújtom, és olvad a viasz. Különlegessége még az, hogy a paraffin gyertyákkal szemben körülbelül 50%-kal hosszabb ideig ég, tehát nagyon hosszú az égési ideje, úgyhogy ez is egy nagy-nagy előnye. Körülbelül egy 100 grammos tégelyben lévő gyertya 24-25 órán keresztül éghet, megszakításokkal persze.
0: Honnan szerzett te be a szójaviaszt?
1: Sokat kutakodtam, hát attól függ, hogy nekem fontos szempont az is, hogy Európából származó legyen a viasz. Vannak oldalak, most már egyre több oldal, ez is nagyon fontos, hogy román oldalról vásároljam, meg nem külföldi oldalról szoktam. Amikor elkezdtem itthon gyertyát önteni, akkor nagyon nehéz volt még itthonról beszerezni. Most már nagyon sok ilyen cég van, ahol meg lehet vásárolni a szójaviaszt. Egyszerűen, ha csak beírjuk a Google-be, hogy szójaviasz románul, akkor kiadja, és magyarországi oldalakról is lehet. Nagyobb mennyiségbe, kisebb mennyiségbe. Úgyhogy több oldalt kipróbáltam én már. Változó, hogy mikor, honnan vásárolom meg, mert változik a minősége a szójaviasznak. Mindig nagyon fontos elolvasni azt, hogy mit ír az oldalon, mit javasolnak, milyen az égési pontja, hány fokon olvad a szójaviasz, úgyhogy ezeket szoktam én megfigyelni, és ez alapján döntök, hogy mikor, honnan vásárolom meg.
0: Próbáltál mást is már ki amúgy a szójaviaszon kívül?
1: Nem próbáltam. Nagyon-nagyon régi vágyam, hogy a méviaszból is öntsek gyertyát, mert ez egy másik olyan viasz igaz, amelyik nem környezetszennyező. De nem sikerült itt még hozzám közel kapjak olyan bácsit, vagy néni, de inkább bácsik szoknak méhészkedni, hogy így tudjam, hogy kitől vásárolom meg. Úgyhogy még nem próbáltam, de nagy-nagy vágyam a méviasszal is kísérletezni, gyakorolni. Illetve a repceviasz az, amit még sokan szeretnek, viszonylag könnyű vele dolgozni, és az pedig tényleg kimondottan a nagy részt Európában termesztik és készítik el, úgy gyártják le aztán. Úgyhogy nem próbáltam, de nagyon szeretnék, terveimben van majd még elsősorban a méviasszal dolgozni.
0: Milyen alapanyagok állnak még a rendelkezésedre, ami szintén a fenntarthatóságra törekszik?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy gondolom, nem elég az, hogy a viasz legyen környezetkímélő. Én üvegtégelyekbe öntöm a gyertyát, a barna üvegcsékbe, aminek nagyon szép meleg hatása van, vagy pedig fehér üvegcsékbe, amilyen letisztult. A kanóc, pamutkanóc, amivel én dolgozom, és az illóolajok, igaz, ami úgy szintén természetes anyagok. Ennyi, ha jól végig gondolom. Tehát nagyon mindig a minimálisra törekszem, az egyszerűségre, mert azt hiszem, hogy ennél jobb nincs is arra, hogy minél fenntarthatóbb legyen és környezetkímélő.
0: Mondtad, hogy üvegtégelyekbe öntöd a gyertyát, ezeket is újra lehet hasznosítani?
1: Igen. Említettem, hogy a szójaviasz milyen könnyen kijön az anyagokból, ez úgy szintén így van az üvegtégellyel is, hogy miután elolvadt, elégett a viaszunk, akkor kimoshatjuk forró vízzel, teljesen kijön a tégelyből, kitisztul a viasz. Ezt sok esetben, ezt a tégelyt fel lehet használni utána fűszerekre is, vagy bármilyen, volt már olyan barátnőm, aki kicsi hú kifliket tett ajándékként ezekbe az üvegcsékbe, de újra önthető a gyertya az üvegcsébe, sokszor vissza is váltom az üvegeket, és akkor újra öntök bele.
0: Beszéljünk egy kicsit a munkafolyamatról, hogyan is készül a gyertya nálad?
1: Nagyon fontos első lépésként, hogy a viaszt vízgőz felett olvasztjuk meg, tehát két edényre van igazából szükségünk, és megvan, amit említettem, hogy fontos figyelni, hogy hány fokon olvad a viaszunk, hogy mikor adhatjuk hozzá az illóolajokat, úgyhogy erre fontos figyelni, ezen kívül különösebben nem kell semmi másra, megolvad a viasz. Én közben előszoktam, még olvad a viasz, előszoktam készíteni a tégelyeket, a kanócot, bele ragasztani, dupla falu ragasztóval szoktam megoldani ezt, hogy ne mozduljon el, amikor beleöntjük a viaszt. Amire még szükségünk van, az egy csipesz, hogy a kanócot megtartsuk, becsipeszeljük, hogy amiután belekerült a tégelybe a viasz, ne dőljön ki a kanóc. Úgyhogy ezek ilyen kicsi praktikák, de különösebb odafigyelést nem igényel, úgyhogy amikor elkészültem a tégelyeket is, előkészítettem a kanócot bele, tettem, addigra nagy valószínűséggel megolvad a viasz is, hozzá szoktam adni az illóolajat, átkavarom, jól-jól, hogy az illatanyag mindenhová, az egész viaszba belekerüljön, és akkor kitöltöm a tégelyekbe. Uh-huh. Viszonylag elég hamar megszilárdul, ajánlott egy kicsit, hát egy olyan 3-4 napot várni, amíg meggyújtjuk a gyertyát, hogy az illat erősödjön a tégelyben.
0: Mennyi mennyiséget tudsz elkészíteni?
1: Hát én jelen pillanatban 20 darabot szoktam egyszerre, tehát nem olyan sokat. Lehetne többet is, de akkor ahhoz egy jóval nagyobb edény kell, tehát ez a hely adja, hogy a hely, illetve az edény, hogy mennyi gyertya készül, mennyi viasz fér bele egy edénybe, mert az edényünk, amiben a víz kerül, az még nagyobb kell legyen, úgyhogy nekem most ez a legpraktikusabb így, hogy 20 darab gyertyát tudok önteni egyszerre. Amihez hát körülbelül 2 kg viasz kell, mert hogy 100 g-os tégelyekbe töltöm én. Úgyhogy ez változó, hogyha otthon megpróbálnánk, akkor változó attól függ, hogy hány millis tégelyeink vannak, mibe töltenénk ki. Lehet kisebb mennyiséget is, és akkor nagyon-nagyon gyorsan elkészül. Lehet 1/2 kg viaszt is olvasztani.
0: Hogyan szoktad te tesztelni a gyertyákat? Tudom, hogy nem szereted az illatukat, de gondolom azért csak készítesz illatosakat is.
1: Persze, sőt, csak illatos gyertyáim vannak jelenleg. A régi tervem az is, hogy illatmentes legyen, van is rá igény, de nem tudom, hogy végül is mennyire mennének, mert még nem próbáltam, mennyire vásárolnák, de csak illatos gyertyákat öntök jelenleg. Hát ez azt hiszem a leghosszabb folyamat a tesztelés, mert kipattanna egy illat a fejemből. Most a legutóbbi nagy kedvencem az egy vajudós gyertya volt, tehát olyan illatokat tettem hozzá, amit vajudáskor szoktak ajánlani, muskotázsáját, jázmint, rózsát, és az arányok nagyon-nagyon sokat számítanak ilyenkor, hogy mennyi kerül az illatanyagból a viaszban. Úgyhogy ez a leghosszabb fázis, hogy kiteszteljem, hogy mi az az arány, ami ahhoz a megálmodott illathoz szükséges, és akkor ez azt jelenti, hogy többször szoktam megönteni. Van, amikor nagyon jól ráérzek, hogy miből mennyi szükséges, és nagyon-nagyon jól kialakul az illat, tehát hogy bele szoktam önteni a viaszba, elkészítem a gyertyát, és akkor utána otthon nagyon-nagyon sokszor gyújtunk gyertyát, kerül az asztalra, vagy a szobába, bárhová. Több térben is tesztelem, kisebb térben, nagyobb térben, hogy körülbelül hogyan jön ki az illata, illetve a barátnőimnek is ajándékozok olyankor, és várom, hogy jelezzenek vissza, hogy milyennek érzik. Úgyhogy így szokott kinézni a tesztelési fázis, van, hogy hónapokat felvesz, amíg úgy érzem, hogy megtalálom az igazi illatot.
0: Mi a legkülönlegesebb illatot szerinted?
1: Szerintem nekem, számomra most ez a vajudós illat nagyon-nagyon különleges. Én nem szerettem a virágillatokat, de ezt most imádom. Valószínű az is hozzátesz a dologhoz, hogy az elmúlt 2,5 évben két gyermekem is született. Ez is hozta ezt az illatot, úgyhogy nekem most ez a kedvencem. De van egy levendulás illatom is, aminek az a neve, hogy Cozy Home. És a vásárlók nagyon-nagyon szeretik, sokan jeleznek vissza, hogy hát ez az eddig legjobban kigondolt illatom. Illetve van egy citrusos, ami úgy szintén nagy kedvenc. Sokak a friss citrusos illatot szeretik. Úgyhogy ha az én válaszomat várod, akkor a rózsás, jázminos illat, de ha megkérdezünk mást, akkor valószínű, hogy mást fog válaszolni.
0: Mit jelent neked a gyertyakészítés?
1: Hát ez is egy nagyon jó kérdés, és olyan különleges, mert az utóbbi időben fogalmazódott meg bennem, hogy mit is jelent. Egy önkifejezést számomra az illatok által is, de nagyon sokan jelzik vissza, hogy ez a letisztultság, és meglepett engem is, hogy a letisztultság mennyire, vagy mennyire benne vagyok, mennyire én vagyok ott benne, és ez nagyon-nagyon jól esett. Ugyanakkor egy kikapcsolódási lehetőség, így a hétköznapokból, a pörgésből, a családi lendületből, egy kicsi lecsendesedés, odafigyelés. Úgyhogy ez számomra a gyertyaöntés.
0: Az elmúlt percekben Nagy Renátával, gyertyakészítővel beszélgettem a gyertyakészítésről.

Ezzel zöld percek rovatunk a végéhez ért. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm figyelmüket, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallással!

0: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
1: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
0: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
1: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Az elmúlt fél órában a 2023. június 14-i zöld percek rovatunkat hallgattuk újra, amelyben a gyertyakészítéssel ismerkedtünk meg, Nagy Renáta segítségével. A rovatot Lukács Orsolya szerkesztette. Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is szerda déli magazin műsorunkban Sütő András magyar író, erdélyi magyar író gondolatával. Ha csak lehet, játszik a gyermek, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hírekkel jelentkezünk, aztán mesekossár rovatunkkal folytatjuk, majd 13 óra 30 perckor vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra. Erre számíthatnak a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az államfő ismeri el, hogy hibázott, kéri Robert Szigjártó. Új tanév, új tanterv, új érettségi. Fontos változások jönnek az oktatásban. Új tarifák jönnek, csökkenhet a gázszámla, bár nem mindenkinél. 1989. januárjában majdnem megjelent Ceausescu fotója Gyászkeretben. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani, most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt képviselője Robert Szigjártó szerint Nikus Ordán államfőnek el kellene ismernie, hogy hibázott, amikor Adrián Vestját nevesítette miniszterelnök jelöltnek, és egyértelművé kellene tenni az ország politikai irányát. Mai Facebook bejegyzésében a politikus azt írta, az államfői tisztség hatalmas megtiszteltetést jelent, de ugyanakkor a felelősséggel is jár. Az elnök minden döntésének és gesztusának kiemelt jelentősége van a polgárok, a nemzetközi partnerek és más államvezetők szemében. Magatartásával mércét állít és kijelöli az irányt. Szigjártó szerint az államfő rossz üzenetet küldött azáltal, hogy a demokratikus elvek megszegésével és a Nemzeti Liberális Párttal való egyeztetés nélkül nevesítette Vestját kormányfőjelöltnek. A politikus értelmezésében a döntés egy aggasztó jelenvonásra utal, hogy bizonyos helyzetekben a személyes büszkeség háttérbe szorítja az elveket. Elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetése a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet, jelentette be Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter. Az érettségit érintő új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik 2026-ban kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd a 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tantervek szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és az anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyet két idegen nyelvből mérik fel az érettségizők nyelvi kompetenciáit. Egy másik fontos újdonság, hogy az eddigi írásbeli vizsgák mellé bevezetnek egy újabbat, amelyen a szakirányoktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalomtudományok és vallás, a humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. További újdonság, hogy a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy, a technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Az idegen nyelvi kompetenciák felmérését, a digitális kompetenciák értékelését, illetve az alapkompetenciák írásbeli felmérését tanév közben kell megszervezni. Némileg csökkenhet egyes fogyasztók gázszámlája, miután az Országos Energiaárszabályozó Hatóság, az ANRE, jóváhagyta a földgázszolgáltatásra vonatkozó új szabályozott tarifákat, amelyek július 1-től lépnek hatályba. A hatóság tájékoztatása szerint az új országos súlyozott átlagár 7,1%-kal csökken, ami a fogyasztók többsége számára alacsonyabb költségeket jelent.
A határozatot az ANRE szabályozó bizottságának ülésén fogadták el, és Románia 27 engedéllyel rendelkező elosztóhálózat üzemeltetőjére vonatkozik. Az Országos Energiaár Szabályozó Hatóság által ismertetett adatok szerint a földgáz elosztási szolgáltatás súlyozott átlagára 58 lej 47 bani per megawatt óráról 54 lej 32 bani per megawatt órára csökken. Az Országos Energiaár Szabályozó Hatóság hangsúlyozta, hogy az elosztási díj csupán a végszámla egyik összetevője. Így az egyes fogyasztókra háruló költségekre gyakorolt pontos hatás több tényezőtől függ. A konkrét hatás az egyes ügyfelekre, a gázszolgáltatótól, a fogyasztási kategóriától, a felhasznált mennyiségtől és a végső ár egyéb összetevőitől függ, mutatott rá Giorgi Niculescu.

0: Hol egy ilyen baki. Mégis megtaláltuk a dokumentumot a Securitate archívumában. Közelte ma a Securitate irattárát vizsgáló országos tanács a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben, amelyben a Ceausescu halálhírét keltő lap megjelenésének megakadályozásáról szóló jelentést is bemutatta. A Post szerint 1989. januárjában Dossanyon Securitate őrnagy vette észre a hibát. Felébresztették a főszerkesztőt, leállították a nyomdagépeket, majd gyors újratervezés után sikerült elkerülni a katasztrófát, áll még a bejegyzésben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani, délután viharosra fordulhat az időjárás. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Reklám.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel majd 14 órakor is várom hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítok. Kedves gyerekek, remélem, hogy már itt vagytok a közelben, legalább halló távolságon belül, ugyanis kezdődik a mesekosárban Gál Halász Anna meséjét hallgathatjátok meg, és természetesen egy gyermekzenével is várunk titeket, úgyhogy jó szórakozást kívánok!
10: Mesekosár!

0: A kis Japi. Gál Halász Anna meséje. Az ébredező nap előbb egyik, majd másik szemével hunyorgott egyet, és ettől a korahajnali sugarak bearanyozták a környező látóhatát. A baromfi udvarban ébresztőt énekelt a kakas. A nap lassan kerekre nyitott szeméből olyan bőségesen küldi sugarait, hogy a korai óra ellenére már is érződik a nyári meleg. A baromfi udvar kapujában megcsikordul a kulcs, amire a baromfiólból egyre erősödő szány reppenéssel válaszol a sok apró jószág. Pi-pi-pi, csire-csire, hívogatja a gazdasszony az apró jószágokat. Azok bíztatást sem várva egymást tiporva tódulnak ki a nyíló ajtó táguló résén. Csak egy hófehér bóbítás kis kotlós mama marad a helyén, ügyet sem vetve a türelmetlen tolongásra. A gazdasszony hozzálép, és gyengéden megsimítja a tollát a tojásokon ülő japán kotlós mamának. Jól van, japikám, gyere te is! Az méltóság teljesen felborzolja a tollát, farkát kereklegyezőként széttárja. Ugyan, ugyan, nem vagyok én szoba, cica! Fészkelődik méltatlankodva. A gazdasszony óvatosan leemeli a tojásokról. Járj egyet te is, mozgass meg a lábaidat, majd a tojásokat betakarja egy apjukendővel. A kis Japi lassú léptekkel jár körbe-körbe a baromfi udvaron, néha egy-egy pillantást mér a tülekedő tyúkokra. Ő nem egy közönséges szárnyas családból való, gondolta meggyőződéssel. Az apja valószínűleg páva volt, azért van neki ilyen legyező formájú farktolla. Az anyja biztosan hattyú. Tőle kapta a fehér színét, és kecses alakot is csak így örökölhetett. Húzta ki magát büszkén. De még így Lápujhegyre állva sem érte el egyik közönséges tyúk magasságát sem. De ez őt láthatóan nem zavarta. Ennek utána kellene nézni a családfáján. Meg is próbálta elkápráztatni a gazdasszonyt, szép, legyező formát kerekítve a fark tollaiból, és ez most igazán szépre sikerül. Jól van, kis Japi, ha kibillegted magad, egyél, mert mindjárt visszatesztek a tojásaidra.
1: Semmi dicséret, hát hiába igyekeztem,
0: durcáskodott magában.
1: Persze, ha nem lennék olyan kicsi, biztosan észrevett volna. Nem is értem, hogy olyan nagy ősöknek, hogy lehet ilyen kis utóduk. Lehet, hogy törpe vagyok,
0: gondolta rémülten a kis tyúkagyával.
1: Nem, az nem lehetek, akkor nem raktak volna alám annyi tojást.
0: Mivel a dologra nem talált magyarázatot, oda billegett a tálhoz és enni kezdett. Már egyedül, mert a többiek jól lakva mentek ki a dolgára. A tyúkok a tyúkol padlására megtojni a napi tojásokat, a kakas egy-egy lent maradt tyúkot hessegetve az ennivaló mellől. Na gyere, kis Japi, mert megfáznak a tojásaid, emelte rá a tojásokra a gazdasszony. Miután visszatette a szakajtóba, jó ízűen elszúnyogált. Néhány nap múlva a gazdasszony ezzel a felszólítással emelte le a tojásokról. Na gyere, kis Japi, nézzem, vannak-e már gyöngyikéid? Jól van, jól takartad őket, nyugtázta a gazdasszony, miután végighallgatta a tojásokat. Mind csipog.
1: Ez teljesen természetes, én mindent jól csinálok,
0: gondolta sértődötten. Aztán vigyázz össze, ne taposd őket, mert mindjárt kikelnek. Persze nem is tudnád, olyan kicsi vagy.
1: Azért sem mutatom meg, hogy tudnám, mert én jó anya vagyok,
0: gondolta sértődötten. Másnap valami furcsa bizsergést érzett a hasa alatt.
1: Ez meg mi?
0: Óvatosan maga alá nézett, de abban a pillanatban gyorsan visszaeresztette a szárnyait, úgy megrémült. Majd kis idő múlva újból csak oda nézett.
1: Hát, uram fia, egy csapzott nedves csibe csipogott alatta, és méghozzá milyen csibe? Szürke is, pettyes, és milyen nagy! Mindig tudta, hogy nem közönséges szárnyas a láma fiai, amiből egyre több mocorgott már alatta, milyen óriásiak. Igaz, szürkék és pettyesek, szegények, de a gazdasszony majd rendbe teszi őket, hogy azok is fehérek legyenek.
0: A napok múltával a csibék csak nem akartak a kis Japira hasonlítani, és ez ellen a gazdasszony sem tett semmit. Már teljesen olyanok voltak, mint a gyöngytyúkok. Hetek múltán a kis Japi méretét is elérték.
1: Ez láthatóan büszkévé tette, és ha valamelyik közönséges tyúk egy-egy szép magot el akart venni a csibéje elől, azt nem tűrhette. Gondolkodás nélkül elzavarta őket. Sőt, egy alkalommal még a kakasnak is nekiugrott. Röstelte is a dolgot, de már nem tudta meg nem történté tenni. Az idő haladtával csibéi egyre növekedtek, és egyre önállóbbakká lettek. Nappal már messzire repültek, de este mindig visszatértek hozzá, és éjszakára két oldalról közrefogva aludtak a tyúkolban. Az lehet, hogy én kicsi vagyok, de melyik közönséges tyúk lenne képes olyan csibéket nevelni, amelyek nem csak szürkék és pettyesek, nappal kilométereket repülnek, de éjszakára mindig visszatérnek hozzám. Úgy bizony. Reggel, amint kijött velük az olból, amíg a fiai jól nem laktak, az etetőhöz egyetlen közönséges tyúk sem mehetett közel, mert ha mégis megpróbálta, a kis japi azonnal elűzte onnan. Aprósága ellenére tisztelet övezte, ami nagy büszkeséggel töltötte el, és olyan peckesen járkelt a közönséges tyúkok között, mintha ő lenne a világ legnagyobb, legszebb tyúkanyója.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese, és a zene is, amit választottam, a Karaván Együttes és a Belvárosi Betyárok zenéltek nektek. Holnap újabb történettel és újabb dalokkal várunk titeket, szintén a 13 órai híreket követően. Most pedig komolyabbra vesszük a szót, vagy legalábbis ami a zenét illeti. Zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg, amelyet vasárnap hallhattak, és Nagy Bolya szerkesztett. A Zenélő köntös Mozart kóstoló sorozatának harmadik része a Fényes E-durban és a Bánatos E-mollban írt művekhez kapcsolódó epizódokat villant fel a zeneszerző életéből.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Bolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Mozart kóstoló sorozat újabb állomása a harmadik fehér billentyűhöz és olyan hangnemekhez kapcsolódik, amelyekben Mozart alig néhány művet komponált. Az E-dur jelentésköre, a lélek tisztasága és a megbocsátás, a varázsfuvolában Mozart 1791-ben komponált daljátékában rajzolódik ki végérvényesen. Innen gombolítjuk időben visszafele a hangnemszálakat. Sarastro híres áriája közvetlenül az éj királynőjének bosszú áriája után hangzik el, és Harsányi Zsolt fordításában így hangzik szövege. Itt bosszú meg nem élhet, e csarnok mélye szent, mert tiszta itt a lélek, és szűzi itt a csend, és boldog, kit baráti szív e helyre védve, áldva hív.

Sarastro Édur áriájának első szakaszát a Varázsfuvolából Nahuel de Pierro argentin basszus előadásában hallottuk. Még ritkábban fordul elő az Édur és az Émol Mozart hangszeres műveiben. Mindkettőhöz olyan példákat választottam, amelyek nem csak gyönyörűek, hanem történetük is érdekes. Az 542-es köhelyegyzékű Édur zongoratrióval folytatjuk. 1788 nyarán a mű komponálásakor Mozart életének egyik legválságosabb korszakát élte. Ausztria háborúban állt az Oszmán Birodalommal, és a bécsi arisztokrácia elmenekült a fővárosból. Nagy zenekari művet nem lett volna kikkel és kiknek előadni. A kamarazene viszont továbbra is virágzott a polgári otthonokban, és Mozart a házi muzsikát kedvelő amatőrök vásárlásaiból gyors bevételben reménykedhetett. A szabadkőműves páholyból ismert Mikael Puchberg, gazdag textilt kereskedőtől többször is kért kölcsönt, egyik levele utóiratában éppen a szóban forgó zongorás trióra utalt a következőképpen. Mikor csinálunk végre újra egy kis muzsikát a házadban? Épp most komponáltam egy új triót.

részletet hallottunk Mozart E-dur zongorás triójának első tételéből, Daniel Barenboim, Mikael Barenboim és Kian Szoltáni előadásában. A darabot Mozart hálából Puchbergnek ajánlotta, az ő házában is mutatták be privát körben, akárcsak a többi új kamarazenei művét 1788 és 1790 között. A koncerteken a házigazda, aki jól csellózott, maga is együtt muzsikált Mozarttal. Áttérünk az e-moll hangnemre, amelyben Mozart egyetlen művet komponált, a 304-es köhelyegyzékű két tételes e-moll hegedű zongora szonátát 1778-ban. A 35 hegedű szonátája közül ez az egyetlen moll alaphangnemű. A szonáta és a hangnem jelentőségét természetesen ez az egyedisége is növeli. Járjuk körül együtt! Mozart 21 évesen, 1777-ben indult el Salzburgból, hogy új, méltó állást találjon Európában. Édesapja, Leopold Mozart nem kapott szabadságot a salzburgi udvartól, ezért az édesanya Anna Maria kísérte el fiát. A korszak kulturális fővárosa Párizs volt, és Mozart abban reménykedett, hogy opera megbízásokat vagy jól fizető udvari pozíciót kap. Közben a zeneszerző a Mannheimi udvarnál is megpróbált állást szerezni sikertelenül. Édesapja sürgette, hogy még a tél beállta előtt érjenek Párizsba, ahol a pezsgő zenei élet miatt érdeklődésre és bevételekre lehetett számítani. A zeneszerző azonban halogatta a távozást, mert Mannheimban különösen megkedvelte Aloysia Weber szoprán énekesnőt, későbbi feleségének nővérét. Csak kényszer hatására engedett végül apja könyörgésének, hogy 1778 márciusában Párizsba költözzenek át. Amint a legújabb papírkor meghatározás alapján kiderült, a két tételes szonáta nyitó allegrója még Mannheimban született. Így egyes elemzők azt feltételezik, hogy visszaköszönt benne az az érzelmi vihar, amelyet Mozart akkor élt át, amikor Mannheimban hátra kellett hagynia élete első szerelmét.

Arthur Grümiu és Clara Haskell előadásában részlet hangzott el Mozart E-moll hegedű zongora szonátájának első tételéből. Lépjünk tovább. A párizsi arisztokrácia már nem a csoda gyereket látta Mozartban, így kevés felkérést kapott, és anyagi helyzetük gyorsan romlott. Az édesanyja nem bírta sem a nélkülözést, sem a párizsi klímát, és 1778 tavaszán súlyosan megbetegedett, július 3-án pedig fia karjai közt halt meg. Az E-moll szonáta második tétele Párizsban keletkezett, és ha valóban Anna Maria Mozart halála után készült, akkor tartalmi magyarázatot is nyer az az érzékenység, amely áthatja, és amelyet egyszerűen csak a divatos, érzelmes, érzékeny stílus hatásának volt szokás tulajdonítani.

Mozart E-moll hegedű zongora szonátájának második tétele hangzott el ugyanabban az előadásban. Az E hang leszállított alakja az S. Ugyancsak a varázsfúvola igazít útba jelentése és töltése felől. Pamina és Papageno arról énekel, hogy a férfiak és a nők egymásnak lettek teremtve, és a szeretet ad értelmet az életnek. Mivel egyikük főhős nő, a másik pedig vígoperai karakter, nem vonhatjuk kétségbe egymás iránti elfogulatlanságukat. Így tehát minden szavukat, minden hangjukat igaznak fogadhatjuk el.

Befejezésül az Es-dur hangszeres változatára idézem fel egyik kedvencemet, a Szimfóniák koncertántét. A zárótételt hallgatjuk meg, hegedül Ágoston András, brácsázik Ruha István, közreműködik a Budapesti Vonósok Kamarazenekara.

0: A Sinfonia Concertante záró tételének részletével a Mozart kóstoló mai kiadása véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk Nagyi Bolya szerkesztésében. A következő percekben pedig a Republik Együttes Valahogy másképp történt meg című dalát hallgatjuk.

0: este.
1: Az elmúlt percekben a Republik dala után Zorán énekelt. Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és Szerda Déli Magazin műsorunkban, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hidrológusok több folyóvízgyűjtő területére. Az új bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik a tanügyben dolgozók is. Új tanterv, új érettségi, fontos változások jönnek az oktatásban. A hazai tinik az uniós átlagnál jobban érzékelik a képernyő idő negatív hatásait. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Elsőfokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el ma az Országos Hidrológia és Vízgazdálkodási Intézet több folyóvízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint ma délután 2 órától holnap reggel 9 óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén. Visó, Iza, Lápos, Máramaros megyében, a Túr, Szatmár megyében, a Nagyszamos, Besztercenaszód megyében, a Kisszamos, Bihar és Kolozs megyében, a Szamos, Kolozs, Szilágy, Máramaros és Szatmár megyében, a Sebes-Körös, Kolozs és Bihar megyében és a Fekete-Körös, Bihar és Arad megyében. Az Országos Hidrológia és Vízgazdálkodási Intézet szerint ezek a jelenségek nagyobb valószínűséggel és intenzitással következhetnek be egyes Máramaros, Kolozs és Bihar megyei kisebb folyókon. Az oktatási szakszervezetek több ezer tagja tüntetett ma a kormány székhelye előtt az új bértörvény tervezete ellen, majd elindultak a parlament előtti tér felé. A délelőtt 10 órától délután 14:30 óráig engedélyezett tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spirohárét Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezi. A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírását. Elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetése a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet, jelentette be Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter. Az érettségit érintő új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik idén kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd a 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tanterv szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és az anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett 2 idegen nyelvből mérik fel az érettségizők nyelvi kompetenciáit. Másik újdonság, hogy bevezetnek egy újabb írásbeli vizsgát, amelyen a szakirányuktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalom, tudományok és vallás, a humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. Ezután a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy, a technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Az idegen nyelvi kompetenciák felmérését, a digitális kompetenciák értékelését, illetve az alapkompetenciák írásbeli felmérését tanév közben kell megszervezni. A romániai serdülők az uniós átlagot meghaladó arányban ismerik el, hogy túl sok időt töltenek a telefonjukon, és úgy vélik, ez károsan befolyásolja az életüket. Szüleik az európai átlag szintjén látják a közösségi média veszélyeit, derül ki az Európai Bizottság által közzétett legfrissebb Euróbarométer felmérésből. A kutatás az Európai Bizottság bejelentéséhez kapcsolódik, amely a gyermekek online biztonságával foglalkozó különleges munkacsoport legutóbbi tárgyalásairól számol be. A munkacsoport július 13-án nyújtja be javaslatait Ursula von der Leyen EB elnöknek. A dokumentum olyan intézkedéseket tartalmaz majd, amelyekkel megvédhetők a gyermekek és a fiatalok az online térben. A téma különösen aktuális, mivel nemzetközi szinten egyre komolyabb viták folynak a közösségi média használatának korlátozásáról a 15-16 év alatti korosztály számára, részletezi az EduPedu portál.

0: Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
1: Jó hír.
2: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Cheer Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Friss hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, de online műsorunkban még 17 és 19 órakor is hallhatják híreinket. A következő percekben legyen a Lírája főszerep. Mai versrovatunkban Szabó Lőrinc az első vers című költeményét hallgatjuk meg, utána pedig Chopin dallamai csendülnek fel.

Szabó Lőrinc, az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam, a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücskök, vad meleg, durúzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk, ett az unalom. Ohatnál végigdőltem a padon, úgy kábított már a tücsök zene meg a sínek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazik, Debrecenig. Ásítoztam. Dúdoltam valamit, valami zsongót. Zsongott, kattogott a vonat és világ. És egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers. Nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecent.

0: Szabó Lőrinc az első vers című alkotása után Chopin harmadik zongoraszonátájának részlete csendült fel, a következőkben pedig Szecsődi Árpád várja hallgatóinkat Keresztyén Élet felekezetközi magazin műsorunkban.
1: Keresztyén Élet. Keresztyén Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete. Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz. De az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket, hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, istentiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5, 25, 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni.
Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a Magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól a romabeliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket a történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtünk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó, többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzá illő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más. Ő, és csak ő életem kiegészítője, a másik felem, akivel kiegészülhetek, akivel egészséges életet élhetek, és emberré, most már kiteljesült emberré válhatok. Szépségesen szép az ősi kép nyelvben, hogy az Úr, mint első násznagy, maga viszi a férfihez az őt, az asszony embert, a hozzáillő társat. A férfi ember újjongása pedig, a vőlegény, a boldog társa talált vőlegény újjongása, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A sokszor megmosolygott oldalborda azt jelenti a képes beszéd nyelvén, hogy a szíve közeléből való. Ma így mondaná ezt egy mai ember, aki szereti a feleségét, élete másik felét, édes szívem. De azt is jelenti, hogy a férfinek hozzáillő társa az asszony, és nem eszköze. Nem a szerelem eszköze, nem munkaeszköz, nem cseléd, hanem társ, belőle való, őt kiegészítő segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítő társ. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért, jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember, akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek
egy testé a boldog szerelemben, és egy testé egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodore Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasságtest, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki. És élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A mesztelenség a képes beszéd nyelvén itt két dolgot is jelent. Az egyik a gyermek zavartalan ártatlanságát a testét illetően. A gyermekét, aki ragyogó szemmel és minden zavar nélkül tipeg, topog a szobában vagy a strandon, anya szült mesztelenül mindenki előtt. Valami itt felsejlik bennünk Jézus szavaiból, Máté evangéliuma 18. részének 3. verséből, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ilyen zavartalan volt az ősi viszony a férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a mesztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük, ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az elmélkedéseknek, egy talán van, az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének képírását kibetűzgetni és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajkamesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyébe és az ember lényébe beépített rendről, amelyből nem jó kiesnünk. Íme ez a 8 részleteiben és képeiben valamelyest megmagyarázott bibliai vers is ilyen örökrendről beszélt, arról, hogy az ember közösségi lény. Magában nem egész. Élete magában
nem egészséges élet. A férfit a nőt a férfi egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nem régen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ. Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember közösségi lény magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban. Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szentgelét kiadó is nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztyén élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk az elmúlt percekben, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban a 10 órai híreket követően.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de a legközelebb éjjel 3 órakor várja önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián Szabó Anita. Online azonban tovább hallgathatnak minket. 17 órától a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó, majd versrovatunkat ismételjük meg, 20 órakor pedig a mai mesét hallhatják, és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét hallgatunk, 4 óra után áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő követi, valamint múlt szerdai keresztjén élet felekezetközi rovatunkat hallgathatják újra. A homokóra harmadik órájában pedig pénteki szempontok rovatunkat ismételjük meg. Ezt követően 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkkal várja a korán ébredőket, Balkó Hanna. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Sütő András, erdélyi magyar írótól választottunk, aki 1927-ben ezen a napon született. Ha csak lehet, játszik a gyermek, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. Ez a mai napra választott gondolat. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnosradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, és megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől. Viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az államfő ismeri el, hogy hibázott, kéri Robert Szigjártó. Új tanév, új tanterv, új érettségi. Fontos változások jönnek az oktatásban. Új tarifák jönnek, csökkenhet a gázszámla, bár nem mindenkinél. 1989. januárjában majdnem megjelent Ceausescu fotója Gyászkeretben. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani, most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt képviselője Robert Szigjártó szerint Nikus Ordán államfőnek el kellene ismernie, hogy hibázott, amikor Adrián Vestját nevesítette miniszterelnök jelöltnek, és egyértelművé kellene tenni az ország politikai irányát. Mai Facebook bejegyzésében a politikus azt írta, az államfői tisztség hatalmas megtiszteltetést jelent, de ugyanakkor a felelősséggel is jár. Az elnök minden döntésének és gesztusának kiemelt jelentősége van a polgárok, a nemzetközi partnerek és más államvezetők szemében. Magatartásával mércét állít és kijelöli az irányt. Szigjártó szerint az államfő rossz üzenetet küldött azáltal, hogy a demokratikus elvek megszegésével és a Nemzeti Liberális Párttal való egyeztetés nélkül nevesítette Vestját kormányfőjelöltnek. A politikus értelmezésében a döntés egy aggasztó jellemvonásra utal, hogy bizonyos helyzetekben a személyes büszkeség háttérbe szorítja az elveket. Elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetése a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet, jelentette be Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter. Az érettségit érintő új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik idén kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd a 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tanterv szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik új hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és az anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett két idegen nyelvből mérik fel az érettségizők nyelvi kompetenciáit. Másik újdonság, hogy bevezetnek egy újabb írásbeli vizsgát, amelyen a szakirányuktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalom, tudományok és vallás, a humán szakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. Ezután a humán szakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy, a technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Az idegen nyelvi kompetenciák felmérését, a digitális kompetenciák értékelését, illetve az alapkompetenciák írásbeli felmérését tanév közben kell megszervezni. Némileg csökkenhet egyes fogyasztók gázszámlája, miután az Országos Energiaárszabályozó Hatóság, az ANRE, jóváhagyta a földgázszolgáltatásra vonatkozó új szabályozott tarifákat, amelyek július 1-től lépnek hatályba. A hatóság tájékoztatása szerint az új országos súlyozott átlagár 7,1%-kal csökken, ami a fogyasztók többsége számára alacsonyabb költségeket jelent. A határozatot az ANRE szabályozó bizottságának ülésén fogadták el, és Románia 27 engedéllyel rendelkező elosztóhálózat üzemeltetőjére vonatkozik. Az Országos Energiaárszabályozó Hatóság által ismertetett adatok szerint a földgáz elosztási szolgáltatás súlyozott átlagára 58 lej 47 banip per megawatt óráról 54 lej 32 banip per megawatt órára csökken. Az Országos Energiaárszabályozó Hatóság hangsúlyozta, hogy az elosztási díj csupán a végszámla egyik összetevője. Így az egyes fogyasztókra háruló költségekre gyakorolt pontos hatás több tényezőtől függ. A konkrét hatás az egyes ügyfelekre, a gázszolgáltatótól, a fogyasztási kategóriától, a felhasznált mennyiségtől és a végső ár egyéb összetevőitől függ, mutatott rá George Niculescu. A Securitate irattárát vizsgáló országos tanács ma nyilvánosságra hozta azt a dokumentumot, amelyből kiderül, hogy 1989. januárjában egy tördelési hiba miatt a Scânteia Tineretului című újság fekete keretben halott és eltemetve felirattal közölte Nicolae Ceausescu fényképét. A Securitate azonnal közbelépett, a nyomtatást éjfélkor leállították, így elkerülték a katasztrófát. Az alábbiakban bemutatott epizód már 1989 előtt is városi legenda formájában keringett. Nagyon nehéz volt elhinni, hogy abban az időben valóban előfordulhatott volna egy ilyen baki. Mégis megtaláltuk a dokumentumot a Securitate archívumában. Közelte ma a Securitate irattárát vizsgáló országos tanács a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben, amelyben a Ceausescu halálhírét keltő lap megjelenésének megakadályozásáról szóló jelentést is bemutatta. A poszt szerint 1989. januárjában Dossanyon Securitate őrnagy vette észre a hibát. Felébresztették a főszerkesztőt, leállították a nyomdagépeket, majd gyors újratervezés után sikerült elkerülni a katasztrófát, áll még a bejegyzésben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma esős időre kell számítani, délután viharosra fordulhat az időjárás. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én az Úr vagyok, a te szabadság.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Reklám.

0: bombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
1: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
0: Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben.
2: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan

0: értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
1: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en.
2: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve hogy az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény fő előadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
1: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
2: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető. Csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába. Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár százszor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát, hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bekisírtam, akkor is, hogyha fogzolg, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
1: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
2: Tehát azt jelenti, ugye ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, aminek nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogyha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a több, és nem lesz belőle se több, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek előtt, mert szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. De most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd ő önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének. Tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
1: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
2: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fimivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejt, tehát a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik. És a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni, azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül, és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkben benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztön szinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénivel beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészségszint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyekre valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
0: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: Támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, melyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Balló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdezte Bódisz Attila először a gimnázium idei felvételi eljárásainak eredményeiről.
1: Nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mint az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
2: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
1: 4 osztálynyi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy 2 tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy emelt angol tagozatos 4 évfolyamost, egy MLD bikémes tagozat 4 évfolyamos képzéssel, illetve egy emelt angol, emelt digitális kultúra képzésű osztályunkat.
2: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
1: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
2: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
1: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismeret tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a Pataki Refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
2: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a Refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága a felvett diákok körében?
1: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan, Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúról, Dél-Alföldről, tehát egész szerte ágazó.
2: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
1: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni a informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az uszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg 1,5-2 hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
2: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem 2. legnagyobb egyeteme a debreceni.
1: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. Azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is előre szeretném bocsájtani, hogy 12 év után 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a Pataki Refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk. Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a sárospataki refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küld a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta az, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
2: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, ami ilyen széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen a biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
1: Igen, van. Ehhez is nagy köze van. Az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van. De azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van, mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, például a kokáért a zöld refi, vagy például a kokáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
2: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
1: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mind a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
0: Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A 25. Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 21-éig várja a filmkedvelőket Kolozsváron. A jubileumi TIFF idén is gazdag nemzetközi és hazai programkínálattal készül, a hagyományokhoz híven pedig külön figyelmet kapnak a magyar filmek és alkotók is. Zágoni Bálinttal a fesztivál magyar szekciójának igazgatójával beszélgettünk, aki többek között arról kérdeztünk, milyen sajátosságok jellemzik az idei magyar programot, milyen filmekre számíthat a közönség. A riporter Ungvári Szende.
1: Idén is szerdai napon nézhetik meg a magyar filmeket a közönség.
2: Igen, nagyon régóta a szerdai nap a magyar nap a TIFF-en. Annyit tudok, hogy amikor 2013-ban első alkalommal válogatta a magyar filmeket, már akkor is ez a nap volt, és ez azóta sem változott. Remélem a szervezők is megtartják még sok évig ezt a jó szokásukat, hogy külön napot szentelnek a magyar filmeknek. Ez amúgy egy kicsit csalóka ez az időpont, mert ugye elég sok filmet a magyar válogatásból is kétszer vetítenek, tehát van, ami már mondjuk kedden is lemegy, és hogyha valaki esetleg szerdán lemarad valamelyik filmről, de megnézni, akkor még van esély rá, hogy mondjuk csütörtökön vagy pénteken megismétlik azt a filmet.
1: Hogyan állt össze az idei TIFF programjában a magyar szekció filmkínálata?
2: Ez egy hosszabb, több hónapos folyamat, aminek része, hogy figyelemmel követem azt is, hogy milyen új magyar filmek, játékfilmek, dokumentumfilmeket mutatnak be az elmúlt időszakban, milyen filmek szerepelnek fesztiválokon, és ezekből próbálok egy reprezentatív válogatást összeállítani.
1: És igazából milyen szempontok vagy témák alapján választott ki ezeket a filmeket?
2: Természetesen vannak korlátok is, amikor ezen az összeállításon dolgozom, hiszen minden évben körülbelül 10 filmből áll a válogatás, és ugye az a cél, hogy tényleg ez egy reprezentatív, ugyanakkor színes válogatás legyen. Egyrészt törekedek arra is, hogy játékfilmek mellett mindig egy-két dokumentumfilm is helyet kapjon, illetve fontosnak tartom azt, hogy a fiatal rendezők is lehetőséget kapjanak arra, hogy a filmünk eljusson ide Kolozsvárra. Illetve hogy az is egy szempont, hogy új filmeket vetítsünk, főleg olyan filmeket, amelyeket nem lehetett eddig látni Kolozsváron, illetve Romániában.
1: Melyek ezek a filmek?
2: Lehet, hogy kicsit nehéz felsorolni mindegyiket, de hát igyekszem akkor röviden összefoglalni, hogy milyen filmeket lehet megnézni. Egyrészt Nemes László, ugye ő Oscar-díjat nyert a Saúfia című filmével, neki a legújabb filmjét, az Árvát lehet megnézni TIFF-en, ez egy történelmi dráma, egy 12 éves fiú felnővés története, amin keresztül az 56-os forradalom utáni Magyarországba is repillantást nyerünk. Akkor ugye ott van Pálffy Györgynek a Tyúkja, ez egy groteszk humorral átszőtt film, aminek tényleg egy tyúk a főszereplője. Mindenképpen meg kell említeni Holtai Gábornak a filmét, az Itt érzem magam otthon című thrillert, hiszen ez a film versenybe is került a TIFF-en, és ha nem tévedek, akkor 5 évvel ezelőtt volt utoljára az, hogy magyar film szerepelt versenybe, illetve hát az idén bemutatott magyar filmek közül ez a legnézettebb produkció Magyarországon is. Akkor ott van Nagy Borinak a Mambo Maternika című filmje, ami 3 40-es éveiben járó nő történetét mutatja be, mindhárom az önrendelkezés, a gyerekvállalás kérdéskörét tárgyalja. Van egy érdekes film, ilyen félig meddig kakukktojás, mert a rendezője egy Pesten élő kínai rendező, Ge Zhang, a filmnek pedig ez a címe, hogy Nem én vagyok, és ez egy Pesten élő kínai családnak, illetve egy testvérpárnak a története, ami a két lélek egy testben motivumra épül, egy nagyon látványos, pergő film, és úgy gondolom, hogy idén a dokumentumfilmes válogatás is igen erős. Ezek között megemlíteném Lea Potráckáő, egy felvidéki magyar rendezőnőnek az Apám lánya című filmjét, amiben a családból még gyerekkorában eltűnt, elmenekült féltestvérének a keresésére indul a rendezőnő. Ez egy nagyon személyes, intim film, és hát sok szempontból ennek a filmnek a párja Haragonics Sárinak a Szia Sári című dokumentumfilm, amiben a rendezőnő a saját családját kezdje filmezni egy tragédia után. Ez is a gyászfeldolgozás, a bizonyos minták tovább öröklődéséről szól ez a film. Nagyjából ezek azok a filmek, amelyeket eddig nem láthatott a kolozsvári közönség, mert vannak olyan filmek is, amelyeket már korábban eseményekkel vagy alkalmakkor meg lehetett nézni, de hogyha valaki véletlenül nem maradt volna, akkor ez egy nagyon jó esély, hogy például megnézi Enyedi Ildikónak a Csendes Barát filmjét, amit a Fintech szerzői a tavalyi év legjobb magyar filmjének szavaztak meg. Emellett ott van Olasz Renátónak a Minden Csillag című filmje, amiben számos kolozsvári színész láthatunk, illetve hát a stábtagok közül is sok kolozsvári szakember van. Vagy hogyha valaki inkább egy könnyedebb filmet szeretne megnézni, akkor ott van Deák Kristófnak az Egy kutya című fekete vígjátéka. Hát azt hiszem nagyjából mindegyik filmet felsoroltam azok közül, amit szerepelnek a programban.
1: A filmek rendezői, illetve szereplői itt lesznek a fesztiválon, mármint lesz közönség találkozóra lehetőség?
2: Igen, többen elkísérik a filmüket Kolozsvárra. Ugye Pászik György is itt lesz, a Tyúk filmek a rendezője, Nagy Borbála, Olasz Renátó is lesz, Haragonicsári rendezőnő, Olasz Renátó filméből több színész is jelen lesz Kolozsváron. Illetve hát ugye Holtai Gábor is az Itt érzem magam rendezője. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon örvendek, hogy idén sokan el tudják kísérni a filmüket Kolozsvára.
1: Már lehet tudni, hogy pontosan milyen helyszíneken lehet megnézni a magyar filmeket?
2: Igen, hát mint ahogy a korábbi években is, idén is több helyszínen széttorva lesznek ezek a filmek. A központi mozikban, de lesz olyan vetítés, ami a Maros téren lesz, vagy a főtéri, szabadtéri helyszínen, vagy akár a Szapiencia épületébe, a diáknevelődési házban. Úgyhogy hát talán a legbiztosabb, hogyha a programfüzetekben néznek utána az érdeklődők, vagy a fesztiválnak a honlapján is ezt viszonylag könnyen ki lehet nyomozni, hogy melyik filmet milyen nap és hol vetítenek a szervezők.
0: Magyar nyelvű alkotás is versenyez az idei TIFF-en. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim a 244. éneket. A 244. ének így kezdődik. E pünkösd ünnepében dicsérjük Istent szívvel.

Olvasom Isten igéjét a Zakariás próféta proféciás könyvének 4. részéből. A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, és ezt kérdezte tőlem: mit látsz? Én így feleltem: egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál. 7 mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek 7-7 csücske van. 2 olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: mit jelentenek ezek, Uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam: nem, Uram. Erre ő így szólt hozzám: az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubábel előtt. Ő teszi fel a zárókövet, miközben ezt kiáltják: áldás, áldás szálljon rá. Azután így szólt hozzám az Úr igéje: Zerubábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubábel kezében a zárókövet. Az a 7 mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Ekkor megszólaltam és megkérdeztem tőle: mit jelent ez a 2 olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam és megkérdeztem: mit jelent az olajfáknak az a 2 ága, amelyekből 2 aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj? Azt mondta nekem: nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: nem, Uram. Ekkor így felelt: ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának a szolgálatára állnak. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg a kegyelmes Isten válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjében.

Imádkozzunk. Életnek lelke, dicsőséges szent lélek, pünkösd ünnepén magasztalunk téged, aki az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten vagy, aki már annyiszor mellénk álltál, megvigasztaltál és erőt öntöttél megfáradt életünkbe. Köszönjük, hogy vagy, hogy megelevenítő áldásaidból mi is részesülhetünk. Megvalljuk előtted bűneinket, hiszen a szívünk kemény, az értelmünk balgatag, a hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Bocsáss meg, hogy nyelvünk nem dicsőít téged méltóbban, sőt, oly sokszor tesz rólad hamis bizonyságot. Bocsáss meg nekünk engedetlenségünkért. Istennek szent lelke, áldunk téged a te anyaszent egyházadért. Köszönjük, hogy ősidőktől kezdve megmutattad választottaidnak és egyházadnak, hogy a látszatvereségből élet támad, a száraz élettelenségből lelked érintésére új távlatok nyílhatnak. Áldunk téged, hogy te nem csak a nevesekkel és a hatalmasokkal tudsz egyházat, gyülekezetet, közösséget építeni, hanem ránk is.

számítasz. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél atyáinkkal és velünk. Tudjuk, hogy az ég és a föld megrendülhetnek, de ezt a szövetséget te meg nem rontod. Hisszük, hogy te indítottad el az összeillesztő és éppé tevő, az együtt gondolkodó és egymást számon tartó folyamatokat Magyar Református Egyházunkban. Örvendezik szívünk, Istenünk, hogy te népünk töredezettségét gyógyítod, és a te kezedben újra egyek lehetünk. Hisszük, hogy ha hozzád térünk, és te leszel egyetlen Urunk, akkor feltámad a mi világosságunk. Könyörgünk hozzád, töltsd ki szent lelkedet népünkre, hogy üdvösséges önismeretre jussunk. Forduljunk el attól, ami vesztünket okozza, és merjük rátenni az életünket irgalmas szeretetedre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt. Növeld a mi hitünket történelmi hivatásunkban és küldetésünk teljesítésében, segíts meg. Legyünk így a te néped. Kezedben van népünk, egyházunk és saját életünk jövője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak te magad jöjj velünk, hogy megnyíljon előttünk a megújulás útja, s mi áldás lehessünk ebben a világban. Igédre vágyunk, hogy tanítson és tanácsoljon minket minden dolgunkban. Táplálj vele most is örök életre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, gyülekezetünk kórusának a bizonyságtételét.

Köszönjük a kórus szolgálatát. Isten igének a hallgatására készülve a 251. ének második versét énekeljük. A 251. ének második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, vezérelj ígéd útjára.

Az a szent ige, amely által szól hozzánk a mi úrunk ebben az órában, írva található a Zakariás proféciás könyvének 4. részében, a 6. versben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjében, a Zakariás proféta proféciás könyve 4. részének 6. versében, felolvasom, kélek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura.

ebben az ószövetségi igerészben, még az első pünkösd előtti pünkösdi csodáról olvasunk, de nem csak régmúlt időkben jelentett ez az Isten szent lelkének áradásával kapcsolatos nagy lehetőséget azoknak, akik válságban voltak, hanem a ma válságban levő világnak is a szabadulás útja ez. Tagadhatatlan, hogy nem csak a gazdasági életben jelentkezik ez a válság, hanem emiatt a társadalomban, a politikai életben, sőt a családok életében is nyilván tartható a krízis. Egyik a másiknak okozója, egyik a másiknak a következménye, és mindeniknek a gyökerénél talán éppen az erkölcsi életnek a válsága van. És miközben mindenki megpróbál jó vagy kevésbé jó módszerekkel kilábalni a válságból, Isten egy ilyen nagyon régi pünkösdi üzenettel ajándékoz meg, amely egykor jóval Jézus Krisztus születése és a Szentlélek kitöltetése előtt is egy menekvést jelenthetett. És fontos volt, hogy egykor a Zakariás idejében meghallják ezt az üzenetet, ezt az evangéliumot, és jó, hogy mi is hallhatjuk, mert biztosan mindannyiunknak az életében vannak olyan válságos időszakok, amelyek nem feltétlenül a mi fizetésünkkel, vagy nyugdíjunkkal, vagy fizető képességünkkel kapcsolatosak, de mindenképpen meghatározzák gondolkodásunkat, érzéseinket, jövővel kapcsolatos reménységünket, vagy reménytelenségünket. A válság megoldás lehetősége tehát a pünkösdi evangéliumban két üzenetben is felénk hangzik. Az első az, hogy az Úristen valóságosan jelen van akkor is, amikor az ő népe azt hiszi, hogy megfeledkezett róla. A mélységben levők vegyék észre azt, hogy Isten jelen van életükben. A másik üzenet pedig az lehet, hogy emberi munkánknak, tevékenységeinknek csak akkor van értelme, csak akkor lehet gyümölcse, hogyha Isten az ő szent lelkével támogat bennünket vállalkozásainkban és szolgálatainkban. E két üzenet segíthet és eljuttathat az első pünkösdi gyülekezetnek az öröméhez, ugyanolyan erővel, ugyanolyan hatalommal és ugyanolyan csodálatos módon alakíthatja át az életünket, mint ahogyan egykor átalakult a tanítványoknak az élete. Válságban levő kis közösség, és ebben a közösségben egyének, akik a Szentlélek ajándékában részesülnek, és bizonyságtevőkké válnak. Gondoljunk a Péter személyében, szívében történt változásokra, arra a megújulásra, amelyre szüksége van a mai embernek, Isten mai népének is. A Zakariás próféta a proféciás könyvének 4. fejezete a próféta egy látomását tartalmazza. Ez a látomás a lámpatartóról és a két olajfáról szól. Maga Zakariás sem érti első hallásra, hogy miről van szó, de az angyal, aki az Isten üzenetét viszi hozzá, segít a megértésben, és ezért mi is megérthetjük ennek a látomásnak a lényegét. Izrael népe a babiloni fogságból tért haza, és már eltelt majdnem 20 esztendő, amikor Zakariás ezt a látomást kapja, és a 20 esztendő alatt nagyon sok mindent kellett volna tenni. 3 héttel ezelőtt hallhatta a gyülekezet az Esdrás könyve 3. részéből, hogy milyen kétségbeesett helyzetben volt ez a hazatérő nép, mert csak romokat talált, az egykori
templomnak nyoma sem volt már, és a legfontosabb feladatnak, a templom felépítését, újjáépítését és a város kőfalakkal való védelmét, vagy védelmének a biztosítását jelentette. Nem tudtak egyből mindent megtenni, nagyon kicsiny kezdet volt az, amikor a régi oltár helyébe felépítették az oltárt, de lényeges kezdet volt azért, mert ha van oltár, akkor lehet áldozatot bemutatni, ha van áldozatbemutatás, akkor lehet kérni a bűnbocsánatot Istentől, a bűnbocsánat pedig fontos lépés az Istennel való kapcsolatnak, a szövetségnek a helyreállításához. A templomnak csak az alapját készítik el, és utána eltelik majdnem 20 esztendő, semmi változás nincs. Egy ember életében ez nagyon sok idő. Zakariás nagyon jól ismeri népének a fájdalmát, a nyomorúságát, és Zerubábel, az akkori politikai vezető, kétségbe esetten próbál a jövendőbe tekinteni, és talán le is mond arról, hogy valaha be tudják fejezni a templomot. Annak az embernek az érzése, aki valamit elkezdett, de nem tud tovább lépni. Aki egy bizonyos ideig érzi a gyarapodást, aki tud örvendeni a munkája gyümölcsének, és azután pedig, minthogyha mindent elveszítene, minthogyha kicsúszna a talaj a lába alól, nincs már reménysége, és legfennebb fájdalmasan megállapítja, hogy ennyi volt, a többi már úgysem lesz meg. Mikor lesz ebből templom? Mikor lesz védőfal a város körül? Hihetetlen nekik abban a helyzetben, hogy valaha is megtörténik mindez. Sokkal többről van szó itt, mint a jeruzsálemi templom újjáépítéséről. Azt talán kínnal, keservel, sok-sok áldozattal meg lehet valósítani. Itt egy egész népnek az Istennel való kapcsolatát kell helyreállítani. Ha van templom, akkor van Isten a nép közösség, vagy közelében. Ha van templom, akkor lehet érezni az Isten áldását. Ha nincs templom, akkor hol van Isten ettől a néptől? Az emberi életnek az újjáépítése ez, az Istennel való kapcsolatunknak a helyreállítása ez, ami nagyon komoly, fontos célként ott kell, hogy álljon mindenki előtt, és aminek a megvalósítása rendjén tör reánk ez a fájdalmas érzés. Mi megpróbáltuk, de nem megy. Mindig ott van valami, ami távol tart Istentől. Mindig jelentkeznek akadályok, amelyek nehezítik a továbbhaladást, vagy amelyek a lemondásra késztetnek. Zakariásnak a látomása pedig arról szól, hogy ebben a helyzetben sem kell elcsüggedni, és amikor az ember, ez a világ azt hiszi, hogy erővel és hatalommal, vagy pénzzel és körülményekkel, lehetőségekkel és kapcsolatokkal lehetne valamit tenni, akkor Isten ilyen pünkösdi lélek áradás képében, vagy hatalmával, erejével beleszól a népének életébe, Zerubábelnek a fájdalmába, és azt mondja, hogy ez nem hatalommal és nem erőszakkal fog megvalósulni, itt nem az erőre és a hatalomra van szükség, hanem az én lelkemre. Ami nem megy azért, mert te csak a saját képességeidre, a saját erődre támaszkodtál, az menni fog azért, mert az Isten tervében benne van, mert Isten az ő lelkével megvalósítja. A látomásban a választott nép szolgálatáról is szó van. Isten népe a lámpatartó szerepét, feladatát kell, hogy betöltse. Ez egy színarany lámpatartó, amelynek tetején egy tál van, 7 mécses van rajta,
és a tetején levő mécseseknek 7-7 csücske van. Mellette 2 olajfa áll, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. És az olajfákról, mint egy csatornákon ömlik be a színarany olaj, ezekbe a mécsesekbe, hogy folyamatosan tudjon égni a tűz. Olyan gyönyörű kép, amellyel találkozunk az Új Szövetségben is. Olyan gyönyörű feladat és szolgálat, amelyet megerősít Jézus Krisztus a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy nektek kell a hegyen épített város feladatát betöltenetek. Ti kell, hogy legyetek a meggyújtott gyertya, amelyet nem szabad a véka alá rejteni, hanem világoljatok, világítsatok azért, hogy fényetek, melegetek, utat mutasson, betöltse a világot, a sötétséget eloszlassa, biztonságot, menedéket jelentsen azoknak, akik rátekintenek, és ez a láng soha ki ne aludjon. Az olaj Szentléleknek a szimbóluma ebben a zakariási látomásban. A 2 olajfával kapcsolatosan pedig az angyal, aki segít Zakariásnak a látomást megérteni, azt mondja, hogy ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának a szolgálatára állnak. És felismerhető az akkori főpap Jósua és az akkori világi vezető király Zerubábel ebben a 2 olajfában, ennek 2 ágában, az egyik a főpap, a másik a király, 2 felkent, és ez a 2 Jézus Krisztus személyében válik egyé. Az Isten felkentje az, aki biztosítja az olajat, aki adja a Szent Lelket. És ott, ahol Szentlélek árad a lámpatartóba és a lámpatartó mécseseibe, ott van 7 világító mécses. Ott a szolgálatnak a teljessége és tökéletessége valósul meg az Isten Anyaszent Egyházában. Ott az Isten népe valóban az Isten világosságát, igazságát, dicsőségét tudja sugározni abban a világban, amelyben olyan könnyen eluralkodik a sötétség. Egyetemes üzenete ez az igének, de a saját életünkre nézve is nagyon fontos biztatás van benne, és mindenki úgy hallgassa ezt az evangéliumot, ezt az üzenetet, hogy saját maga találjon erőt, reménységet a kétségbeesésben, a válságban, és érezze meg azt, hogyha ez nem megy a munkával, ez nem megy a számításokkal, ez nem megy ilyen-olyan stratégiákkal, akkor mennie kell, ha Isten is akarja azt az én életemben, mennie kell az ő lelkének a segítségével. Nagy szabadulásoknak a lehetősége rejlik ebben. Mert Isten népének és a keresztény embernek a mai helyzetéről van szó ebben a történetben. Tudjuk, hogy ez a mi feladatunk is, lámpatartókká lenni. Meggyújtott égő gyertyákként világítani másnak. A gyertya szolgálata áldozatos szolgálat, mert miközben világít, elég. De ez nem önemésztés, ez nem önpusztítás, hanem ez egy hasznos áldozati szolgálat, amelyre példát magától, Jézus Krisztustól kaptunk. Isten üzeni, hogy a messiás uralma alatt ez a nép, amely egy korábbi látomás szerint, Zakariásnak egy korábbi látomása szerint a megtisztulás folyamatán kell, hogy átmenjen, alkalmassá válik arra, hogy a világban világítson. Egyszer megtisztulni, és azután világítani. És csak így lehetséges ez ma is, egyszer megtisztulni, egyszer rájönni arra, hogy vannak hibáink, bűneink, és engedni, hogy a pünkösdi lélek kiégesse ezeket mi belőlünk, mert csak így belülről is megtisztulva lehet jövendünk, élhet bennünk a reménység, és világíthatunk. Könnyebb lenne
a világhoz hasonlóan a sötétségben maradni. Mert a sötétségben nem látszik a gyarlóságunk, a sötétségben olyat is tenni merünk, amit a világosságban nem tennénk. De ez nem a Krisztus útja. Ez nem a lélekkel teljes embernek a szolgálata. Nagy akadályok vannak a mi életünknek az útján, amelyek nem engedik meglátnunk az Isten jelenlétét a válságos időkben. Egykor nagy hegyekről beszéltek, és ebben a látomásban is ott van, de kérdezi Isten, ki vagy te nagy hegy? Síksággá válsz Zerubábel előtt. A gondoknak, a félelmeknek, a kétségeknek a nagy hegye ez, ami viszont megsemmisül akkor, amikor Isten meg akar tenni valamit. Az Zakariás idejében a samáriaiak, akik bosszantják, akadályozzák a munkában a népet, vagy maguk a zsidók, azok, akik hazatérnek a fogságból, nem értenek egyet, vagy nem találnak közös nevezőre azokkal, akik ott voltak, otthon maradtak. A nosztalgiázók és a lendületesen építeni akarók. A múltkor az Esdrás könyvének harmadik részéből olvashattuk azt, hogy a nemzedékek közötti konfliktusról is szó volt, hiszen a régiek, az idősek azt mondták, csupán csak egy alap, mikor lesz ebből a korábbi templomhoz hasonló nagy templom, amely az Isten dicsőségét hirdeti? A fiatalok, akik a fogságban születtek, és most látják először atyáiknak a földjét, az Istentől kapott országot, rátekintenek az alapra, és azt mondják, hogy látjuk már, hiszen ott van vágyunkban, ott van a reménységünkben az a templom, ami fel fog épülni. Nem számít az, hogy kisebb vagy, nem annyira pompás, mint a korábbi, de az Istennek a közöttünk való lakozását fogja jelenteni. A nagy hegyek, lelki fáradtság, kiégés, lemondás, hogy úgysem fog sikerülni, és akkor minek kínlódni, és minek újból és újból elbukni, csalódni. Kíméljük meg magunkat ezektől. És közben az Isten üzenete, hogy majd én az én lelkemmel, nem erőszakkal, nem hatalommal, a lelkemmel elsöpröm ezeket a hegyeket. Neked is kell dolgoznod még, Zerubábel, nem azonnal lesz meg ez a templom, 20 éve építed, de még 4 évig kell építeni, és még 100 évbe beletelik, amíg a fal is felépül. És itt jön a másik nagy tanítás, hogy Isten néha hihetetlenül lassan dolgozik, úgy tűnik ez a nép előtt, úgy érezzük mi is sokszor, hogy Isten nagyon lassú abban, amit tesz. Ábrahám 25 évig várt az ígéret birtokba vételétől a megvalósulásig. Utódod lesz, és 25 évig várja az utódot. Jákob 20 évig dolgozik Lábánnál, amíg hazatérhet, és a paradicsomban elhangzik, hogy az asszonynak a magva rátapos a kígyó magvának a fejére, elpusztítja azt, és hány ezer esztendő telik el, amíg Jézus Krisztus az asszony magva, az Isten fia eltapossa a sátánnak a fejét. Isten nem sieti el a dolgokat, mert ő nem erővel és nem erőszakkal, hanem az ő lelkével teszi. Erővel és erőszakkal, hatalommal lehetne azonnal, lehetne gyorsan. De Istennek nem ez a munkamódszere. Úgy, ahogyan az Isten cselekvéséhez hozzátartozik az is, hogy néha a kicsiny kezdetekből építi ki azt, ami nagyszerű, ami csodálatos lesz. Jelentéktelennek tűnik az az alap, ami akkor elkészült, de mégis csak felépül az Isten temploma. Jelentéktelen az a kisgyermek, aki megszületett Betlehemben, de mégiscsak a világnak a királya. Jelentéktelen kezdetek vannak ott a mi életünkben is, de örök nagy dicsőséget szerezhetnek, nagy dicsőségre válhatnak ezek. Isten a válságos időkben is cselekszik, a maga módján, de valóságosan cselekszik. Mert előtte a kicsi is nagy, hogyha az ő szeme rajta van.
Az a hét mécses az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik, az egész földet olvassuk az igéből. Az Isten gondviselése. Nem lehet előle kibújni. Nem lehet valahol elbújni. Mert betölti az egész földet. És nem csak itt, vagy nem csak ott, ahol nincs válság, vagy könnyebben átélik az, hanem ott is, ahol az Isten háta mögöttinek hisszük a világot, az életünket. A lámpatartók szolgálata, a lámpásoknak a szolgálata, az Isten akarata, amellyel hasznossá teszi mindannyiunknak az életét. És biztosítja ez a feltételeket, hogy az ő népe, választottai és az ő egyházában mi magunk is így tölthessük be ezt a feladatot. Biztosítja, mert az olaj jön onnan a két ágból, az Isten felkentjéből. A Szent Lelkét adja Jézus Krisztuson keresztül, árasztja nekünk, azért, hogy ne kelljen újra és újra tölteni a lámpást. Egykor a templomban lévő lámpásnak a tartáját a pap kellett, hogy feltöltse. Aki kapcsolatban van így, egy ilyen láthatatlan vezetékkel összeköttetésben van az Isten felkentjével, a csodálatosan megérzi, átérzi azt, hogy hogyan árad rajta keresztül az Isten szent lelke. Hogyan juthatunk hozzá az ő szent lelkéhez? Nagyon egyszerű és nagyon megélhető módjai vannak ennek. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk, együtt hallgatjuk az igét, részt veszünk a közösségben. Mert ezek mind-mind olyan alkalmak, amikor Isten különösképpen és bőséggel akarja ajándékozni az ő szent lelkét. Van, amikor másként is a messzire került egyénnek az életét gazdagítja így meg, de mi tudjuk azt, hogy ahol együtt egy akarattal vannak az atyafiak, ott nagyon gazdagon árad az Isten lelke. És kell, hogy engedjük, hogy áthassa a mi életünket, mert csak akkor leszünk alkalmas eszközök Isten kezében, hogy világítsunk ott, ahol sötétség van. Fogadjuk el engedelmesen azt, hogy az ő akarata, hogy hasznosak legyünk, hogy értelme legyen az itt létünknek. Hogy tudjunk másokat is segíteni, jövőbe tekinteni, és mondhassuk azt, hogy ha te nem is látod a holnapi napot, de az Úristen látja. Ha te nem is tudod, hogy hogyan oldódik meg ez a helyzet, de Isten tudja. És ő, ahogyan korábban is megtette, hogy minden, ami rossznak tűnik, ami nyomorúságos és szenvedés az ő népe életében jóra forduljon, úgy megteszi ma is. Milyen jó lenne, hogyha rajtunk keresztül jutna el a pünkösdi evangélium az egész világba, és mindazokhoz, akik emberi döntésekkel, néha hatalommal, a hatalom gyakorlásával és erőszakkal akarják a válságból kivezetni az embereket. Ha nekik is elmondhatnánk érthető módon azt, amit Isten üzen nekünk, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az ő lelkével. Mert ahol az ő lelke van, ott mérthetővé válik és elfogadhatóvá válik az is, hogy néha áldozatra van szükség, de ott azt is megértjük, hogy nem siránkozni és nyavajogni kell állandóan, hanem örömmel az életünket, jövőnket az Isten kezébe kell helyezni, és indulni, hogy világítsunk. Mert ha fény van, akkor az utat is látjuk, akkor a jövendő is felsejlik előttünk, és akkor az Isten dicsőségét fogja tudni hirdetni minden teremtmény ezen a földön. Amen. A meghallott ígére válaszoljunk, testvéreim, a 250. ének első és negyedik versével. A 250. ének első és negyedik versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

0: hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hidrológusok több folyóvízgyűjtő területére. Az új bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik a tanügyben dolgozók is. Új tanterv, új érettségi, fontos változások jönnek az oktatásban. A hazai tinik az uniós átlagnál jobban érzékelik a képernyő idő negatív hatásait. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Elsőfokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el ma az Országos Hidrológia és Vízgazdálkodási Intézet több folyóvízgyűjtő területére. A hidrológusok közlése szerint ma délután 2 órától holnap reggel 9 óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén. Visó, Iza, Lápos, Máramaros megyében, a Túr, Szatmár megyében, a Nagyszamos, Besztercenaszód megyében, a Kisszamos, Bihar és Kolozs megyében, a Szamos, Kolozs, Szilágy, Máramaros és Szatmár megyében, a Sebes-Körös, Kolozs és Bihar megyében és a Fekete-Körös, Bihar és Arad megyében. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet szerint ezek a jelenségek nagyobb valószínűséggel és intenzitással következhetnek be egyes Máramaros, Kolozs és Bihar megyei kisebb folyókon. Az oktatási szakszervezetek több ezer tagja tüntetett ma a kormány székhelye előtt az új bértörvény tervezete ellen, majd elindultak a parlament előtti tér felé. A délelőtt 10 órától délután 14:30 óráig engedélyezett tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiroháret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezi. A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírását. Elküldték a hivatalos közlönyhöz megjelentetése a 2030-tól érvényes érettségi rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet, jelentette be Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter. Az érettségit érintő új szabályozás azokra a diákokra vonatkozik, akik idén kezdik el a 9. osztályt, és elsőként tanulnak majd a 2026-2027-es tanévtől bevezetendő új tanterv szerint. A rendelet értelmében az új rendszer egyik újdonsága, hogy a kompetencia vizsgákon a román nyelvi és az anyanyelvi kommunikációs készségek, illetve a digitális kompetenciák értékelése mellett az eddigi egy helyett 2 idegen nyelvből mérik fel az érettségizők nyelvi kompetenciáját. Másik újdonság, hogy bevezetnek egy újabb írásbeli vizsgát, amelyen a szakirányuktól eltérő tantárgyból mérik fel a végzősök alapkompetenciáit. A reálszakosoknak a történelem, földrajz, társadalom, tudományok és vallás, a humánszakosoknak pedig a matematika, fizika, kémia és biológia közül kell majd választaniuk. Ezután a humánszakos tanulók számára a történelem helyett egy idegen nyelv lesz a kötelező vizsgatantárgy, a technológiai szakirány és a tehetséggondozó szakoktatás esetében pedig a szaktantárgyból tartják a kötelező vizsgát. Az idegen nyelvi kompetenciák felmérését, a digitális kompetenciák értékelését, illetve az alapkompetenciák írásbeli felmérését tanév közben kell megszervezni. A romániai serdülők az uniós átlagot meghaladó arányban ismerik el, hogy túl sok időt töltenek a telefonjukon, és úgy vélik, ez károsan befolyásolja az életüket. Szüleik az európai átlag szintjén látják a közösségi média veszélyeit, derül ki az Európai Bizottság által közzétett legfrissebb Euróbarométer felmérésből. A kutatás az Európai Bizottság bejelentéséhez kapcsolódik, amely a gyermekek online biztonságával foglalkozó különleges munkacsoport legutóbbi tárgyalásairól számol be. A munkacsoport július 13-án nyújtja be javaslatait Ursula von der Leyen EB elnöknek. A dokumentum olyan intézkedéseket tartalmaz majd, amelyekkel megvédhetők a gyermekek és a fiatalok az online térben. A téma különösen aktuális, mivel nemzetközi szinten egyre komolyabb viták folynak a közösségi média használatának korlátozásáról a 15-16 év alatti korosztály számára, részletezi az EduPedu portál. A Román Nemzeti Bank márva érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhe esőzésre kell számítani, délután pedig viharosra fordulhat az időjárás. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír.
3: Én az Úr vagyok, a te szabadítod, és a te megváltod. Ézsaiás próféta könyvéből a 60. rész, 16. verse.

Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből a 4. fejezet 10. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Credo.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól ma hozzánk Isten igéje, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Időhiány miatt című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is? Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja a megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élő víz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszaráncson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolják.

az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten hozzánk intézett üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szólt hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Időhiány miatt című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Időhiány miatt. Anthony DeMello nyomán. Amikor áhítatra hívta az amerikai gyülekezet a kormányzót, azt a választ kapta, hogy a politikus időhiány miatt sajnos nem jöhet el. Erről, mondta valaki, olyan ember jut eszembe, aki a dzsungelben jár és elfelejti szeméről levenni a kendőt. Egy másik meg hozzátette. Volt egyszer egy favágó, munkája teljesen kimerítette. Akadozó lélegzettel mondogatta. Még arra sincs időm, hogy kiköszörüljem a fejszémet. Ezt olvassuk a Máté evangéliuma 22. részének 36. versében. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Máté evangéliuma 22. részének 36. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Időhiány miatt című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Szabó Lőrinc, az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam, a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücskök, vad meleg, durúzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk, ett az unalom. Ohatnál végigdőltem a padon, úgy kábított már a tücsök zene meg a sínek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazig, Debrecenig. Ásítoztam. Dúdoltam valamit, valami zsongót. Zsongott, kattogott a vonat és világ. És egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers. Nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecent.

Tisa Pettiger, saxophon. Thank you.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A kis Japi. Gál Halász Anna meséje. Az ébredező nap előbb egyik, majd másik szemével hunyorgott egyet, és ettől a kora hajnali sugarak bearanyozták a környező látóhatát. A baromfi udvarban ébresztőt énekelt a kakas. A nap lassan kerekre nyitott szeméből olyan bőségesen küldi sugarait, hogy a korai óra ellenére már is érződik a nyári meleg. A baromfi udvar kapujában megcsikordul a kulcs, amire a baromfiúból egyre erősödő szányreppenéssel válaszol a sok apró jószág. Pi-pi-pi, csire-csire, hívogatja a gazdasszony az apró jószágokat. Azok bíztatást sem várva egymást tiporva tódulnak ki a nyíló ajtó táguló résén. Csak egy hófehér bóbítás kis kotlós mama marad a helyén, ügyet sem vetve a türelmetlen tolongásra. A gazdasszony hozzálép, és gyengéden megsimítja a tollát a tojásokon ülő japán kotlós mamának. Jól van, japikám, gyere te is! Az méltóság teljesen felborzolja a tollát, farkát kereklegyezőként széttárja. Ugyan, ugyan, nem vagyok én szoba, cica! Fészkelődik méltatlankodva. A gazdasszony óvatosan leemeli a tojásokról. Járj egyet te is, mozgass meg a lábaidat, majd a tojásokat betakarja egy apjukendővel. A kis Japi lassú léptekkel jár körbe-körbe a baromfi udvaron, néha egy-egy pillantást mér a tülekedő tyúkokra. Ő nem egy közönséges szárnyas családból való, gondolta meggyőződéssel. Az apja valószínűleg páva volt, azért van neki ilyen legyező formájú farktolla. Az anyja biztosan hattyú. Tőle kapta a fehér színét, és kecses alakot is csak így örökölhetett. Húzta ki magát büszkén. De még így Lápujhegyre állva sem érte el egyik közönséges tyúk magasságát sem. De ez őt láthatóan nem zavarta. Ennek utána kellene nézni a családfáján. Meg is próbálta elkápráztatni a gazdasszonyt, szép, legyező formát kerekítve a fark tollaiból, és ez most igazán szépre sikerül. Jól van, kis Japi, ha kibillegted magad, egyél, mert mindjárt visszatesztek a tojásaidra.
2: Semmi dicséret, hát hiába igyekeztem,
1: durcáskodott magában.
2: Persze, ha nem lennék olyan kicsi, biztosan észrevett volna. Nem is értem, hogy olyan nagy ősöknek, hogy lehet ilyen kis utóduk. Lehet, hogy törpe vagyok,
1: gondolta rémülten a kis tyúkagyával.
2: Nem, az nem lehetek, akkor nem raktak volna alám annyi tojást.
1: Mivel a dologra nem talált magyarázatot, oda billegett a tálhoz és enni kezdett. Már egyedül, mert a többiek jól lakva mentek ki a dolgára. A tyúkok a tyúkol padlására megtojni a napi tojásokat, a kakas egy-egy lent maradt tyúkot hessegetve az ennivaló mellől. Na gyere, kis Japi, mert megfáznak a tojásaid, emelte rá a tojásokra a gazdasszony. Miután visszatette a szakajtóba, jó ízűen elszúnyókált. Néhány nap múlva a gazdasszony ezzel a felszólítással emelte le a tojásokról. Na gyere, kis Japi, nézzem, vannak-e már gyöngyikéid? Jól van, jól takartad őket.

0: nyugtázta a gazdasszony, miután végig hallgatta a tojásokat. Mind csipog.
1: Ez teljesen természetes, én mindent jól csinálok,
0: gondolta sértődötten. Aztán vigyázz össze, ne taposd őket, mert mindjárt kikelnek. Persze nem is tudnád, olyan kicsi vagy.
1: Azért sem mutatom meg, hogy tudnám, mert én jó anya vagyok,
0: gondolta sértődötten. Másnap valami furcsa bizsergést érzett a hasa alatt.
1: Ez meg mi?
0: Óvatosan maga alá nézett, de abban a pillanatban gyorsan visszaeresztette a szárnyait, úgy megrémült. Majd kis idő múlva újból csak oda nézett.
1: Hát, uram fia, egy csapzott nedves csibe csipogott alatta, és méghozzá milyen csibe? Szürke is, pettyes, és milyen nagy! Mindig tudta, hogy nem közönséges szárnyas a láma fiai, amiből egyre több mocorgott már alatta, milyen óriásiak. Igaz, szürkék és pettyesek, szegények, de a gazdasszony majd rendbe teszi őket, hogy azok is fehérek legyenek.
0: A napok múltával a csibék csak nem akartak a kis japira hasonlítani, és ez ellen a gazdasszony sem tett semmit. Már teljesen olyanok voltak, mint a gyöngytyúkok. Hetek múltán a kis japi méretét is elérték. Ez láthatóan büszkévé tette, és ha valamelyik közönséges tyúk egy-egy szép magot el akart venni a csibéje elől, azt nem tűrhette. Gondolkodás nélkül elzavarta őket. Sőt, egy alkalommal még a kakasnak is nekiugrott. Röstelte is a dolgot, de már nem tudta meg nem történté tenni. Az idő haladtával csibéi egyre növekedtek, és egyre önállóbbakká lettek. Nappal már messzire repültek, de este mindig visszatértek hozzá, és éjszakára két oldalról közrefogva aludtak a tyúkolban.
1: Az lehet, hogy én kicsi vagyok, de melyik közönséges tyúk lenne képes olyan csibéket nevelni, amelyek nem csak szürkék és pettyesek, nappal kilométereket repülnek, de éjszakára mindig visszatérnek hozzám. Úgy bizony.
0: Reggel, amint kijött velük az olból, amíg a fiai jól nem laktak, az etetőhöz egyetlen közönséges tyúk sem mehetett közel, mert ha mégis megpróbálta, a kis japi azonnal elűzte onnan. Aprósága ellenére tisztelet övezte, ami nagy büszkeséggel töltötte el, és olyan peckesen járt kelt a közönséges tyúkok között, mintha ő lenne a világ legnagyobb, legszebb tyúkanyója.

0: Nem is szeretem a hurkát.
1: Kikó!

Csip-kop, készen a házad, szegelem az almafára. Tér be a fagyő magasból, s csipegessél a magvakból. Lábnyomod magas a réten, itt találtál menedet.

0: Az este olyan sűrűn villámlott, hogy azt hittem nappal van. De eső nem esett, és az ég sem dörgött. Gondolom nem voltak mérgesek ott fenn. Csak nem bírtak elaludni, és kapcsolgatták a lámpát.
1: Altató. Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét, aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darázs, vele alszik a zümmögés, aludjál szépen kis Balázs. A villamos is aluszik, s míg szendereg a robogás, álmában csönget egy picit, aludjál szépen kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás, máma már nem hasad tovább, aludjál szépen kis Balázs. Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás, a jó cukor is aluszik, aludjál szépen kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel, csak hunyd le kis szemed, aludjál szépen. Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludjál szépen, kis Balázs.

Ha a világ Rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ Rigó volna, de ha a világ Rigó lenne, kötényemben nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ Rigó volna.

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

Reggel már sose kérdezték. De ha így van, meg az egyensúly, ez a cél, de mi van ezen túl? Gyere velem, játsszuk el, hogy ez most valami.

0: Egy picit a sajátokból is nagyon is örülni.
1: László Attila szemben volt.
0: És a Horváth Attila előtt.
1: Nagyon köszönjük.

üdvözöljük. Ön a hangfosztását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

Vonul a front! Közepes termény! Nem hajózható!

még a váram, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emlék.

csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homályon lépek át, a kakukkos óra egy pillanatra megáll.

Biblivel. Csikorgatja egy koldus a fogsorát, a hulladékgyűjtő fölé hajol. A fejéből épp egy arasznyit, ha kilát. Mert lezárt a magyar királyi tébolydal.

La-da-da-da.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.